0: Ez a Manna Hit.
1: We're Caleb and John.
2: Somebody Like Me was one of the first few songs we ever...
3: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Istent szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit. I'm tired of
2: shyness. I would never know at the start of the pandemic.
3: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: televízió jóvoltából.
1: Köszönöm, Uram, a te ígédet, azt, amit tenni fog bennünk, és hogy mennyit jelenthet nekünk. Segíts nekem, hogy jól prédikáljak, és segíts az embereknek, hogy jól hallják és befogadják Jézus nevében. Tudjátok, elfelejtettem szólni a technikusoknak. Most fogom elmondani az utolsó üzenetemet. És nem holnap reggel, tehát amit ma reggel akartam, azt most fogom csinálni, és amit ma este akartam, azt holnap reggel fogom csinálni. Amen. Nem tudom, hogy fog ez elsülni, de időnként van egy tervem. Leülök igét tanulmányozni hozzá, és valahogy mégsem tűnik jónak arra az alkalomra. És hiszem, hogy Isten a megfelelő embereket a megfelelő helyre és a megfelelő időben gyűjti össze. Nekem pedig a számukra megfelelő igét helyezi a szívemre. Nézzük meg a Róma 12:2-t. Az elméről beszélünk, és hogy a sátán hogyan támad minket az elménkben. Róma 12:2. Van itt még valaki, akinek problémái vannak az elméjével, a gondolataival? Nos, tudjátok mit? Isten egyfolytában változtat minket, és az elménk megújítása az egy folyamat, időbe kerül. De ha szorgalmasak és eltökéltek vagyunk, akkor meg tudjuk tanulni, hogy úgy gondolkodjunk és úgy beszéljünk, ahogyan Isten. Szeretném, ha ezt magatokévá tennétek. Meg tudjuk tanulni, hogy úgy gondolkodjunk, és úgy beszéljünk, ahogyan Isten. A Biblia elmondja nekünk, hogy Krisztus értelme van bennünk. Képzeljétek csak el, megtanulhatjuk, hogy ugyanúgy gondolkozzunk, ahogy Jézus teszi. Róma 12:2 egy olyan ige, amit minden egyes hívőnek ismernie kell, és értenie kell az erejét. Ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ne legyetek olyanok, mint a világ, hanem változzatok meg, és ez teljes változást jelent. Hányan szeretnétek teljesen megváltozni? Változzatok meg teljesen, az értelmetek megújulásával, annak új elképzeléseivel és új hozzáállásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez valójában azt jelenti, hogy megtapasztalhatod Isten jó indulatát a mindennapjaidban. Tudjátok, én nem csak az Isten ígéreteiről akarok beszélni, nem csak az ígéretekről akarok álmodozni, nem akarok olyan lenni, mint az izraeliták, akik elhagyták Egyiptomot, az ígéret földjére tartottak, és 40 évvel később még mindig a pusztában barangoltak. És sajnos nagyon sok keresztény él így. Elfogadják Krisztust, elkezdenek hallani a jó életről, de így vagy úgy, valahogy soha nem kezdik el élni azt a jó életet. És biztos vagyok benne, hogy lesznek itt ma emberek, és a tévénézők között is, akik azt mondják, ez rólam szól. Én is sokáig ilyen voltam. Gyülekezetbe jártam, szerettem Istent, és én eljártam az összes szemináriumra. Minden tábori összejövetelre voltak CD-im, és annak idején kazettáim, mindenféle könyvem, igét tanulmányoztam és olvastam, de még mindig nem éltem igazán. Állandóan csak dorgáltam és dorgáltam az ördögöt. Mindig mondom, addig dorgáltam, míg teljesen kimerült a dorgálom. Már nem maradt bennem egy jó dorgálás sem, és akkor rájöttem, hogy nem is a gonosz volt a problémám, hanem a gondolkozásmódom és a hozzáállásom volt a baj. Elkezdtem tanulmányozni az izraelitákat és a pusztai vándorlásokat. Isten pedig adott egy kis megértést, ami segített nekem és sok ezer más embernek is. Ezeknek a nagy része lett az alapja az egyik könyvemnek, amit sokan olvastatok, és aminek az a címe, hogy az értelem küzdőtere. Ők azt hitték, hogy az ellenségeik tartották őket a pusztában, és mi is ezt gondoljuk. Ha nem így lenne, ha nem úgy lenne, ha nem ez lenne, ha másmilyen gyerekkorom lett volna, ha többet tanulhattam volna, ha békén hagyna az ördög, ha házasságban élnék, ha nem lennék házas, ha gyermekeim nem okoznának annyi bajt. Mindig van valami az utunkban. És ők azt gondolták, hogy az ellenségeikkel volt a baj. De be tudom bizonyítani az igéből, hogy nem az ellenségeik voltak a probléma, hanem a hozzáállásuk, és a hozzáállást pedig a gondolatok határozzák meg. Az én hozzáállásomat, az én gondolataim, a te hozzáállásodat, a te gondolataid határozzák meg. Esélytelen, hogy kikerülj a pusztából, és bemenj az ígéret földjére, ha csak meg nem tanulsz Isten szerint gondolkozni, és szerinte való módon beszélni. Nem reagálhatsz az elmédből, és nem reagálhatsz az érzéseid szerint sem. Az Isten igéje igéjéből táplálkozó hited szerint kell beszélned. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az első rossz gondolatmenet, amivel az emberek rendelkeznek, az a múltam határozza meg a jövőmet gondolkozás. Nos, szeretnélek ma biztosítani arról, hogy nem számít, milyen múltad volt, nem számít, milyen rossz dolgot tettél a múltban, nem számít, milyen különösen gonosz bűnös voltál, nem számít, mit tettek veled, mennyire megbántottak és rosszul bántak veled emberek, nem számít, milyen igazságtalan volt az életed, ezek egyáltalán nincsenek hatással a jövőre. Egyáltalán. Szeretnélek emlékeztetni benneteket Sidrák, Misákra és Abednégóra. Talán már olvastatok róluk, ha nem, akkor eleget mesélek majd, hogy megismerjétek őket. Ők Dániel barátai voltak, és a Dániel könyvében olvasunk egy királyról, Nabukonetszáról, aki parancsba adta, hogy mindenki hajoljon meg ő előtte. Nos, Sidrák, Misák és Abednégó istenfélő férfiak voltak, és nem voltak hajlandóak meghajolni ő előtte. Bátor kijelentést tettek, és azt mondták, ó király, tudd meg, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket, de ha nem tenné, mi akkor sem borulunk le előtted. Eldöntötték, hogy erősen megállnak Istennel, és ez egy másik dolog, amiről beszéltünk a hétvégén. Hogy el kell döntenünk bizonyos dolgokat. Beszélni fogok erről egy kicsit ma, holnap pedig még többet. El kell döntenünk, hogy mit is fogunk elhinni, és nem szabad eltántorodnunk attól. Nem azt mondták, hogy tudod, mi hisszük, hogy Isten megszabadít minket, de ha nem, akkor depressziósak leszünk, és a pusztában fogunk vándorolni, meg egész nap mérgesek leszünk. Azt mondták, tudd meg, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket. Nem kételkedtek abban, hogy meg tudja elszabadítani őket, vagy sem. Azt értették ez alatt, hogyha az Isten legjobb terve, hogy megszabadítsa őket a kemencéből, akkor megteszi majd, és azt mondták, de akár így történik, akár nem, nem borulunk le előtted. Nos, bekerültek a tüzes kemencébe, és a király hétszerte jobban befűtette azt, mint máskor szokta, és megkötöztette a kezeiket és lábaikat, és bedobatta őket. És az egyik vers az annyira elképesztő, mert azt mondja, hogy a király benézett a tűzbe, és akkor 4 embert látott odabent. Hármat dobatott be, és most 4 volt ott, és nem csak, hogy 4 voltak, de szabadon is járkáltak. Már nem voltak megkötözve, hanem szabadon voltak. Nagyon szeretem ezt, mert időnként a megpróbáltatások kemencéjében hullanak le rólunk a bilincseink. Ezekben az időszakokban tanuljuk a legtöbbet. Megtanuljuk ilyenkor, hogy hogyan bízzunk Istenben, és nem szabad megvetnünk ezeket az alkalmakat. Ne csak a jó dolgokért bízz Istenben, hanem a rossz dolgokat is bízd rá. Mike pásztorral, aki itt volt fent, arról beszélgettünk, amikor sok-sok évvel ezelőtt együtt mentünk keresztül egy bizonyos helyzeten, és ez egy nagyon zűrzavaros és nehéz dolog volt. De tudjátok mit? Egyikünk sem cserélné el azt a megtapasztalást semmi pénzért, mert az segített nekünk azzá válni, akik ma vagyunk. De Sidrák, Misák és Abednégóval kapcsolatban azt szeretném megemlíteni, hogy a Biblia szerint, mikor kijöttek a kemencéből, még csak füstszaguk sem volt. És tudjátok mit? Én 15 évnyi szexuális zaklatásból jöttem ki, melyet az apám követett el rajtam újra és újra és újra. És tudjátok mi a helyzet? Még csak füstszagom sincs. Nem úgy viselkedek, nem olyan életet élek, mint valaki, akit molesztáltak. Nem vagyok molesztálás áldozata. Semminek nem vagyok az áldozata. Győztes vagyok Krisztusban. Amen. Én szerintem sok ember kiszabadul bizonyos dolgokból, de mégis érezhető rajtuk annak a bizonyos dolognak a szaga. De szeretném, ha ma megtanulnátok, hogy semminek nem kell visszamaradnia a múltatokból. Nem kell, hogy kiderüljön a kinézetetekből, nem kell, hogy érezhető legyen rajtatok. Vagy hogy meglátszódjon a viselkedéseteken, nem kell azonosulnod a múltaddal, aggódnod sem kell miatta, mert amikor Isten megbocsát nekünk, akkor ő teljesen el is felejti a vétkeinket, örökre eltörli őket. Eszembe jutott ma valami, amin még soha nem gondolkoztam, ezért hiszem, hogy Isten helyezte ezt a szívemre. Tudjátok, ha megnézzük a különböző embereket a Bibliában, akiket tisztelünk, akkor nem látjuk, hogy bármelyikük is a múltjáról beszélne, pedig mindegyiknek volt. Úgy értem, Péter nem ül ott a többiek között, és nem beszél arról, hogy ó, te jó ég, mióta megtagadtam Krisztus, hát nem is tudom. Úgy értem, nem is tudom, hogy képes vagyok erre az apostolság dologra, vagy sem. Mert tudjátok, nem is csak egyszer tagadtam meg őt, hanem háromszor, s te jó ég, átkozódtam meg, káromkodtam is. Wow. A legnehezebb órában cserben hagytam őt, mindazok után, amit értem tett. Soha nem látok olyat a Bibliában, hogy Péter ilyesmiről beszélt volna, vagy egyáltalán megemlítette volna. Szerintem ők megértettek valamit, amit nekünk is meg kéne ma értenünk. Az egyetlen alkalom, amikor Pált a múltjáról hallott beszélni, az az, amikor arról beszél, hogy milyen hatalmas Isten kegyelme, amiért megbocsájtott neki, és amiért olyan nagy mértékben használta őt. És tényleg ez az egyetlen oka annak, hogy egyáltalán én is megemlítettem a múltamat, hogy megtudjátok, nem számít, mind mentetek keresztül, legyőzhetitek azt, és nagyszerű életetek lehet. Pál a keresztények üldözője volt. Alkalmakat keresett arra, hogy megkövezze a keresztényeket. De soha nem beszélt arról, hogy ó, te jó ég, hát hogy használhatna engem Isten? Hát nem is tudom. Nem. És mi a helyzet Dávid királlyal? Gyilkos. Házasságtörő. Aki a tette után egy egész évig becsapta önmagát, és még felelősséget sem vállalt a tetteiért. Mégsem üldögélt, és gondolkozott azon, hogy nos, azután, amit tettem, biztos nem lehetek király. Ugyan már, csak gondolkozzatok ezen. Az emberek, akiket csodálunk, nem engedték, hogy a múltjuk hatással legyen rájuk. De ha te megengeded, hogy a múltad hatással legyen rád, akkor nem fogod élvezni azt a jövőt, amit Isten tartogat számodra. És nem számít, hogy az 5 éves korodban történtekről van-e szó, vagy a ma reggel történtekről, vagy akár arról a rosszról, amit holnap reggel teszel. Isten kegyelme minden reggel megújul. Ezért meg kell tanulnunk magunkévá tenni ezt. Lerázni magunkról mindent, és tovább menni. Nem élhetünk a múlt feletti megbánásban. A megbánás kiszívja belőled az összes életet. A félelem is kiszívja belőled az életet. Meg kell tanulnod a mában élni. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Az egyetlen alkalom, amivel biztosan rendelkezünk, az a most. A tegnap már elmúlt, nem kaphatjuk vissza. Jézus nem azt mondta, hogy vagyok, aki voltam. A holnap még nincs itt, nem tudom, hogy mi fog történni. Jézus nem azt mondta, hogy vagyok, aki leszek. De rendelkezünk a mával, és ő azt mondta, vagyok, aki vagyok. Amen. Felolvasok ma nektek egy történetet, valamit, amit magamnál tartok, és szerintem tetszeni fog nektek. Az a címe: Sajnálkozás város elhagyása, amit egy Larry Harp nevű férfi írt. Nem terveztem, hogy az évnek ezen az időszakában útra kelek, mégis sietősen csomagolni kezdtem. Az út kellemetlenek ígérkezett, és tudtam előre, hogy semmi jó nem sül majd ki belőle. Az éves bűntudat útról volt szó. A jegyeket a Bárcsak légitársaságnál vásároltam meg. Nagyon rövid út volt. Fogtam a csomagjaimat, amiket nem tudtam feladni. Úgy döntöttem, hogy majd magam cipelem őket egészen odáig. Ezernyi emlék súlya nehezedett rám, hogy mi minden lehetett volna. Senki sem várt rám, ahogy megérkeztem a Sajnálkozás város nemzetközi repülőterére. Igen, nemzetközi repülőteret mondtam, mert tudod, a világ minden tájáról élnek itt emberek ebben a komor kisvárosban. Ahogy bejelentkeztem az utolsó apartman hotelba, észrevettem, hogy ők rendezik meg az ég legfontosabb eseményét, az éves önsajnálatpartit. Nos, nem akartam kihagyni ezt a rangos társasági eseményt, mert a város legtöbb vezető személye is ott lesz. A díszvendég a Ted család. Tudod, a tennem kellett volna, tettem volna és tehettem volna. Aztán jön az álmok család. Tudod, volt egy álmom régen és társai. És aztán a lehetőség család is jönni fog. Az elszalasztott és elveszített lehetőségek. De a legnagyobb család, a legnagyobb família az a tegnapok. De mindannyiuknak szomorú történetük volt. Aztán a széttört álmok is biztosan megjelennek majd. És az ő hibájuk volt is biztosan mesél majd nekünk mindenféle történeteket és kifogásokat arról, hogy hogyan ment tönkre az életük. Mindegyikőjüket hangosan megtapsolja majd a nem az én hibám, és a nem tehettem róla. Tehát, hogy rövidre fogjam, végül elmentem erre a lehangoló partira, tudva, hogy igazából semmi haszna nem lesz az egésznek. Szokásos módon nagyon lehangolt lettem, de hogy végig gondoltam a múltbéli bukásaim történetét, rájöttem, hogy ezt az egész utazást és a folytatólagos önsajnálatban tocsogást csak is és egyedül én tudom megszüntetni. Felismertem, hogy nem kell ott lennem, nem kell csüggetnek lennem. Egyfolytában egy dolog járt az eszemben. Az, hogy a tegnapot nem tudom megváltoztatni, de arra megvan az erőm, hogy a mai napot csodálatossá tegyem. Én lehetek boldog, örömteli, bátorsággal teljes, lehetek bátorító. Ennek tudatában ott hagytam a sajnálkozás várost, és nem hagytam hátra semmilyen kézbesítési címet. És sajnálom a múltban elkövetett hibáimat, igen, de lehetetlen lenne, meg nem történté tenni őket. Ezért aztán, ha azt tervezted, hogy visszatérsz sajnálkozás városba, kérlek töröld a foglalásodat. Ehelyett utazz el egy új helyre, amit úgy hívnak újrakezdés. Annyira tetszik ez a hely, hogy most már itt van az állandó lakhelyem. A szomszédaim megbocsájtok magamnak, és az új kezdet nagyon sokat segítettek nekem. Egyébként itt nem kell nehéz csomagokat cipelni, mert a terheket levették a vállamról még érkezéskor. Isten áldjon meg, ahogy ezt az új várost keresed. A szívedben található, és ha megtalálod, keresd meg engem is. A Képes vagyok rá utcában lakom. Amen. Tehát az első nagy hiba, amit az izraelitek elkövettek, és amit nem akarok, hogy elkövessetek, az az, hogy ne engedjétek a sátánnak telepakolni a gondolataitokat azzal, hogy soha nem tudjátok majd legyőzni a múltat. Ó, ezen nem fogsz felülkerekedni, ez túl nehéz, soha semmi nem fog sikerülni, most már mindent elrontottál, túl sok hibát követtél el. Soha nem késő újra kezdeni. To begin again. Amen. Soha ne gondold, nem fogok túljutni a múltamon. A második számú rossz gondolatmenet. Valaki csinálja meg helyettem, nem az én felelősségem. Nos, vannak emberek, akiknek nekem ez jár, hozzáállásuk van. Mindent akarnak, de nem akarják megtenni, amit kell azért, hogy az övék lehessen. Az ilyen emberek talán mindenki másnál jobban idegesítenek. Nekem nagyon keményen kellett dolgoznom, hogy eljussak ide onnan, ahol voltam. És most nem csak a szolgálatról beszélek, hanem a szellemi dolgokról is. Hogy legyőzzem azt a sok szemetet, amin átmentem, jó mélyre kellett ásnom Istennel, és sok mindennel keresztül kellett mennem. És hogy őszinte legyek, nagyon nehezen viselem a nyavajgos, szipogós, siránkozó embereket. Nos, csak őszinte vagyok hozzátok, egyszerűen idegesít. Befejeznéd ezt? Nos, talán láttátok azt a műsort, amiben a testvéremről beszéltem. És ha nem, akkor szeretnék megosztani egy kicsit a történetéből. Egy évvel ezelőtt, tavaly karácsonykor, holtan találták az öcsémet egy Los Angeles-i elhagyatott épületben. A testvéremet. Alkoholista, drogos, reményvesztett, a drogok miatt összezavarodott elmével. Ő soha nem vállalt felelősséget az életéért. Amióta csak ismertem, felelőtlen volt. És azt akarta, hogy mások, nem csak hogy akarta, de el is várta, hogy mások gondoskodjanak róla. Egy időben Dave és én 4 éven keresztül foglalkoztunk vele, és hihetetlen mennyiségű pénzt költöttünk rá, és akkor jól is volt. Nekünk dolgozott, velünk utazott. Néhányan talán láttátok is őt, ha már évek óta jártok a konferenciáimra. Jóképű fiatalember volt, Davidnek hívták. Több mint 180 cm magas volt, és nagyon jóképű. 10 évvel fiatalabb volt nálam. Azt gondoltam, hogy rendben lesz, de tudjátok, ő nálunk lakott, és amikor végül megkértük, hogy költözzön el egy saját lakásba, mert úgy éreztük, hogy most már ideje lenne ennek, akkor minden újra kezdődött. Egyetlen módon volt képes helyesen élni úgy, ha valaki állandóan kikényszerítette ezt belőle. És hadd mondjak valamit, előbb vagy utóbb meg kell tanulnunk, hogy hogyan irányítsuk a saját életünket. Nem várhatjuk, hogy valaki más mindig ott legyen, és eltakarítson utánunk, ígét olvasson nekünk, imádkozzon, és mindent megtegyen helyettünk, akár rólad van szó, akár valaki másról, akit ismer. Azt mondom neked, hogy előbb vagy utóbb szabadjára kell engedni az embereket, és a saját lábukra kell állítani őket, különben megnyomorítod őket. Végül rájöttem, hogy ha 4 év alatt nem segíthettem neki igazán, akkor nem is akarja a segítségemet. Nos, elköltözött, és Arizonába ment. Úgy tűnt, hogy mindig oda ment, ha el akart tűnni, és évekig nem hallottam felőle. Mindig csak olyankor hallottam róla, ha börtönbe került, vagy ha valami egyéb bajba keveredett, és ilyenkor pénzt akart. Azt akarta, hogy pénzt küldjek neki, és egyszer, amikor együtt élt egy lányjal, akkor azt akarta, hogy nyissak neki egy bankszámlát, és minden hónapban tegyek rá egy bizonyos összeget, hogy nekik legyen miből élniük. Megőrültél? Gondoltam magamban. Ha egy ember azt akarja, hogy valaki más vállaljon felelősséget az ő életért, akkor nekem ez jár gondolkozással rendelkezik, és ma sok ilyen ember van a világon, és sok ilyen van Amerikában, és ez nagyon-nagyon rossz gondolkodás, és egyáltalán nem tetszik ez Istennek. És nem csak, hogy nagyon rossz gondolkozás, de veszélyes is. Mert a Biblia azt mondja, hogy azt aratjuk, amit vetettünk, dolgoznunk kell, felelősnek kell lennünk. Persze, ha valaki tényleg segítségre szorul, akkor segítenünk kell neki, de ez teljesen más, mint amikor valakinek, nekem ez jár, hozzáállása van, és azt hiszi, hogy mindenki tartozik neki valamivel. Nem akarok tiszteletlen lenni vele szemben. Amikor holtan találták, mondtam Dave-nek, találni fogok valamilyen értéket az életében. Mesélek majd az életéről, hogy megmutassam az embereknek a különbséget két ember között, akiket ugyanabban a családban neveltek, és velem sokkal rosszabbul bántak, mint vele. És miután meghalt, elküldték nekem a személyes tárgyait, és minden, ami ennek az embernek az életéből megmaradt, az belefért egy A4-es borítékba. A kezemben tarthattam az életét, ami belefért egy borítékba. Nekem meg megengedi Isten, hogy az egész világon segíthessek más embereknek. És ez nem azért van, mert én különleges lennék. Ő meg nem volt az. Vagy nekem voltak lehetőségeim, neki meg nem. Azért van ez, mert én eldöntöttem, hogy hinni fogok Istenben, és nem csak imádkozom, de meg is teszem a részemet. Ő meg addig volt hajlandó hinni Istenben, amíg minden csodával határos módon az ölébe pottyant, és neki semmiért sem kellett megdolgozni. Emlékszem, egy nap rám nézett, és azt mondta, nagyon csalódott vagyok, amiatt, ahogyan bántál velem. Én meg csak ránéztem, nagyon csalódott vagy? Te vagy csalódott? Csak azt próbálom elmagyarázni, hogy meg kell szabadulnod az olyan gondolkozástól, hogy másoknak kell megoldania a gondjaidat. És biztos vagyok benne, hogy sokan közületek nem ilyenek vagytok, de biztos, hogy van mondjuk 1 millió tévénéző, aki talán ilyen. És tudjátok mit? Csak azért beszélek nektek erről, mert tényleg törődöm veletek. Megsimogathatnám a fejeteket, és szép dolgokat mondhatnék nektek, és akkor mindenki szeretne engem, és azt gondolná, hogy milyen kedves vagyok, de segíteni próbálok, hogy felnőhessetek. Segíteni próbálok, hogy a tiétek lehessen, amit Isten nektek akar adni. Én segíteni próbálok, hogy azzá válhassatok, akiknek Isten megálmodott benneteket. És gyermekként, időnként szükségünk van egy kis fenekelésre. Szeretném megakadályozni, hogy valaki más is az öcsém sorsára jusson. Elképesztő számomra, hogy az öcsém, aki velünk utazhatta volna be a földet, embereknek segíthetett volna, egy elhagyatott épületben halt meg egyedül. Erre nincs mentség. Az egyetlen oka ennek az volt, hogy nem akarta megtenni a saját részét. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy legyetek gerincesek. Ne csak sóvárogjatok, hanem legyetek gerincesek. Amen. És hozzatok döntéseket. Ha Isten bárkit megállhat, akkor engem is. De nem minden Istenen múlik. Én a társa vagyok Istennek, és megteszem a részemet. Isten megadja az erőt, hogy megtegyem a részemet.
0: Elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A legjobb pillanatok.
2: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégemmel Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel, aki most kivételes módon nem a stúdióban van nálunk, hanem telefonon értem el. Hát éppen mondtam Tibornak, hogy ilyen az elmúlt hosszú évek alatt

0: témáról beszélgetünk. Hol tart valójában vajon a magyar gazdaság? Ugye május 12-én alakult meg az új kormány, letelt ugye már az első 100 nap. Gazdasági szempontból ez nem egy könnyű történet volt, ahogy nézzük ugye a kormányváltást, magas költségvetési hiány, visszafogott növekedés, komoly külső kockázatok mellett kellett átvenni az ország irányítását. Induljunk onnan, hogy milyen állapotban van ma egyáltalán a magyar gazdaság, ha nem a politikai kommunikációt nézzük, hanem kizárólag a számokat.
1: Mindenképpen az fontos megérteni, hogy ugye az előző kormányzat szeretett nagyon korán, ilyen tavasz végén következő évre költségvetést tervezni, hát ez egy nagyon nehéz dolog volt, mert utána mindig többször kellett az elmúlt években ezt módosítani. Most egyébként a jelenlegi kormányzat, a Tisza kormány gyakorlatilag újra könyvelte, újra számolta az egész 2026-os évét Magyarországnak, tehát most már ugye gyakorlatilag az év kétharmada úgymond eltelt, hát messze más számokat hoztak ki, mint az előző kormányzat kommunikált, sokkal-sokkal nagyobb lett például a hiány. Hm. Tehát napvilágra kerültek, vagy kerülnek folyamatában, úgymond a csontvázaknak hívták őket, de akár gazdasági vagy egyéb oldalról is mindenki, hogyha esetleg követi a különböző kiradásokat vagy egyébeket, azért folyamatosan jönnek ki újabb és újabb érdekességek, tehát egyrészt a hiány is magasabb, viszont vannak több olyan dolog, ami egyébként már az elmúlt, most ugye 4 hónapja választották meg őket, 4,5, de 105-106 napja van a Tisza kormány kormányon, ami egyébként pozitív dolgok is vannak, nemzetközi pénzpedagógok egyébek, tehát szerintem ki is vesézhetjük darabokban.
0: Legyen úgy, vesézzük ki, induljunk rögtön.
1: Először is egy ilyen kicsit ilyen frissebb dolog, hogy csütörtöki napon a miniszterelnök úr bejelentette, hogy a minimál nyugdíjat azt 120 ezer forintra emeli. Ez fontos tudni, hogy 2008 óta, tehát nem az előző kormány, hanem az előző előtti kormány, még a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett kormány volt az, aki utára megállapította, hogy minimum annyit kell kapni a nyugdíjasnak, ez azóta nem emelkedett. Tehát azért 28.500 forintról volt eddig. Hát lehet, hogy akkor sem volt már sok pénz, de azért most gondoljunk bele, hogy mi 28.500 forint.
0: Hát ez semmire nem elég, úgy egészen konkrétan, igen.
1: És még nagyon sok honfitársunk, tehát 100 000-es nagyságrendel volt olyan, aki között az összeg, és 120 000 forint között kapott nyugdíjat. Ez tipikusan azok a személyek, akik kevés időt töltöttek új munkaviszonyban, amiért nyugdíj alapot képezettek volna, vagy nagyon alacsony bér mellett tették meg ezt. És most 120 000-re fölemelik, tehát gyakorlatilag most nagyon próbálok óvatosan, nagyon kicsit több mint 4-szeresére emeli az kormányzat január 1-től. Most 120 000 forint sem biztos, hogy óriási összeg, de viszont biztos segítség azoknak, akik mindig kevesebbet kaptak, tehát azért ez egy nagyon mennyiségű.
0: Igen, a 28 000 forinthoz képest azért ez egy óriási nagy ugrás. Tehát, hogy az, hogy mennyit ér most a 120 000 forint, az egy másik kérdés, de mindenképpen nagy ugrás.
1: Hát ha most leszeretnénk ezt fordítani, meg visszamennénk az akkori álszintekre, ezt megnéztem, akkor a mostani 120 000, ha akkor lett volna, akkor az körülbelül ilyen 38-45 000 forint közötti értéket jelentett volna a 25-500-hoz képest. Tehát mondjuk az átlag élelmiszer árakhoz, meg egyébekhez képest. Persze vannak olyan élelmiszer dolgok, ami sokkal többet ugrott, meg úgy hívjuk, hogy a nyugdíjas infláció az eltér a normál inflációtól, mert egy átlag nyugdíjas más dolgok költ, mondjuk költ rezsire, költ élelmiszerre és költ gyógyszerre is, mondjuk, mert ugye általában a fiatalabb generáció kevesebbet költ gyógyszerre, és még ugye a vénköteles gyógyszerek áfáját is leviszi. Ez mondjuk egy átlag személynek tényleg pár száz forintot jelent, ha vontat, az is pár száz forintot jelent. Ez is egyébként a 100 napos program előtt az ígéretek, úgymond az valódi Tisza programnak a része volt.
0: Júliusban ugye 1,2% volt az éves infláció, ami hát mondhatjuk azt, hogy kifejezetten kedvező adat. Azt ki lehet-e már jelenteni, hogy túl vagyunk az inflációs válságon, vagy azért ez még egy picit korai lenne?
1: Hogy az infláció, az mindig úgy nézik, a júliusi inflációt, hogy az előző év júliusához képest mennyit változtak a fogyasztójárak. Most így az elmúlt hónapokban alacsonyabb volt, ez picit vissza fog úgymond gyorsulni mondjuk ilyen 2-3% közé, és ha majd visszanézünk következő év elején erre az évre, akkor sem gondolom azt, hogy ne kettessel, tehát 2,1% legyen az infláció. Tehát gyakorlatilag visszahűl a gazdaság. Az, hogy ez végig ilyen alacsony marad, de ha mondjuk ez féken kordában van tartva, és 3% körül plusz-minusz tudja tartani a kormányzat, a gazdaság, a külföld, a piaci szereplők, akkor ez mondjuk kezelhető, ugye a hirtelen sokokat nem lehet kezelni, de ez mindenképpen pozitív meglepetés is volt, amikor gyakorlatilag ez a napokban napvilágot látott. Tehát nem csak ez sikerült, úgymond érdekes meglepetés, hanem például ugyanúgy júliusban, tehát a 7. hónapban 500 milliárd forintnál több is volt a költségvetési többlet, tehát erre ember emlékezet óta szerintem nem volt példa. Ez megint annak volt köszönhető, hogy gyakorlatilag a nemzetközi piacok pozitívan értékelik a kormányváltást.

0: olcsóban tudják finanszírozni a kormány, több lépésen fog kamatot vágtak, egyébként most a jegybank is, kamatot vágott, ez pedig az Államadósságkezelő Központ. Tehát maga annak, hogy az új hiteleket, amiket felvesz az állam, és fontos, hogy az állam minden héten, minden két héten, minden hónapban vesz fel új hiteleket, úgymond refinanszírozza a működését, és amennyi az összes megtermelt jószágunk, a GDP, és mennyi a hiánya, ez a refinanszírozás igénye, kettő között van a hiány, de hogy ezt olcsóban tudja megtenni, tehát nem mondjuk évelején még 7%-on tudta megtenni, most már 5,5%-on tudja megtenni, tehát ez is egy nagyon pozitív, mert úgymond kiforgatja a régi hiteleket, és át tud árazódni, ez egy nagyon lassú folyamat, de jövőben majd kevesebb adó, tehát kevesebb törlesztést kell fizetni, több maradhat Magyarország zsebében, amit különböző programokra el tud költeni.
1: Hát így legyen, és hónapról hónapra ilyen pozitív hírekkel jöjjünk, hogy folyamatosan emelkedés van. Én csak ezt tudom kívánni így magunknak a beszélgetést illetően. Most viszont életöröm zenét hozunk, zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Bilvak Szibor, befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember. Ugye avval indítottunk a zene előtt, hogy a Tisza kormány első, hát egy picivel több mint 100 napjáról beszélünk, hogy hol tart valójában most a magyar gazdaság. Itt ugye említettük az inflációról szó volt, és amivel most mindenképpen folytatni szeretném, hogy ugye a forint is erősödött, illetve hát nyilván ez mindig ingadozik, de azért egy mondhatjuk azt, ugye, hogy amióta megvolt a váltás, tehát a rendszerváltás óta, most ezt így onnan datáljuk, emelkedik a pontosabban erősödik a forintunk.
2: Hát a választás éjszakája még ilyen 370 plusz-minusz volt az euró-forint, azóta nem érte ezt a szintet. Tehát voltunk 350-en is, most ilyen 360-62-63 vagyunk. Ez is egyébként nagyban segíti az inflációt, mert sok terméknek az árát nem tudjuk Magyarországon megtermelni, de devizában vásároljuk és hozzuk be. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk az olajat, vagy a kenyeret, vagy a gázt, azt mennyire forintban, mennyi értéken veszük meg, ez egy nagyon erős pontot tud jelenteni, és ez megint segíti a magyar gazdaságot, aminek azért ugye a hiány szintje érdemi 7,5%, hogy az előzőben beszéltünk, hogy kicsit más lett, mint amit az előző kormányzat várt, tehát 7,5% a hiány, és még egyébként az államadósság is növekedett, ez azt mondom, hogy inkább egy átmeneti, lehet egy éves, másfél éves növekedés, utána majd ez szépen vissza fog simulni, de összességében, hogy lássuk, azért, hogyha mi az eurózónába szeretnénk lépni, ami egy ilyen deklarált célja a kormányzatnak, hogy a ciklus végére valahol a közelébe jussunk, akkor ennek a hiánynak a 3%-ra le kéne szorítani. Most ezt nem lehet úgy egyik napról a másikra ekkorát szorítunk, mert ez azt jelenteni, hogy kis túlzással, mint hogyha ez egyik évről a másikra nem költenénk egy fontos az oktatásra, annyit meg kéne spórolni. Az ugye nem lehet, hanem hogy lépcsőzetesen lehet, úgyhogy a bevételeket növeljük, jönnek az EU-transzferek, nő az adóbevétel, majd arról is beszélünk, hogy a gazdaság nem minden szelete pozitív, hanem azért bőven vannak még itt negatív részei, ami inkább azt mondja, hogy ez eddigi dolgok miatt van, nem 3 vagy 4 hónap alatt alakult ki, és talán, hogy jövőre 5-6% közé legyen a hiány, hogy most 7,5, akkor már jó tudunk lenni, és még a ciklus végére, a jelenlegi párt, jelenlegi kormányzat ciklus végére 30 körül, hogyha el tudnánk jutni valahol 3% könnyig, ez nagyon istenes dolog lenne, de ez nem egyik napról a másra fog nullára lemenni, nem is lesz soha nulla, ezt is nagyon fontos tudni, tehát nagyon kevés ország van, aminek nem hiánya van, hanem többlete van, ezek általában az ilyen szuper nagy exportőr ország, aminek annyi bevétele van, amit nem tud elkölteni.
1: Hát igen, nyilván nagyon sokat várunk a jelenlegi kormánytól, ugye, de hát valóban ez alatt a 101 néhány nap alatt azért nagyon sok mindent nem lehet még felmutatni. Szerintem én azt gondolom, hogy az ígéreteihez képest egész jól haladunk. Még visszatérve a forint erősödésére, hogy van-e az az árfolyam szint, ahol már a túlerős forint többet árt a magyar gazdaságnak, mint amennyit használ?
2: Hát azért az elmúlt hónapokban, amikor 350-es környékén volt a forint, azért akik exportőrök vagy egyébek azért nem tudtak erre felkészülni, erre a gyors mozgásra többnyire, azért sok olyan hang látott napvilágot, hogy szeretnék, hogyha ez visszagyengülne. Most már a jegybank 5,5%-ra csökkentett a magyar alkalmatot, tehát úgymond a kamat előnyünk az Európai Unióhoz képest, vagy Európai Központi Bankhoz képest kicsit 3% fölött van. Ez még az év elején gyakorlatilag ilyen 4,5% körül volt. Így sem gyengül sokat visszafolyt. Nem azt gondolom, hogy most így bátor, de nem azt kell várni, 450-500 forint lesz, hanem az, hogy pici mozgásokkal esetleg majd gyengülhet, hogyha átárazódnak a piacok, mert a jegyben most 5,5%-ra vágta a kamatot, egyelőre azt mondta, hogy még megnézi most már adott vezérelt módokat súlyra, tehát hogyha esetleg van rá tér, akkor lehet, hogy a következő hónapban tovább csökkenti, akár 5-25 vagy 5%-ra, ez tovább tudná a forintot úgymond emelni az euró húffal kapcsolatban, az euró húf párban az euró irányába, tehát növekedni ez a szám, de alapvetően azt gondolom, hogy inkább a hasonló árfolyamokra, picit lenne egy picit gyengébb, de nem érdemi gyengébb árfolyamokra kell berendezkedni, és akkor ezt a vállalatok pedig, hogyha tudják, hogy ebbe le kell bízni, akkor így tudnak árazni, így tudnak terméket behozni, a tartós cikkek, autók, mobiltelefonok, stb. Viszont ugye általában devizába veszik a nagyobb cégek, és abba hozzák be, hogyha ugyanannyi 40 000 euróért vesz valamit, vagy 400 euróért, és annak erősebb a forintja, reméljük, ez meg fog jelenni azt, hogy a fogyasztói árak Magyarországon, tartós cégeknél is gyengülnek, ez is az egyik olyan komponens az inflációnak, amely miatt nem olyan szágoldó, mint mondjuk akár az elmúlt néhány évben láthattuk.
1: A 2030-as euróbevezetése szerinted reális? Most így, ahogy elindultunk, hogy látod?
2: Én azt gondolom, hogy ha az előszobáig eljutunk, ezt úgy hívják, hogy ugyan, hogy elkerülni egy olyan szobába, ezt mondják, egy ERM2-es rendszer, ahol utána 2 évig ott kell tartózkodni az előszobába, és minden olyan kívánalmat megtartani, és majd utána lehet az eurózónába elérni. Tehát, ha a 2030 2008-as évben eljutnánk oda, hogy onnan elindul már a két év, akkor szerintem ennek van jelen pillanatban nagyobb ráadása, mint hogy 30-ra legyen euró. Tehát inkább azt mondom, hogy 30-35 között lehet, hogyha minden szépen tartunk, és nem egy óriási válság, amivel nem tudunk mit kezdeni, tehát nem tőlünk függen egy óriási válság, akkor a 30-35-ös idősávban akkor be tudunk lépni az eurózónába.
1: Uh-huh. Hát így legyen.
2: Ez kell az, bocsánat, hogy akár a 30-as utáni kormányzatba akarjon lépni, mert ugye ez nem csak egy mostani kormányzatnak a döntése, hanem gyakorlatilag az akkor regnáló kormányzatnak majd.
1: Persze, amit ugye nem láthatunk előre, hogy hogyan alakulnak majd itt a dolgok.
2: Igen.
1: Most újra szünetet tartunk, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: A jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk vendégemmel, Biva Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel, aki nagyon ritka alkalmak egyike, hogy ő telefonon készítjük ezt az interjút, nem innen a stúdióból. Beszélgettünk ugye a Tisza kormány első 100 napjáról, vagy több mint 100, most már néhány nappal több mint 100 napjáról a forint erősödéséről, meg egyáltalán az ígéretekhez képest hol tart most, illetve miket váltott be úgymond a jelenlegi kormány. Nagyon nagy az elvárás azt látni és érzékelni a lakosság részéről. Türelmetlenek egy kicsit, nagyon sok mindent várnak el már így az első 100 nap után is, holott ha az ember belegondol, logikusan végig gondolja, akkor ez nem megy egyik napról a másikra a mindenféle változás bevezetése. Ugye a 120 ezres nyugdíj az már mondjuk egy óriási nagy lépés, hogyha azt nézzük, hogy 28 ezer, hogy volt a eddig
2: 28.500 forint.
1: 28.500 forinthoz képest. 7,5%-os a hiány, hogy mekkora a probléma, erről is beszéljünk egy picit mindenképpen. Ugye mit jelent ez a 7,5%-os ESA hiány, és mit jelent a 7230 milliárdos, azaz 7,8%-os pénzforgalmi hiány? Miért fontos, hogy ne keverjük ezt össze ezeket?
2: Hát gyakorlatilag az történt, hogy ennyikora összeggel tervezte túl a kiadásait az előző kormányzat, vagy ennyivel költekezett túl. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy szám, ebben azért rengeteg olyan dolog van, mint a különböző anyák, ugye SZIA mentessége, 14. havi nyugdíj, 6 havi fegyverpénz, stb. Tehát hogy gyakorlatilag egy volt egy választási osztogatás, önök fedezete ugye nem volt, és ez egy óriási mennyiségű pénzkiutalást jelentett. Most ugye ezt majd jövőben kicsit tompítják az Európai Uniós transfert, az is egyik napra másra ránk ömlenek, hanem majd folyamatosan le fogjuk tudni őket hívni. Reméljük, hogy a logikájuk kicsit megváltozik, és picit piacbaráta, vagy piaclogikusabb szempontjából ez. De ugye még elsősorban segített abban, hogy a beruházások ne oboljanak továbbra is össze. Tehát gyakorlatilag azt fontos tudni, kedves hallgatók, ezt általában ilyen negyedéves adatokban nézik, és megnézik, az előző negyedévhez képest, vagy az előző évhez képest melyik növekedett. Uh-huh. 2023-ban volt utoljára olyan negyedév, amikor nem csökkent negyedévről negyedévre a beruházás. Ez azt jelenti, hogy ha így értéken nézzük, hogy kb. 9 éve volt azon a szinten a beruházások volumene, mint most. És gondolj bele, hogy mekkora volt azóta az infláció. Tehát, hogy gyakorlatilag jelenleg a vállalatok alig ruháznak be, most is a visszaesés csak a beruházásnál volt 7%, tehát olyan szinten nem volt az elmúlt 4 évben kedvük a beruházni a vállalatoknak, és nem csak kedvük nem volt, hanem gyakorlatilag a külföldi vállalatok sem annyira ruháztak be, hiába jöttek bizonyos cégek. Volt, hogy néha néhány negyed évben az alatt, az elmúlt 3,5 év alatt eljutottunk nulla közeli állapotban, de alapvetően inkább 5-10-15%-os esések voltak, ugye a jövőből fog hiányozni, ezért várja mindenki az EU pénzeket és az EU pénzek által megmozdult további tőkét, hogy beinduljanak azok a motorok, amik teljesen leálltak a gazdaságba. Tehát azt is ki kell mondani, és ezt őszinte leszek, hogy az idejében nő a munkanélküliség a tavalyi év végéhez képest. Miért? Mert nincs ennyi munkaállóra szükség, tehát akár 0,5%-kal lehet magasabb az idejévén a munka nélkülek számú, mint tavaly. Ebben gyakorlatilag az előző évek áthúzódó hatás, ugye az új kormányzatnak még nem indult be, biztos meg is lesznek hibáik, ez nagyon fontos elmondani, hogy mindenkit megpróbálunk a helyén kezelni, de hogy az eddig történteket nem véletlen volt az, hogy egy teljesen új gazdasági irányt kívántak a választók is elérni, mert úgy gondolták, hogy ez így tovább nagyon nem mehet, úgyhogy várjuk azt, hogy az európai uniós források úgymond megérkezzenek, és azokat megfelelő projekteken és programokon keresztül kiosszák, felhasználják, és akár a legkisebb vállalkozástól a mindenféle vállalkozás tudja ezt alkalmazni, kihasználni, ugye lesznek elvileg új tömegközlekedési eszközök, kórházokra, egyebekre is fognak költeni, és hisz sok olyan probléma van, amit azért mindenki érez mindennapjaiban.
1: Egyébként az itt egy kulcsmondat volt, hogy megfelelő projektekre elkölteni. Hogyha jól gondolom, akkor hát, tudunk ebből profitálni, igazán.
2: Hát igen, most olyan dolgokra nem érdemes költeni, amire nincs az embernek szüksége. Tehát azt gondolom, hogy olyanokra is. Nem biztos, hogy valamint 5 vagy 10 vagy 15 éve kitaláltak, hogy az jó projekt, az most aktuális projekt. Tehát ugye változnak a kihívások, ez picit olyan, hogyha azt mondanánk, hogy lakást szeretnénk felújítani, és mondjuk 5 vagy 10-re kitaláltuk volna, azért most lehet, hogy újra gondoljuk, akkor lehet, hogy ki szeretnénk festni, de lehet mondjuk már okos otthonrendszert szerelnénk be, vagy biztosan tennénk légkondicionált a lakásban, tehát mondjuk ezeket fitelni, újra kell frissíteni ezeket a programokat, amit a mostani kormányzat meg is tette, illetve olyan dolgokat is választott, amiben úgymond ezt a pénznek több olyan kalap része van, van a 7 éves költségvetés, van az RRF, ez a helyreállítási alap, és még van ugye a szép hitel, ami a háború után van, amelyeket viszont gyorsan el kell költeni. Ezért mondjuk a tömegközlekedési eszközök, mondjuk a vonatok egyéb beszerzés, az egy gyorsan elkölthető dolog. Úgyis azért mindenki nézze végig, hogy azért a tömegközlekedésről sokszor inkább negatív képet lehet látni, de vannak ilyenek is, viszont vannak olyan tényleg programok, amit 3-4-5 év adott be esetleg a magyar kormányzat, és nem lett végrehajtva, azok már nem biztos, hogy most szükségesek, akár egy vállalatnál, akár egy magánszemélynél.
1: Uh-huh. Ez az Európai Uniós pénzek megérkezése, ennek most nyilván sokkal nagyobb realitása van, tehát hogy ezt tudjuk, az időt azt tudjuk, hogy mikor várható, amikor...
2: Hát ugye most ugye néhány napon belül 31-e van, tehát hétfő lesz 31-e, ami egy nagyon fontos határidő volt. Már ilyen hivatalos források volt, hogy szinte minden teljesített a magyar kormányzat, majd az Európai Unió felől, de azt gondolom, hogy ezeknek a pénzeknek a megérkezés és a leifhatóságait az idei év végén, és ez igazából a jövő év első felében pöröghet fel, és akkor onnan lesz egy dömping. Tehát azt gondolom, hogy ez a 27-28, ez egy elég erős EU-s forrás dömping, ez reméljük, hogy ez nem egy kapkodásra fog eredményezni, nem jó helyekre fog elmenni, jó projektekre. Gyorsulnak remélem az Európai Uniós források egy adminisztrációja, a leifhatósága, a pályázhatósága, mert aki pályázott már az Európai Uniós forrásokra, azt tudja, hogy nagyon-nagyon sok adminisztráció kell hozzá, egyébként ez egy EU-s sajátosság, nem csinálom sok, de hogy gyorsható van, hogy az elbírások nagyon egyszerű pályázatoknál is, ami kicsit azt mondom, hogy megfelelsz a 3-4-5 kritériumnak, megkapod, vagy nem, itt nem több száz vagy több milliárdos forintokról beszélni, de lehet, hogy pár száz, 1-2 millió forintos vállalkozás pályázatnál, ne kelljen 6-12-18 hónapot várni, mert már el fog addigra menni a kedve a pályázónak, vagy lehet, hogy nem is kell ezt a célt megtenni. Tehát ezeken kell gyorsítani, és reméljük, hogy az új kormányzat erről is beszélt, hogy lesz így, erre azt mondom, hogy ehhez egy nagyon erős digitalizációs lábat kell építeni, mert amíg ha sok pályázat jön ki, és magánszemélyt, a cég emberek fognak bírálni, ők nem lesznek hirtelen 3-4-szer annyian, és hogyha lesz 3-szor annyi a pályázat, hát akkor ők is tudnak sokkal többet dolgozni, és nekik is véges a munkaidejük.
1: Igen. Na, újra életöröm zenét hozunk, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember a vendégem ebben az órában, jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Itt most már az adásunk utolsó néhány percében vagyunk sajnos, mindig tudnánk azt hiszem órákat beszélgetni, mert rengeteg dolog van, főleg most így az utóbbi időben, ugye rengeteg pozitív hírről is be tudunk számolni. Tanácsolom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza az adást, ha nem tudtak eddig minket figyelni és hallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérik. Amiről mindenképpen beszélnünk kellene, hogy ez nagyon-nagyon friss hír, ugye augusztus 26-án a figyelem ráirányult nagyon a beruházási és finanszírozási környezetre, ugyanis a Bayer ZRT saját maga ellen kezdeményezett csődeljárást, és a cég tulajdonosa szerint az elmúlt hónapokban komoly pénzügyi kitettséget okozó fejlemények egyes beruházások szabályozási környezetének megváltozása volt az, ami a döntést elősegítette, úgymond. Kezdjük magával, hogy ez egy ilyen hogyan történhet meg, meg mit tudhatunk erről az ügyről?
2: Egy kicsit tegyük kontextusba, ugye ez az a cég, amely nagyon sok nagy volumenű lakóparképítést csinál, egyébként nem csak Budapesten, illetve például a nevéhez köthető a Bosnyák téri irodakomplexum és egyébek 14. kerületben, ott a Zuglóban, és itt azt mondta a kormányzat, hogy ők felbontják a velük megkötött adásvételi szerződést. Itt az a hír, hogy volt olyan, amely a halászás között néhány héttel kötődött, itt több száz milliárd forintos értékesről kell beszélni, és gyakorlatilag úgymond csak ez 244 milliárd forint lett volna az állam részről, gyakorlatilag az irodákat oda akar tenni, és azt mondták, hogy az zuglói önkormányzattal kapcsolatos szerződéssel nem volt minden, és ezáltal egy oldalúak felszednék bontani. És erre mondta, emiatt is mondhatta főleg a Bayer Concert, hogy hát most nekem nincs 244 milliárdom, akkor csődeljárást kezdem ezek. Fontos, mi az a csődeljárás? A csődeljárás az nem egyedül a csőddel. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság ezt elrendeli, vagy megengedi, mert hogyha nem rendeli el a bíróság, akkor azonnal csődbe megy a Bayer Concert, tudjon bedobja a körök között, de valószínűleg szerintem ezt nem kívánják majd. Gyakorlatilag az lesz, hogy akkor 120 napra kap egy olyan haladékot a Bayer Concert, hogy lejön a hitelezőivel bankok, vevők, akár az állam, stb., és meg tudjon velük állapodni. Mert nagyon fontos, hogy jelenleg a Bayer Concertnek több ezer magánszemély, vagy akár cég lehet az olyan ügyfele, aki például lakópark ingatlanokat vásárolt, nem akarok felsorolni, mennyi minden ilyen lakópark ki lehetőség van. Van olyan, ami még csak mondjuk az előzeget fizette be, vagy szakaszosan befizetett 20-30-50-60%-ot. Van olyan, aki mondjuk már kifizette a lakást, és nem kapott kulcsot, van, aki meg kapott kulcsot, de például ez úgy működik, hogy nem azonnal jegyzi be a földhivatal, nem csak úgymond széljegyre kerül, tehát rengeteg jogállású személy van, aki most nem lehet annyira nyugodt. Mert gyakorlatilag mind az állam, mind és úgymond ez ilyen hitelező oldal, tehát aki adott pénzt a Bayernek, és nem kapta meg mindent, úgyhogy teljesen le van zárva, az úgymond a hitelezője a Bayer Constructnak, de ez gyakorlatilag rávilágít arra, hogy nagyon stabilnak, mamutnak kinéző vállalatok is könnyen tudnak, hogyha egy nagy, úgymond, mint a Jengában, hogyha egy fontos alsó kockát kihúzunk, akkor az gyakorlatilag nagyon hamar tud veszélyessé válni számára a helyzet.
1: Hát most eddig is elég bizalmatlan volt az építőipar iránt, így a környezet, vagy hogy is mondjam, az emberek nagyon bizalmatlanok voltak, hát ez még azért még rádob egy nagy lapáttal.
2: Azért, aki körbenéz, az tudhatja, hogy ez az elmúlt hónapokban az ingatlanpiac nem pörgött. Tehát tavaly évben az otthonstart bejelentésével szeptembertől volt egy roham, az egyik az év végére lecsengett, és azóta és az elmúlt 3-4 hónapban inkább pislákolt. Tehát én szoktam beszélgetni ingatlanosokkal, de azt mondták, hogy azért nem nagyon emlékeznek az elmúlt 3-4 évből ennyire gyenge ingatlanpiacra, még a Covid alatt is több ingatlan fogyott. Egyszerűen annyira előhozták ez az otthonstart egyébként az embereknek az igényét, a vásárlásra, hogy ott elment, és most akinek egyébként tőkéje van, az pedig kivált. Na most még egy nagyon fontos dolog, hogy erről talán beszélgettünk 2-3 adásban is az elmúlt 1-1,5 évben, ezek a kiemelt otthonstartos lakóparkok. Tehát azt mondta az előző kormányzat, hogy van egy olyan engedélyezés, hogyha megfelel annak, hogy a lakások 70%-a bármilyen lakóparkban otthonstartos, tehát 1,5 milliós négyzetméter állat van, 100 millió, stb., akkor olyan kiemelést kap, hogy nem kell mondjuk 1-1,5 évig az önkormányzattal, meg a hatóságokkal engedélyezni, hanem be kell jelenteni, hogy én ezt szeretném építeni, és egyébként 30 nap múlva már elkezdheti építeni. Tehát ez nagyon-nagyon sok időt spórolhat vele. Költséget és egyebeket nem kell mondjuk neki ezért mondjuk közlekedés csomópontot építeni, vagy van, amikor azt mondják, hogy akkor légy szíves, új is fel itt csinálj ide pár busz megállat, új is fel az óvodát, stb., mert ugye, hogy ide fogsz hozni nagyon sok embert, tehát úgymond megkérik a finanszírozót, meg a beruházót, hogy szálljon bele ebbe. Na most azt mondta a közlekedés és beruházási minisztérium, Vidész Dávid úr vezetésével, hogy amelyek ilyen projektek, de még nincsen jogerős építési engedélyük, azoknak egyelőre felfüggesztik, hogy ezt tovább folytatassák. Ezt, hogy érzékeljük, kedves hallgatók, 16 darab ilyen projekt volt Magyarországon, és abból 5-nek van ilyen. 5 darabnak van ilyen. Ez azt jelenti, hogy akik ezekben a projektekben például befizettek előleget, azoknak most az van, hogy lehet, hogy ígértek neki, nem tudom, 27 végén, 28-ban átadják, azoknak annyival fog csúszni az egész, amikor meg tudnak állapodni a beruházók gyakorlatilag a minisztérium, hogy mit építenek. Tehát ez 6-12 hónappal lehet, hogy csúsznak ezek az átadások. Ez megint több ezer lakásvásárlót érinthet. Az új lakásban, ugye, akik eddig azt csinálták, hogy megvették, esetleg fölértékedik, ez megint szerintem egy bizalmatlanságot okozhat a nem elkészült új lakásokhoz, hogy ez megint egy ilyen álló víz, kőbelépés, és hogyha ez így marad, akkor úgymond a kereslet mellett a kínálat fog csökkenni, és nem lesz annyi ingatlan, amire számolt a piac, hogy majd jövőre, meg jövő után, meg azután bekerül a piacra. És egyébként a Bayer Konstruktnak például van olyan, ami engedélye rendelkezik, be tudja fejezni, van például budapesti projektje is, de neki is van szám jószerivel vidéki projekt is. Fontos, hogy ez nem most politikai oldaltól függetlenül milyen, de egy jó pár ilyen projekt volt. Volt, ami több száz, ezeres, 1500-as, 2000-es lakásmennyiség. Tehát körülbelül, amit az most fölfejlesztette, vagy fölfüggesztettek, az most nagyon vad számot, mondjuk a 12 és 18 ezer lakás között van. Na most ez a magyar piacnak, új lakáspiacnak, ez körülbelül, amit az elmúlt években tudott, ez egy fél, egy évnyi teljesítménye. Tehát most annyi az, aminek most be fog csúszni, amíg építkeznek. Tehát ez ekkora Kínát fog hiányozni a piacról. És ez párhuzamosan érintett, ugyanúgy a Bayer Consultot, ezt múlt héten jelentették be, tehát azért ez a két hír, ez mindenképpen hátrányos, és azért mondom, hogy nem csak az állam mit vevő, hanem rengeteg olyan vevő lehet most a piacon, aki sajnos itt az elmúlt napokban akár kereshette az értékes tőjét, hogy akkor most mit tegyek, hogy legyek, mi lesz. Tehát ez most sajnos türelmet igényel, mert ez egy elég
1: erős, befizetett pénzek, a befizetett pénze az embereknek az nem tűnhet el, tehát hogy...
2: A csődeljárás szerint ki kell deríteni, hogy mit tud képviselni. Tehát azért van 120 napja ilyenkor egy adott cégnek, aki csődeljárásra kerül, hogy tudjon a hitelezőivel beszélni. A hitelező lehet a bank, lehet az állam, lehet a befektető, stb., hogy egyezkedjen velük. Most valószínűleg azt gondolom, hogy a kisbefektető, tehát effektíve a magánszemélyek, cégek, akik mondjuk egy-egy lakást vettek, azok védve lesznek, vagy valamilyen módon lesznek, de hát... hogyha teljesen lehúzzák a rólót, akkor lehet nem kerül befejezésre egy ingatlan. Tehát azt is el lehet, most bocsánat, nem akarok negatív lenni, de mondjuk 90%-ban kész az ingatlan, nem kerül befejezésre. Akkor majd lehet, hogy valaki kivitelező átveszi és befejezi a projektet, stb., de hát ez sokáig tudott állni azért, tehát vannak torzók. Én azt remélem, hogy inkább a szélsőséges negatív eredmény van, akkor az újragondolási, a reorganizációs folyamatban inkább az ilyen irodaház projektjeik azok, amikben mondjuk kevesebb lesz a rugalmasság, és inkább a magánembereket valószínűleg ki fogják segíteni. Tehát azért az elmúlt évtizedekben láttuk, hogy gyakorlatilag mindenkit kisegítettek, akinek mondjuk nehéz volt, devizahitelek, stb. Ugye azt, tehát, hogy valamilyen megoldás lett, tehát, hogy ez egy, azon számára ez most egy nehézséget jelent, hogy mi lesz velünk, hogy lesz velünk, mit tudunk.
1: Hát persze, bizalmat.
2: Ez komoly idegeskedés, gyomorideg lehet. Bárki, aki ilyen helyzetbe került, még egyébként az is lehet, hogy 120 nap múlva mindent megoldodnak és mennek tovább, de az akkor egy 120 napos idegeskedés, késés, ki tudja, mi lesz.
1: Hát igen, és a bizonytalanság az nyilván az senkinek nem jó, de bízunk benne, hogy meg fog oldódni, és pozitív irányba fog azoknak a lakóknak, akik esetleg befizették és várják valóban a költözést, pozitív kicsengése vagy lecsengése lesz ennek. Tibor, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést, sajnos az időnk lejárt, természetesen téma maradt rengeteg, majd talán legközelebb. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm, én is hallgatom, hogy is velünk voltak.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya. Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az

író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a Zentai Jazz and Roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egésznapos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MBM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek,
ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért húzta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a Nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a Nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudott maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstét állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló Nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak 1 éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd 2 évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné 3-szor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Iskolakezdés miatt változik a pesti alsórakpart lezárási rendje. Szeptembertől megszűnnek az energiatakarékossági korlátozások Budapesten. Budapest a 36. a világ legélhetőbb városainak rangsorában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az iskolakezdéssel és a nyári szezon végével módosul a pesti alsórakpart hétköznapi forgalmi rendje. Augusztus 31-től munkanapokon másfél órával tovább használhatják az autósok. A Dunaparti útszakaszt tájékoztatott a fővárosi önkormányzat. A változásra azért van szükség, mert a tanév kezdetével jelentősen megnő a forgalom Budapesten, különösen a reggeli és a délutáni csúcs időszakban. A pesti alsórakpart hétköznapi autómentesítése ezért az eddigi délután 5 óra helyett csak este fél 7-kor kezdődik. Így a délutáni csúcsforgalomban hosszabb ideig használhatják az autósok az útvonalat. A hétvégi közlekedési rend ugyanakkor nem változik. Szombaton és vasárnap a lezárt rakparti szakaszt továbbra is egész nap a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, gépjármű forgalom nélkül. A fővárosi önkormányzat ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy közvetlenül a lezárás után, illetve a rakpart újbóli megnyitását követő első fél órában még előfordulhatnak gépjárművek az érintett szakaszon. Ezekben az átmeneti időszakokban az autósoktól, a kerékpárosoktól és a gyalogosoktól is fokozott figyelmet kérnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott működési rend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás. Ezzel megszűnnek azok az átmeneti takarékossági intézkedések is, amelyeket az augusztusi hőség és a rendkívüli aszály miatt vezettek be Budapesten, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Az elmúlt hetekben a közösségi közlekedés energiafelhasználását is visszafogták. A villamosok és a metrók kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek, amivel jelentős mennyiségű áramot sikerült megtakarítani. A villamosoknál több mint 661, a metróknál pedig 355 megawattóra energiát spóroltak meg. Szeptembertől ezek a korlátozások is megszűnnek, így a járművek ismét a megszokott módon közlekedhetnek. A BKK emellett csökkentette a metróállomások mozgó lépcsőinek energiafelhasználását, saját irodaházában pedig mintegy ötödével mérsékelte az áramfogyasztást. A fővárosi díszvilágítás ideiglenes lekapcsolásával további csaknem 20 megawattórát takarítottak meg. A rendkívüli időjárás miatt a vízfogyasztást is visszafogták, a szökőkutak átmeneti leállításával mintegy 25 ezer köbméter vizet sikerült megtakarítani, miközben a fővárosi fákat is takarékosabb rendszerben öntözték. Szeptembertől ezen a területen is visszaállhat a megszokott működés. A főpolgármester szerint az augusztusi intézkedések azt mutatták meg, hogy Budapest közszolgáltatásai jelentős energia és víz megtakarításra képesek, úgy, hogy közben a lakosság a lehető legkevesebbet érzékelje a korlátozásokból. Történelmi rekordot ért el júliusban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma. Egyetlen hónap alatt több mint 2.141.000 utast kezeltek a terminálokon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A budapesti légikikötő történetében most először fordult elő, hogy a havi utasforgalom átlépte a 2 milliós határt. Az év első 7 hónapjában összesen csaknem 11.712.000 utas fordult meg Ferihegyen. Ez több mint 7%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Miközben az utasforgalom rekordot döntött, a légijáró mennyisége jelentősen visszaesett. Júliusban csaknem 31.900 tonna kárgót kezeltek a repülőtéren, ami 12,5%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A júniusi rekordhoz képest még nagyobb, mint egy 25%-os volt a csökkenés. A visszaesést elsősorban az Európai Unió július elején bevezetett új vámterhével magyarázzák. A kísértékű küldeményekre kivetett 3 eurós teher leginkább a Kínából érkező e-kereskedelmi csomagok forgalmát érinti. Az éves adatok ugyanakkor egyelőre továbbra is növekedést mutatnak a légijáru szállításban is. Január és július között csaknem 263 ezer tonna árut kezeltek Ferihegyen, ami több mint 11%-kal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának forgalmát. Térkövekkel hívták fel a figyelmet a zöldítés fontosságára Szentendrénél. Rendhagyó akcióval hívta fel a figyelmet a túlzott térkövezés és a városi zöld felületek csökkenésének problémájára egy szentendrei környezetvédő csoport. A Szentendrei Dunavirág Társaság tagjai a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt frissen felszínre került egyik földdarabot jelképesen letérkövezték. Az akcióval arra szerettek volna rámutatni, hogy miközben a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a hőhullámok és a hosszabb száraz időszakok, továbbra is sok természetes területet borítanak be betonnal vagy térkővel. A szervezet szerint ennek éppen az ellenkezőjére lenne szükség, ahol lehet növelni kellene a zöld felületek arányát. A burkolt területek ugyanis erősítik a városi hősziget hatást és megnehezítik, hogy a csapadékvíz beszivárogjon a talajba. A környezetvédők szerint ennek jelentősége Szentendrén különösen jól érzékelhetővé vált az idei nyáron, amikor a rendkívül alacsony dunai vízállás és az ivóvízellátási problémák is megmutatták a tartós szárazság következményeit. A Dunából előbukkant földdarabot a társaság Adamis Béla egykori helyi költő és földmérő után Bélás-szigetnek nevezte el. A térkövezés természetesen csak figyelemfelhívó performance volt, az akció végén valamennyi burkolóelemet felszedték, majd kenúval visszavitték a városba. Budapest a 36. helyen végzett a világ legélhetőbb városainak idei rangsorában. A magyar főváros 4 helyet csúszott vissza tavalyhoz képest, összesített eredménye pedig 1 ponttal 91 pontra csökkent. Ezzel együtt Budapest továbbra is kifejezetten magas élhetőségi mutatóval rendelkezik. Az Economist idén 173 várost hasonlított össze, összesen 30 különböző szempont alapján. A vizsgálatban egyebek mellett a közbiztonságot, a stabilitást, az egészségügyi ellátást, az oktatást, az infrastruktúrát, valamint a kulturális és a környezeti adottságokat értékelték. A maximálisan elérhető 100 pontból a vizsgált városok átlaga 76,1 pont lett. A lista élén idén is Koppenhága végzett, amely megőrizte tavalyi első helyét. A dán fővárost Bécs és Melbourne követi. A világ 20 legélhetőbb városa között már 9 ázsiai és 7 európai található. Budapest 91 pontos eredményen nemzetközi összehasonlításban továbbra is erősnek számít, annak ellenére, hogy a főváros az egyik legnagyobb 4 helyes visszaesést produkálta. Hasonló mértékben csúszott hátrébb többek között Luxemburg, Dubái és Abu Dhabi is. A rangsort idén jelentősen befolyásolta a nemzetközi biztonsági helyzet. Miközben az egészségügyi, oktatási és infrastruktúrális mutatók globálisan valamelyest javultak, a stabilitás területén további romlást mértek. Különösen több közel-keleti város került hátrébb a rangsorban, a térség konfliktusai és a romló biztonsági helyzet miatt. Díjátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárult a 33. országos Kárpát-medencei Diákfilmszemle Budapesten, a Csokonai rendezvényházban. Az ötnapos közönség találkozókkal megtartott versenyre ebben az évben rekordszámú 164 alkotást neveztek, animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet, a környezetvédelem és más, a fiatalokat foglalkoztató társadalmi kérdések is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyét. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését is. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csak nem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Paksia erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható, szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra kiosztható összteljesítmény 202 megavoltamper. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatban. Szeptember 9-én temedik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte tartottak miséket. 10 000 helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt.
0: Időjárás.
2: Ma a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé lehet eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 12-17 fok, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song, For God Is With Us. I don't know about you, but during this time in
1: nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
0: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncáza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmas estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MBM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszony, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal.
0: Ajánlót hallottak.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Viszont!
2: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyét. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, Ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését is. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Paksia erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható, szakmailag megalapozott legyen, ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra kiosztható összteljesítmény 202 megavoltamper. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatban. Szeptember 9-én temedik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt.
0: Időjárás.
4: Ma a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé lehet eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 12-17 fok, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Reklám hangzott el.
7: Jogszabályok gyorsíthatják a nemzeti vagyon visszaszerzést. Több mint 800-an haltak meg a nepáli földcsúszamlásokban. Délutántól egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Új jogszabálymódosítások gyorsíthatják az állami vagyon visszaszerzését. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása szakmailag elkötelezett vezetőkkel. Hozzátette, nem az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Befejeződött a Dunai Fenék küszöb építésének első üteme. A munkálatok gyorsan 17 nap alatt készültek el. A víz alatti kősánc már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőműnél. Az építmény segít, hogy az atomerőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Pályázat indult szélerőművek létesítésére és bővítésére. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról is Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerint egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltérnek egymástól. Meghalt a kórházban az a 23 éves férfi, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi, szóváltásba keveredett két másik férfival, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt eljárást indított. Már több mint 800 halálos áldozata van a nepáli-kínai határnál történt földcsúszamlásnak és villámárvíznek. Több mint 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is keresnek 3 kettős állampolgárságú magyart. A hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
8: Nagyot mindenkinek, augusztus utolsó napján már is indul a Budapest Update. A mikrofonnál István Dániel, augusztus 31-e van, ahogy mondtam. Nyílik mindjárt a kalendárium, hogy szokás szerint megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán majd sok mindenről lesz, a programajánlatokkal is készülök, meg arról is mesélek majd, hogy közös munkacsoportot hozott létre a kormány és a Vizer a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében, hogy mennyire voltak sikeresek a tárgyalások, nem sokára kiderül.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

között pedig országgyűlési képviselő. 124 éve hunyt el Stein Imre építész műegyetemi tanár, a Tudományos Akadémia tagja, az Országház tervezője. Stein legfőbb műve egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma a parlament, azaz a Magyar Köztársaság Országházának épülete, amely tervei alapján 1885-1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. Az Országház a Magyar Országgyűlés és egyes intézményeinek a székhelye, Budapest 5. kerületében a Duna partján a Kossuth Lajos téren található. Az épületet gyakran parlamentként is emlegetik. 117 éve született szintén a mai napon Kemény Katalin, író, művészettörténész, műfordító, Hambas Béla író felesége. Forradalom a művészetben, absztrakció és szürrealizmus Magyarországon című könyvét Hambas Bélával közösen írták. 34 éve hunyt el Berceller Rezső Rudolf szobrászművész, akinek lebegő szobrai a Nemzedék Galéria kupola termében láthatóak. Jellegzetes témája az ember és embertömegek, mint gépek vagy szörnyetegek megjelenítése, valamint foglalkoztatta a testi szenvedés és a kataklizmák, katasztrófák, az apokalipszis víziója. Nagyméretű alkotásait előbb fából készítette, majd többféle anyaggal kísérletezett. Fémekkel és horganyzott hálóval dolgozott. Apokalipszis című munkája a Magyar Nemzeti Galériában látható tehát. 148 éve árvíz pusztított Miskolcon. A bükkből lezúduló áradat, amelyet a Szimba patak már nem tudott levezetni, óriási pusztítást végzett és emberáldozatokat is követelt Miskolcon. A lakosság hősies küzdelmet vívott a vízzel, de alig 3 óra alatt közel 300 ember vesztette életét, és gyakorlatilag a lakóházak felett tönkrement. Vagyoni értékben és emberáldozatokban a kár felmérhetetlen volt. Jó egy évtizednek kellett eltennie ahhoz, hogy Miskolc a romokból újjáépüljön. A város 1928-ban emlékművet állított a katasztrófa emlékére, ugyanezen a napon Egerben is árvíz pusztított. 130 éve ünnepélyesen adták át a budapesti nagykörutat. Ez Budapest belvárosának egyik legfontosabb útvonala, amelynek pesti szakasza a Duna egyik természetes mellékágának folyómedre mentén épült ki, így az útvonalnak a mai értelemben vett tervezője nincs. Keresztül halad a belső kerületeken, Új-Lipótváros déli és Lipótváros északi határán, Terézvároson, Erzsébetvároson, Józsefvároson, valamint Ferencvároson. Az útvonal egyes szakaszai ezekről a városrészekről, illetve a Habsburg család egyes tagjairól kapták nevüket. A legészakibb Szent István körúti szakasz korábban Habsburg-Lipót császár nevét viselte. Az útszakaszból a Teréz körutat és az Erzsébet körutat a szocialista időszakban 50 és 90 között Lenin körútnak hívták. Az útvonal további részeinek elnevezése délfelé haladva József körút és Ferenc körút. A nagy körút a kis körúthoz hasonlóan nem hivatalos, csak informális elnevezése a főútnak. A nagy körút hagyományosan a Margit híd pesti hídfőjétől a Petőfi híd pesti hídfőjéig tart, tehát egy félkörívet alkot. Szélessége mindvégig közel 38 méter, hossza 4141 méter. Az útvonalat az 1896-os milleniumi ünnepségek idején 1896. augusztus 31-én nyitották meg, miután a közmunkatanács átadta a fővárosnak. Az elnevezés tágabb értelemben alkalmazható a Margit körúttal, Alkotás utcával, illetve a Villányi úttal és a Karinti Frigyes úttal kiegészített Budát is érintő teljes körre is. A nagy körút a Sugárút kiépítése után a 19. század második legnagyobb városépítési alkotása volt Budapesten, ma is nélkülözhetetlen funkciót betöltve a város szerkezetben. Ma ragyogó, napsütéses időre számít, 30 fok felett alakul a hőmérséklet, csapadékra pedig nem kell számítani. Közben arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizzair a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében. Vitézi Dávid és Váradi József a légitársaság vezérigazgatója közötti egyeztetésen a legfőbb célkitűzés a mély alvási időszak nyugalmának biztosítása. Mindjárt jönnek a részletek.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Hát többek között például arról, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Budapest a futballtudomány központja is lesz. A magyar fővároson közben a foci világszeme, a május 30-i bajnokok ligája döntő előtt néhány nappal, május 26-án a budapesti Marriott Hotel adott otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A cél, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg. A The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálták, hogy miként formálját a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban, írja a portfólió összefoglalója. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indult, majd a szurkoló élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezetett végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás, elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok. A megjelent hírek szerint 27%-kal emelkednek majd a díjak. Május végén hosszú idő után újra összeült a fővárosi közgyűlés, ahol megszavazhatják a budapesti taxiárak megemelését. Mint ismert, utoljára 2023. márciusában emeltek a tarifákon, akkor alakult ki a jelenlegi árazás. Az új szabályok értelmében már, ha megszavazzák a képviselők, akkor az 1100 forint alapdíj 1400 forintra, a 440 forint kilométerdíj 560 forintra, a percdíj 110 forintról 140 forintra emelkedik. Ez 27%-os tarifa emelkedést jelent, holott az Országos Taxi Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb 15%-os lépést indítványozott. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy minapi háttérbeszélgetésen elmondta, már tavaly elkezdődtek a taxiszervezetekkel a tárgyalások, de ezek elsősorban az ellenőrzések hatékonyságának javításáról, valamint a visszaélések kiszűréséről szóltak. Azt elismerte, vannak aggályok az ügyben, hogy egy ilyen drasztikus emelés hatására mennyivel csökkenne a kereslet a taxik iránt. A közgyűlés jóváhagyása esetén júliustól lépnének életbe az új tarifák. Külön érdekesség, hogy reptéri fuvar esetében egy extra 1000 forintos díj kerülne az alapdíjba, ezt azzal indokolják, hogy a repülőtér üzemeltetői drágíthatják a taxi bejárást. Üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat ez 1986. július 27-i dátum. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncerte. Az eseményről készült Hungarian Rhapsody Live in Budapest 1986 című film világsláger lett. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter, Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön, menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon. Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli, felemelő képeket látok a városról a televízióban, kezdte a videóüzenetét az élő legenda Brian May, aki kitérte a 40 éves filmre is. Akkoriban 40 évvel ezelőtt csodálatos barátokat szereztünk Budapesten. Az akkori magyar filmművészet legjobbjaival együtt dolgozva készítettünk egy nagyon különleges filmet arról a felejthetetlen Queen koncertről a Népstadionban. Az egész zenekar boldog volt Budapesten, Freddie születésnapját ünnepeltük Johnnal és Roger. ünnepel a barátainkkal és a családjaikkal, valamint egy hatalmas bulival a stadionban 70 ezer emberrel. Később azok a milliók, akik világszerte moziban látták a filmet, mind osztoztak velünk ebben az érzésben, és még most, 40 évvel később is ez a közös boldogság összeköt minket. Emlékezett vissza Brian May, aki üdvözölte a szolnoki szimfonikus zenekar és a Crazy Little Queen Bond ötletét, hogy a 40. évfordulóra koncertet szerveztek a budai várba, amely során a Queen ünneplik meg. Közben Budapesten bulizott Jason Statham, testőrei alaposan megszenvedték a helyzetet. Az akciósztár Budapesten a bálna környékén engedte el igazán magát, a testőrei pedig megszenvedtek, hogy lépést tudjanak tartani vele. Jason Statham nem apróztált át a kikapcsolódást. A munka sokszor akár szórakozásként is megélhető, ezt már azok is megtapasztalhatták, akik a Kém című film forgatásán Jason Statham mellett dolgoztak. Burai Kálmán most felidézte, hogy mi történt Budapesten, amikor a világhírű akciósztár a következő nagy sikerfilmjén dolgozott náluk. Burai a The Plotcasting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. A Borssal nemrég megosztott története pár évvel ezelőtt játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek királya Jason Statham. De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani? A Spy, a Kém című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak, kezdte Kálmán. Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell, derék és csípő méret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsa be a fényeket és a kamerát, így nem a színész terheli ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott, nem csak Statham esetében volt nehéz megfelelő ember találni, 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek, nyilatkozta. A végjáték forgatásán a csúcspont kétségkívül az volt, amikor a bálna elé szervezett buri jelenet igazi partiba csapott át Jason Stathammel a főszerepben. A Spy forgatása dübörgött, igazi humoros, jókedvű csapat dolgozott együtt. A végjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán euróvíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi parti hangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehová, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben, emlékezett vissza Burai. Hamarosan programajánlatokkal érkezem itt a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Jogszabályok gyorsíthatják a nemzeti vagyon visszaszerzést. Több mint 800-an haltak meg a nepáli földcsúszamlásokban. Délutántól egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Új jogszabálymódosítások gyorsíthatják az állami vagyon visszaszerzését. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek megbízatása kapcsán hangsúlyozta. Céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása szakmailag elkötelezett vezetőkkel. Hozzátette, nem az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A munkálatok gyorsan 17 nap alatt készültek el. A víz alatti kősánc már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőműnél. Az építmény segít, hogy az atomerőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul tudjon működni. Pályázat indult szélerőművek létesítésére és bővítésére. 6 járásban 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak szolgálatba. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról is Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerint egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltérnek egymástól. Meghalt a kórházban az a 23 éves férfi, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A gyanúsított egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett két másik férfival, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A támadó elmenekült a helyszínről, de órákkal később elfogták. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt eljárást indított. Már több mint 800 halálos áldozata van a nepáli-kínai határnál történt földcsúszamlásnak és villámárvíznek. Több mint 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is keresnek 3 kettős állampolgárságú magyart. A hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyog. Oktatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú Girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Anna-völgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló Tükörben az élővilág ösvénye a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantázia hős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisztelli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cserj és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.
2: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélkül.

0: kedves szívem.
1: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
2: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomásépület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését, valamint azt, hogy 3 hőhullámot és 2 energiaválságot sikerült kezelnie az országnak. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott: a párt szuverenitását helyre kell állítani, és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Lemondott a Corvin láncról és az azzal járó testületi tagságáról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint a magyar Corvin lánc testület nem tölti be azt a közéleti, tudományos és erkölcsi szerepet, amelyet be kellene töltenie. A Telex beszámolója szerint kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az ukrajnai gyermekkórház elleni 2024-es orosz támadás ügyében, és akkor sem szólalt meg, amikor az általa létrehozott élvonal alapítványt szerinte szakmailag megalapozatlan támadások érték.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: Nagyon sok ember szenved pánikbetegségtől. Mi okozza ezt? Mit tehetünk ellene? Mi van akkor, hogyha ezt detektáljuk? Meg kell-e ijednünk? Vagy egyszerűen csak tudatosnak lenni rá? Erről beszélgetek a mai Manna délelőttben Kiss Zsófi, klinikai szakpszichológussal.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, akivel egy, hát hogy mondjam, csak mondhatjuk, hogy a korunk betegségéről, a pánik betegségről fogunk beszélgetni ma, ami sajnos szintén nagyon-nagyon sok embert érint. Szia Zsófi!
3: Szia Petra! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi a pánik betegség?
3: A pánikbetegség alapvetően egy szorongásos megbetegedés, aminek különböző fajtái vannak. A legáltalánosabb az, hogy teljesen gyakorlatilag megmagyarázhatatlanul, hirtelen és váratlanul ilyen szorongásos rohamokat kap az illető, amiben szorongásnak legváltozatosabb testi tüneteit tapasztalja, ez lehet heves, szapora szívverés, lehet verejtékezés, izzadás, remegés, légszomj, mellkasi fájdalom, hányinger, tehát gyakorlatilag bármi, ami akkor is jelentkezik, amikor bármitől szorongunk, vagy megijedünk. És hát ezek a szorongásos tünetek nagyon ijesztőek tudnak lenni, ettől tovább fokozódnak, mert hát ugye, ha megijedek, akkor ezek a testi tünetek tovább fokozódnak, és egy ilyen ördögi körön keresztül egy ilyen teljesen nagyon sokan azt mondják, hogy ilyen kontrollvesztett állapotnak élik meg, amiben igyekeznek ezzel valahogy megküzdeni, megpróbálnak elmenekülni a helyszínről, vagy valami fajta megnyugtatást keresni. Általában azért ezek a tünetek nagyjából 10 perc alatt elérik a maximumot, és utána elkezdenek csökkenni, csak hát azért ez nagyon nehezen kibírható.
2: Nagyon sokan keresik ennek az okát, ugye, amikor az ember valamit tapasztal önmagán, és mondjuk hát nem nehéz diagnosztizálni egy ilyesmit, hiszen nagyon sok helyen lehet olvasni erről, mi is most erről beszélünk, elkezd gyanakodni az ember, hogy ez van. Mi okozhatja a pánikbetegséget?
3: Alapvetően én elkülönítenném magát a pánikrohamot és a pánikbetegséget. Tehát, hogy ilyen pánikrohama gyakorlatilag minden 10. embernek az élete során van. Mert hogy maga a pánikrohamot is nagyon különböző dolgok kiválthatják. Tehát például azok az emberek, akik valamilyen fóbiájuk van, tehát hogy irracionálisan és intenzíven szoronganak valamitől, biztos te is ismersz, hogy akinek mondjuk pókfóbiája van, vagy valamilyen állattól. Ugye amikor ezzel az állattal, vagy ezzel a helyzettel szembesülnek, akkor kapnak kvázi egy ilyen pánikrohamot. Ezt ők pánikrohamnak élik meg. Az is lehet, vannak ugye szociális fóbiás emberek, akik nem nagyon szeretik azokat a helyzeteket, ahol őket vagy a teljesítményüket valaki megfigyeli, előadást kell tartani, referálni kell az egyetemen, vagy bármilyen szociálisan meg kell jelenni, akár együtt enni mondjuk kollégákkal, és ez is olyan fajta félelmet generál náluk, hogy kvázi kapnak megint csak, hogy egy pánikrohamot. Tehát, hogy a pánikroham maga az több kórképnek is a része lehet, vagy az együttjárója, akkor beszélünk pánik betegségről, amikor ezek a rohamok azért viszonylag gyakran ismétlődnek. És a kettő között, két roham között egy ilyen aggodalmaskodás, egy ilyen félelem jelentkezik az újabb pánikrohamoktól, de gyakorlatilag nem kapcsol hozzá semmit. Tehát azt arról számolnak be a páciensek, hogy tényleg ilyen váratlanul, out of the blue, semmihez nem tudják kötni. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ezért is nevezzük tulajdonképpen a pánik, a szó magának az eredete, hogy ez a pánisten, a görög mitológia szerint, aki egy ilyen félig ember, félig kecske isten volt, riogatta az embereket, mert hogy hirtelen így belefújt a sípjába, és ők meg felkaptak, mert nem tudták, hogy mi ez, és hogy nagyon megijedtek, és hát tulajdonképpen ez jelentkezik a pánikbetegeknél is, hogy

0: ilyen váratlanul, hirtelen, előre nem látható helyzetekben jelentkezik. Genetikai összetevője biztosan van. Azt látjuk, hogy azért így családon belül ez halmozódni szokott, illetve különböző szorongásos kórképek a családban azért fellelhetőek, illetve nagyon gyakori az, hogy az előzményben, gyerekkorban beszámolnak arról, hogy szeparációs szorongásuk volt, vagy akár iskolafóbiájuk volt. De hogy vannak olyan gondolkodásbeli jellemzők, amik hajlamosítanak a pánikbetegségre, különböző ilyen torzítások a gondolkodásban, félreértelmeznek bizonyos teljesen ártalmatlan testi jelenségeket, és ezeket hajlamosak katasztrofizálni. Tehát ami stressz helyzetben megjelenő ilyen vegetatív idegrendszeri változás, ugye amit a felsoroltam, a mellkasi szorítás, légzési nehézség, verejtékezés, szívdobogás, stb., hogy ezeket ők katasztrofizálják, és valamilyen súlyos betegségnek a jeleként értelmezik, amiben ők itt most teperpját meg fognak halni.
1: Konkrétan egy valódi halálfélelem jelenik meg ilyenkor?
0: Egy konkrét halálfélelem, így van. Tehát magát a pánikot is szokták így differenciálni, van az úgynevezett kardiális típus, vagy a mellkasi pánik. Azoknak az embereknek, akinek ilyen jellegű pánikrohama van, a jellemző tünetek, ez a mellkasi fájdalom, a szívtáji szorítás, nagyon heves és gyors szívverés, ilyen fulladás érzés, és ezt ők össze szokták keverni ugye a szívrohammal. Azt hiszik, hogy infarktusuk van, vagy ha most tulajdonképpen meg is úszták magát a szívinfarktust, akkor is összekeverik valami ilyen szív problémával. Uh-huh. Egy másik típus az a hasi pánik, amikor a domináns tünetek ilyen gyomorpanaszok, hányinger, hasmenés, és van a neurológiai pániknak nevezett pánikroham, amiben pedig leginkább ez a fejfájás, szédülés, ilyen furcsán élik meg az élményeket, ők meg nagyon gyakran attól félnek, hogy te jó ég, meg fogok őrülni.
1: Milyen érdekes ez, és hogyha az ember ezt tapasztalja magán, akkor ugye volt időszak, amikor legyintettek a depresszióra is, és erre a pánikra, és pánikbetegségre, és a pánikrohamokra is, és az ember nem tudta, hogy mit csináljon, és még inkább megnehezítette a dolgát az, hogy szinte semki nem értette meg. Na olyankor mi a helyzet?
0: Mindenképpen fontos azért az, hogy alaposan kivizsgáljuk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogyha mondjuk az elmúlt hónap során legalább 4 ilyen pánikroham volt, ugye akkor az már pánikbetegségre utal, vagy akkor szoktuk ezt a diagnózist átgondolni. Mindenképpen fontos, hogy azért legyen egy általános kivizsgálás, hogy nincs-e valami fizikai oka, kardiológiai vizsgálat, érdemes mondjuk attól függően esetleg endokrinológiára is elmenni, hogy milyen jellegű ugye a tünet, hogyha ilyen zsibbadás, meg ilyen furcsa érzések, akkor azért neurológiára. És hogyha minden eredmény negatív, akkor gyanakodjunk arra, hogy ennek valamilyen pszichés oka van, tehát hogy itt tényleg egy pánikbetegségről van szó. Azért azt is érdemes átgondolni, hogy az életmódunkban nincs-e valami olyan, amin érdemes lenne változtatni, tehát hogy nem iszunk-e túl sok kávét, ami ugye felpörgethet, és akkor ilyen heves szívverést eredményezhet, vagy nincs-e valami olyan stresszor az életünkben, ami elhúzódóan jelen van, eleget alszunk-e, mozgunk-e. Tehát ezeket azért fontos átgondolni, és hogyha ezekre is úgy tudunk válaszolni, tehát nagyjából mindent megteszek, és mégis, akkor azt gondolom, hogy érdemes pszichológushoz fordulni, pszichoterápiára jelentkezni.
1: A vendégem Kis Zsófia, klinikai szakpszichológus, a pánikbetegségről beszélgetünk. Figyeljen mindenki, mert sajnos egyre többen érintettek ezzel kapcsolatban, ebben a betegségben, de nem csak a pánikbetegségről, hanem magáról a pánikrohamról is beszélgetünk, még annak a hátteréről, az életkori sajátosságokról és az életviteli sajátosságokról is. Hamarosan itt a Manna délelőttben.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem Kis Zsófia, klinikai szakpszichológus, a pánikbetegségről és a pánikrohamokról beszélgettünk. Szia Zsófi.
2: Szia Petra.
1: Nagyon érdekes az, amit elmeséltél ezzel kapcsolatban, mert ez arra enged, ugye a korábbiakban, mert ez arra enged következtetni, hogy nagyon sok minden függ tulajdonképpen azért attól az egyensúlytól, amit meg kellene találnunk testileg és lelkileg, de nagyon zaklatott életet élünk. A külvilág belefolyik az életünkbe, és akár folyamatos stresszfaktorként okozhat, hát egyrészt nyilván stresszt, másrészt pedig szorongást, például a közösségi felületeken látott fotók, amikkel folyamatosan az ember összehasonlítja magát, hogy én ehhez képest milyen kövér vagyok, csúnya vagyok, kevés vagyok, nem vagyok jó, nem vagyok ilyen anya, nem vagyok ilyen szakács, nem vagyok ilyen feleség, és még sorolhatnám.
2: Abszolút így van, és hogy ezek is nagyon komoly szorongásokat tudnak okozni az emberekben. Gyakorlatilag ugyanezeket a tüneteket tapasztalhatjuk, hogy ilyen pánikszerűvé fokozódó, akár a rosszul létig, de mondjuk csak egy csinos lánynak a fürdőruhás képe, és akkor elkezdek szorongani azon, hogy te jó ég, én viszont mondjuk itt az elmúlt másfél évben a karantén alatt más se csináltam, csak hisztem, hogy fogok én kinézni, hogy fognak engem kinevetni, tehát hogy ilyen predikciók lehetnek a jövővel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogyan fognak rám reagálni, és akár ez tényleg ilyen pánikszerűvé fokozódhat, de hát azért itt ott van az a dolog, amit lát, tehát itt van egy konkrét kiváltó oka. A pánikbetegségnél meg ugye nincs.
1: Van-e életkori sajátossága, Zsófi? Tehát észrevehetjük-e, észlelhetjük-e, van-e létjogosultsága azon gondolkodni, hogy ez egy gyereknél előjön például?
2: Gyereknél nem jellemző a pánikroham, a gyerekek inkább szomatizálni szoktak, tehát hogyha szorongásaik vannak, ha bántják őket az iskolában, ha félnek a megmérettetéstől, a leggyakrabban azért ők ilyen testi tünetek formájában tudják ezt kommunikálni. Tehát amikor a gyereknek rendszeresen hány ingere van, akár tényleg hányásig fokozódva reggelente, fáj a hasa, fáj a feje, és nincs semmi fizikai oka, tehát a kivizsgálások negatívak, akkor azért mindenképpen gondolni kell arra, hogy valami titkot cipel, amit nem tud megosztani, vagy igazándiból nem tud ezzel megbirkózni, de hát ott azért van egy nagyon jellemző dinamika, hogy hétvégén például ezek a tünetek nem jelentkeznek, vagy a nyári szünetben, de ahogy jön az augusztus vége, megint kezdi panaszolni, hogy neki fáj a hasa. A pánikbetegség maga az igazándiból kora felnőtt kortól már el tud kezdődni, és nőknél gyakoribb, legalább 2-3-szor gyakoribb, mint a férfiaknál, és igazából semmilyen más ilyen demográfiai jellemzővel nem találtak kapcsolatot, tehát hogy nincs összefüggésben az iskolázottsággal, nincs összefüggésben a családi állapottal, vagy a lakóhelyjel. A nemi eloszlás az érdekes, hogy a nők gyakrabban betegszenek meg.
1: Mit tudunk tenni ellene? Megelőzhetően, vagy amikor már jön, akár a pánikroham, akár létezik már ugye az életünkben egy kialakult pánikbetegség, mit tudunk tenni?
2: Többféle megoldás van alapvetően, hogyha valakinek a relaxáció az egy jól bevált módszere, amivel egy szorongásmentes testi állapotot tud elérni, és ezt rendszeresen gyakorolja, akkor ez a szorongásos rohamoknak a kialakulási valószínűségét tudja csökkenteni. Egy másik nagyon fontos dolog, mert sajnos azt veszük észre, hogy a kezeletlen pánikbetegség aztán később további betegségeket tud generálni, tehát hogyha valaki tényleg rendszeresen pánikrohamot kap már nagyon félettől, akkor előbb-utóbb a hangulatára is rányomja ez a bélyegét, ugye depresszió megjelenhet, vagy adott esetben kialakulhat egy egészségszorongás, egy súlyos egészségszorongás, amikor már nem csak attól fél az illető, hogy itt most a helyszínen én összeesek, meghalok szívinfarktusban, hanem lehet, hogy van valami olyan komoly betegségem, amit nem vesznek észre, ami kezeletlen, és amiben majd a jövőben meg fogok halni. És hát ugye az emberek próbálnak, nagyon gyakori az, hogy ilyen öngyógyító technikákat vetnek be, tehát nem mindenki tanult relaxációt, meg nem mindenki tanult meditálni, nem mindenki tud eljárni mondjuk jogázni, vagy sportolni. Ilyenkor jön az, hogy elkezdenek különböző szorongásoldókat, kérnek a szülőtől, baráttól, és ilyen rendszertelenül elkezdenek szedni szorongásoldókat, vagy akár alkoholba menekülnek, és hát ez további nehézségeket vet fel. Alapvetően, ha megértjük azt, hogy Ezek a tünetek teljesen normálisan a stressz helyzetre adott reakciók. Ha például megyek gyanútlanul az utcán, és akkor odaszalad a kerítéshez egy kutya, és elkezd ugatni, hát akkor hirtelen tényleg azt érzi az ember, hogy te jó Isten, hogy oda is csapja a szívéhez a kezét, vagy oda kapjuk nagyon gyakran, vagy a szánkhoz a kezünket, akkor érezzük azt, hogy nagyon megijedtünk, lehet, hogy remegünk, lever a víz, ver a szívünk, stb. Stb. Az az óriási nagy különbség, hogy itt tudjuk azt, hogy na hát most ugye megijedtem a kutyától. Vagy ha felszaladok a harmadik emeletre, megint ugyanezek a tünetek vannak, teljesen normálisan a testünk működéséből adódóan, nem gondolunk arra, hogy valami bajunk van, hiszen tudom, hogy felszaladtam a harmadikra. Azoknál az embereknél, akikre az úgynevezett katasztrofizáló gondolkodásmód jellemző, az ezeket a tüneteket azonnal katasztrofizálja, tehát a halálos betegség, a szívroham, a megőrülés, a megfulladás tünetének kezeli, és akkor tényleg elindul ez az önrontó kör, akkor már aki kapkodni a levegőt, van, hogyha ilyen felületesen lihegve lélegzünk hosszabban, akkor megváltozik idővel a vérnek a koncentráció, tehát a vérben az oxigén, illetve a széndioxid koncentrációja, és ez maga ez az élettani jelenség egy újabb, kellemetlen, ilyen szédülős, bizonytalan állapotot eredményez, na ettől még jobban megijedünk.
1: Ez a hiperventiláció? Ez amit a sokszor látunk filmekben, hogy zacskóba lélegeznek?
2: Így van.
1: Az miért jó?
2: Ilyenkor szoktuk mondani, hogy le kell lassítani magát a légzést. Tehát, hogy akkor ez van ez a négyes légzés, hogy akkor lassan, amíg négyig számolunk, addig belélegzünk, bent tartjuk a levegőt, aztán kifújjuk a levegőt. Tehát, hogy ugye ezzel próbáljuk, vagy hogyha az acskóba lélegzik valaki, ugye akkor a kifújt levegő gyűlik ebbe az acskóba vele, amiből, hogyha visszalélegzem, akkor ott is egy más koncentrációjú lesz az oxigén ebben az acskóban, mint kint a külvilágban. Tehát megpróbáljuk helyreállítani a vérben ezt a felborult egyensúlyt. És ettől fizikailag egy picit már jobban érzi magát, és akkor elindul egy ilyen negatív irányú, tehát ennek a rörontó körnek a visszafejtése tulajdonképpen, hogy hú, ha kezdek jobban lenni, akkor ugye az ijegységem is csökken, ettől még jobban vagyok, és már nincsenek olyan gondolataim, hogy meg fogok halni, hanem inkább olyan gondolataim vannak, hogy túlélem, meg jobban vagyok. De hogy ez tényleg nagyon fontos, ennek az elkülönítése, hogy itt most egy ilyen súlyos, halálos jelenségről van szó, vagy hát hajlamos vagyok arra, hogy időnként így jelez a testem, ilyen reakcióim vannak, de nincsen semmi baj, egyenletesen lélegzem, ez el fog múlni. És én azt szoktam mondani a pánikbetegeknek, hogy azt nem tudjuk garantálni, tehát a terápia az nem oda vezet, hogy soha ne legyenek ilyen szorongásos rosszulétek, hanem hogy ezt olyan értelemben tudjam kezelni, hogy ne kezdjek el katasztrofizálni, és tényleg ne induljon el egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes halálfélelemmel járó pánikroham.
1: Zsófi, el lehet ezt mulasztani?
2: Elég jók egyébként az eredmények, tehát a kognitív viselkedés terápiával ez a pánikbetegség ez nagyon jól gyógyítható, de hát nyilván attól is függ, hogy van-e még mellette társuló betegség. A legjellemzőbb, ami kialakul, az agorafóbia. Az agorafóbiások azok nagyon félnek azoktól a helyszínektől, és ezeket kerülik is, ahonnan az a megélésük, hogy nehezen tudnának elmenekülni. Ez lehet egy hosszú sor, mondjuk egy postán, ahol alig van levegő, és oda beszorulok, és előttem is tizen, mögöttem is tizen, vagy mondjuk egy színházterem, ahol ha középen ülök, és félek attól, ugye, hogy rosszul vagyok, akkor milyen kellemetlen lenne onnan kimenni, vagy akár mondjuk egy vonat, vagy egy busz, metró, ugye a metró is nagyon jellemzően az agorafóbiásoknak egy ilyen mumusa, mert hogy nem elég, hogy lemegyek a föld alá, de még be is zárul az ajtó, ki se tudom nyitni, szóval tényleg attól nagyon félnek, és ugye elkerülő viselkedés révén elkezdik ezeket a helyzeteket kerülni. Tehát ha mondjuk én pánikrohamot kapok egyszer a metrón, mert ugye pánikrohamot bárhol kaphatok, akkor kialakul bennem azt, hogy te jó, hogy kerülnöm kell a metrót. Elkezdem kerülni a metrót, buszozok, gyalogolok, stb. De aztán egyszer a buszon is. És akkor ez így egyre jobban generalizálódik, tehát hogy egyre inkább több helyzethez kapcsolódni fog, és a végén azt veszem észre, hogy gyakorlatilag bezárultam a lakásomba, nem tudok bejárni dolgozni, vagy ugye csak kísérővel, a szociális kapcsolataimat is nagyon rosszul érinti, mert nem tudok elmenni egy koncertre, egy moziba, sehova már gyakorlatilag, jön hozzá a hangulatzavar, tehát ez egy nagyon-nagyon rossz irány. hogyha nem kezeljük a pánikbetegséget, de kognitív terápiával, autogén tréninggel, életmódváltással, és hát adott esetben ugye pszichiátriai gyógyszerekkel is ez mindenféleképpen kezelhető.
1: A pánikbetegségről, a pánikrohamokról beszélgetünk, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok embert érint. A vendégem továbbra is itt a Manna délelőttben Kiss Zsófia, klinikai szakpszichológus. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Pánikroham, pánikbetegség, szorongás, mi a közös, honnan indul, miért vagyunk most ennyien, akik küzdünk ezzel, az én baráti körömben is van olyan, aki küzd pánikbetegséggel, és igazából azt látom, hogy tulajdonképpen ő hozzászokni próbál, leginkább nem pedig legyőzni, mert attól tart ő is, hogy ezt úgysem lehet legyőzni. A vendégem továbbra is Kis Zsófia klinikai szakpszichológus. Szia Zsófi!
2: Szia Petra! Hát sok mindentől szorongunk, ugye nemrég beszélgettünk az újranyitási pániktól, szorongunk az új helyzetektől, szorongunk a megmérettetéstől, szorongunk attól, hogy nézzünk ki, nagyon-nagyon sok mindentől lehet szorongani. Meg is szoktuk különböztetni egymástól az alkati szorongást, illetve a helyzeti szorongást. Ahogy a bőrünk színe, a hajunk színe, a szemünk színe, a magasságunk ugye nagyon különböző, úgy ez a bizonyos veleszületett alkati szorongásunk is különböző. Vannak emberek, akik hajlamosabbak a szorongásra, vannak, akik kevésbé. És akkor ugye ehhez kapcsolódik az is, hogy mennyire stresszteli a gyerekkorunk, mennyire tanítanak meg a szüleink a stresszel való megküzdésre. Tehát milyen mintát nyújtanak. Azt látom el, hogy mondjuk anyukám, amikor nagyon feszült, hazajön a munkából, akkor meditál, jógázni elmegy, tornázni elmegy, futni, vagy mondjuk rágyújt, megiszik egy sört, vagy kiabál velünk, tehát hogy nagyon fontosak azok a családi minták is, amit minket megtanítanak a stressznek az adaptív, vagy hát nem annyira jó kezelésére, és hát nyilván az is fontos még, hogy milyen helyzetben vagyunk, amikor kihúzzák a lábunk alól a talajt, amikor elveszítünk valakit, amikor egy nagy változás áll be az életünkbe, kilépünk ugye az életbe az érettségi után, vagy az egyetem után, keresünk munkát. Éppen lehet ez egy örömteli dolog is, tehát éppen lehet, hogy a gyerekünk születik, de mindesetre ilyen nagyon változások, azok mind-mind ilyen veszélyes időszakok, mert hogy akkor érzékenyebbek, sebezhetőbbek vagyunk a különböző szorongásos betegségek kialakulására is.
1: Mindig ilyen sok pánikrohamos vagy pánikbeteg volt a világban, csak nem tudtunk róla, vagy ez most egy ilyen civilizációs kiugró mutató?
2: Azt gondolom, hogy mindig volt szorongás, de amikor az élet egyszerűbb, tehát amikor nem kell azon izgulnunk, hogy 8 osztályosba, 6 osztályosba, 4 osztályosba vigyük a gyerekünket, fölveszik-e az egyetemre, melyik iskolába menjen, mit sportoljon. Tehát, hogy azzal, hogy kinyílt a világ, ugye autót vezetünk, felülünk a repülőgépre, tehát olyan sok plusz dolog jött be az életünkbe, amiken ugye, ha alkatilag is olyanok vagyunk, akkor lehet szorongani. Tehát én azt gondolom, hogy több a stresszor egyértelműen, mint a korábbi időszakban van, ha ezt összehasonlítjuk. És hát a másik pedig az, hogy egyszer csak, ahogy a tudomány is fejlődik, egyszer csak megszületik egy diagnózis, hogy akkor ezt nevezzük úgy, hogy pánikbetegség. Tehát nem lehet összehasonlítani, hogy 300 évvel ezelőtt hány pánikbeteg volt, mert hogy egyáltalán nem diagnosztizálták ezt így ilyen formában.
1: Na de akkor valószínűleg egyszerűbb is volt az élet, plusz ugye olyan nagyon sok választási lehetőségünk nem volt, szóval a bőségzavara az nagyon csávító tud lenni, de ugyanakkor roppant mondjuk nyomasztó is, mert a döntés az mindig egy nehéz dolog, még akkor is, hogyha ez az ember maga biztos, és akkor persze ezt kíséri ugye egy ilyen fajta szorongás, azonnal lásd, ugye azonnal az ember ezt a szókapcsolatot is használja, hogy na de mi van, ha rosszul döntök. Tehát, hogy nagyon sokan például azt mondják, hogy az a lényege az egésznek, hogy megelőzzük ezt az egész pánik és pánikbetegség és pánikrohami szorongás ördögi kört, hogy ez valaha is előkerüljön az életünkben, csak azt kell tenni, hogy csak a jelenre fókuszálunk erre az adott pillanatra, és akkor nincs miért aggódni, mert nem rágjuk magunkat a múlton, és nem aggódunk a jövőn, csak hát aztán ember legyen a talpán, aki erre képes.
2: Ez abszolút így van, és van még egy olyan tényező, ami szerepet szokott játszani ennek a pánik zavarnak, vagy akár a szorongás zavarok kialakulásában, az a maximalizmus. A perfekcionizmus, ugye, hogy nem csak, hogy döntenem kell, hanem azt érzem, hogy nekem tökéletesen kell döntenem, nekem a legjobb alternatíva mellett kell döntenem, és akkor nyilván jóval nagyobb a tét, meg a saját magam generált a stressz is sokkal nagyobb, mint hogyha azt mondom, hogy hát döntök valahogy, a jelenlegi tudásom szerint valószínűleg ez egy jó döntés, de hát azért lehet, hogyha rosszul döntök, akkor a későbbiekben ezt még tudom korrigálni. Tehát azok az emberek, akik szinte ilyen kényszeresen mindig a lehető legjobban akarnak teljesíteni, mindenből maximumot akarnak nyújtani, szintén sokkal veszélyeztetettebbek. De hát ez egy kicsit ugye tyúk vagy tojás probléma is, mert nyilván azok hajlamosabbak a perfekcionizmusra, akik alkatilag szorongóbbak is, egyszer s mind.
1: Van-e recept a lazaságra? Akkor fordítsuk meg a dolgot, Zsófi. Tehát te, mint szakember, tudsz-e olyat mondani, amivel az ember laza intervallumban tudja magát? Tehát egy oké, nyugi.
2: Általában azt szoktuk mondani, hogy jó, akkor elképzeltük a legrosszabb verziót, a legrosszabb kimenetelt, amit csak lehet.
1: El kell képzelni? Vagy ez csak ront a helyzetem?
2: Hát ők elképzelik. Tehát, hogy aki katasztrofizál, az elképzeli. Tehát abban nem kell segíteni, hogy képzelje el, mert az elképzeli. Tehát ő mindig a lehető legrosszabb kimenettel számol. Ha nem a legjobb iskolába íratom a gyerekemet, te jó ég, akkor majd nem tanul meg tanulni, különben is ott bántani fogják az osztálytársak, és akkor szóval, hogy a legrosszabb kimenetel, hogy jó, ezt most már tudjuk, mi lehet még. Mit mondana esetleg egy olyan barátja, aki nem ennyire szorongó, mint maga? Vagy akár hogy tapasztalta az életben, hogy hányszor jött be ez a legnegatívabb kimenetel? Tehát, hogy megpróbáljuk így a tapasztalatokat egymás mellé téve tulajdonképpen saját magunk számára bizonyítani, hogy ezek ilyen elhamarkodott következtetések és ilyen rendkívül torzított gondolatok, illetve hát, hogyha már kognitív viselkedésterápiáról beszélünk, ugye ott az egy nagyon fontos dolog, hogy azonosítsam ezeket a negatív gondolataimat, és azonosítsak benne olyan torzításokat, mint például mondjuk a jövendő mondás, ami egy olyan fajta torzítás, ezt ugye leírták a szakemberek, hogy van ilyen, hogy a lehető legnegatívabb kimenetelt képzelem el, és ezt gyakorlatilag tényként kezelem. Tehát összemosódik bennem azt, hogy ez egy gondolat, ez egy lehetséges dolog, vagy ez pedig egy tény. És hát nyilván, hogyha egy tényre reagálok, azt a példát szoktam mondani, hogy például, hogyha a rendelőbe bejön egy tigris, és mind a ketten a páciens is megint kiugrunk az ablakon, akkor ez egy teljesen jó megoldás, hiszen hát ha kiugrom az ablakon, akkor azt valószínűleg túlélem, van rá 50%, ha bennmaradok, akkor megesz a tigris. Na de ha csak eszembe jut, hogy bejöhet egy tigris, és ettől kiugrom az ablakon, ugye ez már mennyire más. Tehát, hogy a gondolatot, meg a tényt, azt így különítsük el egymástól, és nézzük meg, hogy ezek a mi katasztrofizáló gondolataink ténylegesen az életünkben, az elmúlt időszakban mennyire jöttek be, vagy esetleg azt tapasztaltuk, hogy nem ez történik.
1: Zsófi, akkor most zárásképpen, ami nagyon fontos még, és köszönöm az eddigieket, szerintem nagyon-nagyon sok hallgató nevében is. Mi az, amit tapasztalatunk magunkon is gyanakodni kell, és akkor mit tegyünk? Csak gondolatjelekkel.
2: Igen, először is például, hogyha a fizikai állapotunk ma változást érzékelünk, olyan fájdalmaink, izomfájdalmaink vannak, ami korábban nem volt, sokat fáj a fejünk, akkor gyanakodjunk arra, hogy lehet, hogy többet szorongunk, mint kellene, vagy mint amennyit korábban, és lehet, hogy állandóan feszülnek a nyakizmok, felhúzzuk a vállunkat, tehát ez például egy ilyen tünet lehet, amire föl lehet figyelni. Aztán, hogyha az alvásunkban probléma van, nem tudunk elaludni, azon vesszük észre magunkat, hogy így rágódunk ilyen korábbi negatív helyzeteken, vagy a jövőn rágódunk, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, akkor ugye ez, amit mondtál is, hogy vissza a jelenbe, hogy nézzük meg, hogy akkor a jelenben mi van, mik a tények, és akkor lehet, hogy talán reálisabban tudunk a jövőhöz is visszanyúlni. Aztán hallgassuk meg a környezetünket, tehát hogyha azt jelzik vissza már többször is, hogy figyelj, ne gondolkozz ezen ennyit, figyelj, nyugi, tehát hogy hallgassunk egy kicsit a környezetünkre, mert azért, hogyha sokan mondják azt, hogy túlzásba visszük az aggodalmaskodást, akkor azért lehet, hogy igazuk van. És hogy én azt gondolom, hogyha mindezeken úgy végigmentünk, akkor gondolkozzunk el azon, hogy amiről a beszélgetés elején is volt szó, hogy az életvezetésünk milyen, mennyit dohányzunk akár, vagy mennyi kávét fogyasztunk, alszunk-e eleget, mozgunk-e eleget, van-e én időnk, fel tudunk-e töltődni, és hogyha ezek is ugye megoldást hozhatnak, vagy kinyithatják az ajtót valamilyen megoldás felé, és amíg mindig el vagyunk akadva, akkor érdemes szakemberrel beszélgetni, mert akkor felszínre jöhetnek olyan gondolkodásbeli torzítások, olyan logikai hibák, amik mentén félreértelmezünk és katasztrofizálunk, akár semleges vagy teljesen normális testi jelenségeket, vagy egyéb tényezőket.
1: A vendégem volt Kis Zsófi, a klinikai szakpszichológus. Nagyon szépen köszönöm, Zsófi, szerintem nagyon fontos volt, hogy ezeket megbeszéljük, és nagyon-nagyon sok embernek tudtunk, remélem, segíteni ezzel. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm a meghívást.

0: beszélgetés. 98.6 Manna FM életörömzene, és természetesen ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő és pénzügyi percek, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel. Ez ma is így lesz, arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel. A friss hírek után kezdünk is.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök, új adatszolgáltatást vezet be a NAV. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lezártnak tekinti a miniszterelnök. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene például kinevezésekről, jogszabályokról, az országot nem lehetne kormányozni. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Elhangzott, a párt szuverenitását helyre kell állítani, és fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választásokon. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, ellenőrizhetővé. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. Legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztár gép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót pénteken késő este szállították. 5. Harald halála után fia 8. Hákon lett Norvégia új királya. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. Szakemberek szerint jövő tavasszal sok méh család elpusztulhat. Folytatódik a változékony idő, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon már déltől, később pedig egyre több felé lehet zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt pénzügyi percei jönnek, hiszen ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő. Mindig állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel, hogyan tehetjük jobbá a világot a pénzünkkel, erről beszélgetünk ma, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Schiller Petrával. A 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Újabb pénzügyi hétfő és pénzügyi percek állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ma egy különleges témát hozott Ildikó. Szia Ildikó, köszi, hogy ránk érsz, miről beszélgetünk ma.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, és hát arról beszélünk egy kicsit, hogy hogyan lehet jót tenni a világgal, a pénzünkkel.
1: Hát hogyan?
2: A pénzügyi döntéseink azok nem csak a saját életünket, illetve a saját jövőnket alakítja, hanem tulajdonképpen ugye a gyerekeinknek a jövőjét is, és egyre többen ismerik fel, hogy a pénzügyekben a fenntarthatóság az egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát van, aki ugye már szelektíven gyűjti a hulladékot, van, aki ugye kevesebb műanyagot használ, de a pénzügyekben is, hogyha egy picit tudatosabbak vagyunk, akkor tudunk hatni a környezetünkre és a jövőnkre is.
1: Amikor az ember azt gondolja, hogy jót tesz a világgal, akkor elsőként azért a környezettudatosság, a fenntarthatóság jut az eszébe, de tulajdonképpen, ha jobban belegondolunk, ez is visszacsavarodik a pénzhez.
2: Hát természetesen, ugye általában, hogyha arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, akkor rögtön ugye a környezetvédelem jut eszünkbe, de ugye a fenntarthatósága, hogyha beszélünk, akkor beszélünk társadalmi hatásokról és gazdasági hatásokról is, amelyek nyilván rövid távon, középtávon és hosszú távon is befolyásolják az életünket, illetve alakítják a jövőnket.
1: Hogyan tudunk mi jó hatással lenni a világra a pénzünk által? Ugye eleve mondjuk itt bejönnek különböző, hát hogy mondjam, csak lelki vagy hozzáállásbeli dolgok is, úgy, mint a túlzások, a soha nem elég attitűd. Szóval itt azért van már szerintem pszichés és lelki tényező is, hogy hogyan tudunk jót tenni, hiszen hogyha valakinek soha semmi nem elég, ez a világnak előbb-utóbb rossz lesz. Mert ugye globális szinten is a föld kizsákmányolása az zajlik, és nyilván nem azért, mert valaki szeretne piros cérnát venni, hanem azért, hogy minél több pénze legyen.
2: Hát természetesen, amit mondtál, az így van, de tudatos pénzügyi döntésekkel tudunk kisebb ökológiai lábnyomot hagyni, és ez szerintem nagyon-nagyon lényeges dolog. És ennek első lépése lehet az, hogy olyan bankot választunk, amelyeknek mondjuk nincsen annyi bankfiókja, online szinte minden tranzakciót, minden banki szolgáltatást el fogunk tudni érni, illetve ma már zöld technológiai szempontból súlyozzák a bankokat, tehát kapnak elismerést, hogyha ilyen fejlesztésekbe mennek, de tudunk ilyen bankokat is választani, Magyarországon is van erre lehetőség, tehát így már egy kezdő lépést azt meg tudunk tenni afelé, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk.
1: A pénzügyi világban is tudunk jók lenni, a pénzügyi világban is tudunk környezettudatosak lenni. Erről beszélgetünk ma a szokásos pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval hogyan tehetünk jót a pénzünk által a világnak? Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: mi Amerika?
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Iván Nyédikó állandó szakértünk, pénzügyi elemzőnk a vendégem természetesen, hiszen hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő és pénzügyi percek itt a Mannán. Arról beszélgetünk ma, hogy hogyan tehetünk jót a világgal a pénzünkkel, vagy a pénzünk által, hiszen azért, hogyha még ha az ember, inkább így mondom, nagyon sikeres és óriási bevételei vannak, és ez folyamatosan növekszik, az nyilván hat a környezetre, a világra, az ökoszisztémára, itt van ez a bizonyos ökológiai lábnyom, amiről beszéltünk, de mégis azért vannak a világban abban a rétegben, akik igazán nagyon sikeresnek és végtelen gazdagnak számítanak olyan emberek, akik nagyon figyelnek arra, hogy ezt egyensúlyban tudják tartani.
3: Igen, már beszélhetünk arról is, hogy van egy trend, vagy van egy tendencia, és az nagyon jó, amikor olyan emberek, akikre mi azt mondjuk, hogy gazdagok, hogy multimilliárdosok, ők szólalnak fel a fenntarthatóságért, a környezet tudatosságnak a minél inkább előtérbe kerüléséről, illetve hogy gondolkodjunk úgy, hogy nem kell a földünket teljes mértékben kizsákmányolni. Azért, mert most egy fogyasztói társadalomban élünk, és nem gondolkodunk el azon, hogy az, amit mi meg szeretnénk mondjuk vásárolni, hogy arra tényleg szükségünk van-e, vagy pedig most kell-e? Tehát most van-e itt az ideje annak, hogy ezt megvásároljuk?
2: Azért az is érdekes, mármint, hogy ebbe belegondolni is nagyon érdekes, hogy különbséget tudunk tenni, ugye, mondjuk ugye a világ felső 10 000-ben lévő emberek között, tehát bizonyos személyiségek nagyon odafigyelnek erre, és ezt újra felhozom, ezt a balanszot, mert szerintem azért ezek az emberek is pontosan jól tudják, hogy milyen mértékben van kizsákmányolva a föld, milyen mértékű szennyezést tesznek akár a magángépeikkel, még ha szükséges is, de valahogy próbálnak kompenzálni. Ugyanakkor létezik ugyanez kisebb szinten is, tehát nem a multimilliárdosoknál, vagy a világ vezető üzletembereinél, vagy a leggazdagabbjainál, hanem mondjuk egy ország, Magyarország, vagy egy kisebb másik nyugat-európai országnak a felső 10 000 tagjainál is. Ezt jól gondolom. Ugye hát azért a pénzügyi világban te elég jól nyersz betekintést napi szinten. Lehet látni azt, hogy ez elválik egymástól. Az ilyen típusú ember, meg az olyan típusú ember.
3: Igen, azért azt lehet mondani, hogy egyre több ember van olyan, és akik ugye megtehetik, megengedhetik maguknak, azok különböző jótékonysági szervezeteknek adnak pénzt, vagy kutatásokra adnak pénzt ahhoz, hogy valóban a Földnek az ökoszisztémáját megőrizzük, nem csak az unokáink, az ükunokáink, hanem a dédunok, tehát ugye nagyon-nagyon sok generáción át, hogy élhető legyen ez a csodálatos bolygó, amin mi most itt élünk. De úgy, hogy ezek az emberek nem mutassanak példát, nem mondjanak el apró dolgokat, amelyekkel mondjuk a leghétköznapibb ember is, vagy akinek nincsen olyan nagyon sok pénze, az is hozzá tud járulni ahhoz, hogy ezt az ökoszisztémát megőrizzük, anélkül ugye nehezebben haladnánk előre, hiszen a példák, a példaképek, azok sarkalják az embereket arra, hogy hasonlítsanak ezekhez az emberekhez valamilyen szinten. Ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés.
2: Aha. Tehát, hogy el tudjuk tőlük lesni a példát?
3: Hát el tudunk tőlük lesni példát, vagy pedig el tudunk gondolkodni azon, hogy ő mondjuk a vagyonának X 100%-át vajon miért is költi erre. Tehát mert ebből neki profitja nem származik. Tehát a példamutatás. Önzetlenül csak azért, hogy valamennyivel segítse azokat a kutatásokat, azokat a fejlesztéseket, amelyek valóban ebbe az irányba haladnak, azokat elő tudja segíteni a pénzével. Hogy a pénzhiány miatt ezek ne szakadjanak meg, vagy ne maradjanak abba.
2: No, hogy hogyan segíthetünk a világnak a pénzünkkel, vagy hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnk Iván Nyédikó pénzügyi elemző még marad, hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Pénzügyi percek egy újabb pénzügyi hétfőben Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel, és ugye arról beszélgettünk ma, hogy hogyan tehetünk jót, hogyan tudjuk jobbá tenni a világot a pénzünkkel, vagy a pénzünk által. És eddig megbeszéltük ugye a felső 10 000, akár ország, akár világszinten a felső 10 000 viselkedését, működési mechanizmusát ebből a szempontból, hogy nekik mekkora az ökológiai lábnyomuk, hogyan próbálják tartani a balanszot a fenntarthatóság és a pénzügyi siker között. De természetesen arról is beszélnünk kell, Ildikó, hogy a hétköznapi ember, egy magánember hogyan tud hozzájárulni a világ javulásához, vagy a romlás csökkenéséhez a kis pénzével.
2: Hogyha csak arról beszélünk, hogy van valamennyi pénzünk, és azt egy bankban tartjuk, ugye beszéltem már ezekről a úgynevezett zöld ekológiai bankokról, ott ők abszolút olyan eszközökbe fektetik ugye a vagyont, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Most mi, magánbefektetők is, vagy magánmegtakarítók is tudunk ugye olyan befektetési vagy megtakarítási formákat választani, amelyek valóban megfelelnek ezeknek a feltételeknek, tehát megújuló energiába fektetnek, víztisztító rendszereket fejlesztenek, vagy pedig hosszú távon támogatnak olyan projekteket, amelyek mindenképpen az élhető jövő fele mutatnak a gazdasági és társadalmi fejlesztésekben, szociális fejlesztésekben, vagy szociális támogatásokban is segítkeznek. Tehát vannak ilyen cégek, és ezeknek a cégeknek a kötvényeit meg tudjuk vásárolni, vagy pedig részvényeibe fogunk tudni, vagy tudunk befektetni. Ezzel nyilván egy olyan jövőbeli technológiát, vagy jövőbeli eljárásokat támogatunk, így közvetve, amelyek afelé mutatnak, hogy egy élhetőbb jövőt építünk közösen.
1: Amikor valaki jó példát lát, és elkezdi beépíteni lassacskán az életébe, hiszen azért itt is változtatásokra van szükség, az hogyan hat a környezetére?
2: Nyilván az első és legfontosabb az, hogy feleslegesen ne vásároljunk. Tehát mi, a közvetlen fogyasztók. Tehát mi így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a környezetünk élhetőbb legyen. Vagy gondolkodjunk el azon, hogy milyen csomagolású tárgyakat, vagy eszközöket, vagy pedig élelmiszert vásárolunk meg. Ez ugye kíméli a mi pénztárcánkat is, de ugyanakkor a föld erőforrásait sem fogja olyan mértékben kiaknázni. És nagyon sokat lehet ugye hallani mostanában arról, több éve folyamatosan beszélünk arról, hogy magas az infláció, hogy így az infláció, így alakul, úgy alakul. Tehát ahhoz, hogy az infláció csökkenjen, és nyilvánvaló ennek az infláció csökkenésnek számos hatása van egyébként is a gazdaságra és a saját pénzügyeinkre is, és a saját pénzünkre is, ennek az egyik eleme az, hogy a fogyasztás az csökkenjen. Tehát minden mindennel ugye összefügg, és hogyha kevesebbet fogyasztunk, akkor ugye kevesebb lesz az ökológiai lábnyomunk, csökken az infláció, és a pénzünknek az értéke is növekszik, tehát hogy ez egy ilyen körforgás.
1: Hogyan tudjuk ezt megtanítani zárásképpen pár mondatban, ezt még mondd el kérlek, a gyerekeknek, hogy egy olyan generáció nőjön föl, akinek már ez természetes?
2: Egy olyan generáció nő fel, akik sokkal többet foglalkoznak azzal, hogy egy élhetőbb jövőbe tudjanak élni. És a másik a példamutatás. És a harmadik az pedig az, hogy beszélünk erről. Tehát nem azt várjuk, hogy majd a szomszéd, meg majd valaki felvilágosítja, nem. Otthon a gyerekekkel is beszélünk arról, hogy minek milyen hatása van. Nyilván megfelelő értelmi szinthez igazítva, de hogyha egy családban az fontos, hogy odafigyeljünk, hogy milyen hulladékot és hova dobunk, hogy mit használunk fel, hogy hogyan gondolkodunk a pénzünkről, esetleg éppen most napelemet telepítünk a házunknak a tetejére, hogy ezek miért történnek meg, és ennek milyen hosszú távú hatásai lesznek.
1: Tehát mindent összefoglalva, amit eddig elhangzott útravalóként a hallgatóknak, Ildikó, hogyan tehetünk jót a világnak a pénzünkkel?
2: Elsősorban ugye úgy, hogy mi csökkentjük a felesleges vásárlásainkat, odafigyelünk, hogy mit vásárolunk, az hogy van csomagolva, hogyan gyűjtjük magát a hulladékot, és mit tudunk ugye háztartás szinten megtenni annak érdekében, hogy kevesebb legyen az ökológiai lábnyomunk. Pénzügyileg tudunk választani ugye olyan bankokat, befektetéseket, pénzügyi megoldásokat, amelyek szintén ebben az irányba mutatnak. Nyilván ehhez nagyobb kutatás kell, meg nagyobb odafigyelés kell, vagy éppen egy szakemberrel kell ez ügyben beszélni, de ezek az apró lépések, ezek nagyon nagy hatással lehetnek valóban a jövőnkre.
1: Ez volt a mai pénzügyi hétfő, itt a Mannán, Ivány Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnkkel. Érdemes lesz figyelni, a jövő héten hétfőn újra jövünk újabb érdekes és fontos adatokkal és ismeretekkel, ismeretanyagokkal a pénzügyi világból. Ildikó, köszönjük az idődet!
2: Én köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, jó nyaralást kívánok, hogy jó nyaralhat!

0: 98.6 Manna FM életörömzene és az a bizonyos női plusz size élet és a test pozitivitás. Erről beszélgetek Kozma Ritával, aki megjelenés stratéga és stílus tanácsadó és plusz size guru. Én így nevezem őt legalábbis. A friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Társadalmi és Gazdasági Igazságtétel Hivatala lesz az MVVH, fogalmazott a szervezet elnöke. Már több mint 900 halálos áldozata van a nepáli katasztrófának. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Gazdasági és Társadalmi Igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Szerinte várhatóan sokkal több ügy kerül elő, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. Arra számít, hogy egy év múlva már jelentős ügyek vádelőkészítési szakaszba kerülhetnek. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyonelemeket, és a jelentős ügyek közül több már bíróság előtt lesz. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember erről a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt, úgy fogalmazott, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Az elemző szerint 2030-2031-re reális lehet az unió hazai bevezetése. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és áradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül csak nem 600 külföldi, köztük 3 magyar van. A nepáli és kínai hatóságok közben további lehetséges áradások miatt figyelmeztettek. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek be csapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény. Iziumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Európa jövője a téma a ma kezdődő Bledi stratégiai fórumon. A szlovén városban tartott kétnapos esemény középpontjában a közép-európai térség helyzete áll. A panelbeszélgetéseken szó lesz egyebek közt az unió nyugat-balkáni bővítéséről, szomszédságpolitikáról, valamint az aktuális geo- és biztonságpolitikai kihívásokról. A tanácskozáson részt vesz Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnök is.
1: Időjárás.
3: Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt mai vendége Kozma Rita, megjelenés stratéga, stílus tanácsadó. A plusz száz életről és a test pozitivitásról beszélgetünk. Nagyon-nagyon sok érdekesség előkerül, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Igazodjunk ebben a témában. Hogyan lettél te stílustanácsadó, és mit jelent az, hogy megjelenés stratéga?
1: Igazából én már egész kis fiatalon, tehát 14 éves koromban művészeti pályára mentem, már általános iskolában is, de középiskolában textil és divattervező szakra mentem a művészeti szakközépbe, úgyhogy nekem már a textilek, illetve a művészet nagyon korán bekerült az életembe, de inkább művészeti oldalról, tehát nem mind stílus tanácsadó, divat kreátorként. Viszont ugye ez is érdekelt, tehát úgy éreztem, hogy ezt is jól lenne megtanulnom, ilyen oldalról is megnézni a megjelenést, és ez nekem azért nagyon-nagyon fontos, mert stílus tanácsadóként is én nem csak azt nézem, hogy te neked milyen színek állnak ül, és milyen alkat vagy, és milyen fazonok, hanem összességben egy picit, mint művész is figyellek, hogy miben érzed jól magad, vagy a színek összhangja, milyen hatással van rád a színszimbolika, úgyhogy nekem ez így jött egészen korán, 21 éves koromban végeztem stylistként, stílus tanácsadóként.
0: A Forbes azt írta rólad, hogy a plusz size istennője, a Glamour azt írta, hogy plusz size guru, a Joy úgy apostrofált téged, hogy a test pozitivizmus hazai úttörője, a Marie Claire-ben pedig úgy szerepeltél, hogy világviszonylatban egyedülálló plusz size stílus biblia szerzője. Mesélj ezekről, hogyan jött a plusz size az életedbe? Mindig el tudtad fogadni magad? Nem volt ezzel problémád? Mert ugye manapság ez már egy kicsit kezd lágyulni, de azért még mindig mi, akik nem a nagyon vékony típusúak vagyunk, azért szoktunk haragudni még Twiggyre például.
1: Igen, igen, ez szerintem teljesen helyén való, hogyha olyan szépség ideálokra, ha még csak titkon is egy picit dühösek vagyunk, akik olyan test ideált hoztak képbe, akik nagyon eltérnek egy egészségesnek tűnő, most ezt így mondom, egészségesnek tűnő testalkattól, és mondjuk, hogy egy Twiggyről van szó. Nem gondolom azt, hogy aki mondjuk vékony, feltétlenül egészséges, vagy egészségtelen, vagy aki teltebb, feltétlenül nem egészséges. Persze van az a testsúly, túlsúly, ami már valóban kockázatot rejt, és én emellett nem is szeretnék elmenni, és nem is propagálnám az elhízást, tehát ez azért mindenkinek felnőtt emberként, hogyha felnőtt emberekről beszélünk, látnia, éreznie és tudnia kell magán, hogy hol van az eddig is, ne tovább, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos. A plusz size igazából ez egy érdekes dolog, mert én sosem voltam klasszikusan plusz size alkat, inkább csak azt mondom, hogy gyerekkorom óta mindig is jobban szerettem azokkal foglalkozni, akik egy picit perifériára kerültek, akikkel kevesebbet foglalkoztak, és most ugrok egy nagyot, néhány évtizedet. Nagyjából egy ilyen 11-2-3 évvel ezelőtt lett elegem. Egyébként én női magazinoknál dolgoztam divatszerkesztőként, vezető divatszerkesztőként, ahol főképp parcsú, vagy karcsú modellekkel dolgoztam együtt. És akkor úgy éreztem, hogy emellett számos nő megtalált, hogy Rita, hát nem csak, nem mindenki 90-60-90-es szupermodell méret és 20 éves, hogy velünk mi lesz. És így fogalmazódott meg bennem ez, hogy akkor szeretnék nem csak a klasszikus topmodelleknek segíteni. Mondta is egy barátom ezzel kapcsolatban, hogy írnom kellene egy könyvet, hogy topmodellek kíméljenek. Ezzel a címmel semmi bajom a topmodellekkel, de tényleg nem csak egyféle szépség létezik. És így kezdtem el elindulni ezen az úton, hiszen főképp a teltebb hölgyek találtak meg. Egyébként még talán 2010 körül öltöztettem a Tóth Verát, aki akkor még Molett volt, és ő is mondta nekem, hogy hát, hogy teljesen el van veszve, nagyon-nagyon nehéz öltözködni, és ez így is van, tehát ez nem csak a Verára értendő, hanem mindenki, aki azért olyan mérettel rendelkezik, amelyre azért nehezebb ruhát találni, valóban nem könnyű. És akkor ugye még nem is volt annyira ez az online webshopos ruhavásárlás divatban, tehát kevesebb volt a készlet, és ő is mondta, mások is mondták, és így kezdtem el ezzel a területtel foglalkozni, ami nekem nagyon nagy szívügyem lett. Mára már, illetve ez idő alatt sem csak plusz size hölgyekkel foglalkoztam, illetve foglalkozom, viszont nekem ez egy ilyen nagyon nagy szívügyem lett, és elkezdtem beleásni ebbe magam. Külföldről inspirálódtam, illetve tanultam, tehát Magyarországon alig találtam erre vonatkozóan információt, és így belevágtam, mint stílus tanácsadó, és elkezdtem magam edukálni ezen a területen, hiszen egészen másfajta fazonok, színösszetételek, anyagösszetételek kellenek, mondjuk egy almaalkatú, tehát törzsben mondjuk erősebb hölgynek, mint mondjuk egy SSMS méretű homokúra alkatú nőnek.

A vendégem Makkoz Marita, stílustanácsadó, megjelenés stratéga, képzőművész, akivel a plusz size divatról, öltözkedésről, az önelfogadásról, a testpozitivitásról és még sok minden másról beszélgetünk ehhez kapcsolódóan, úgyhogy hölgyek, mondom én azt bátran, hogy van remény és van vigasz is, úgyhogy ha valaki egy picit elveszettnek érzi magát emiatt, a testalkata vagy esetleges súlyfeleslege miatt, az most figyeljen nagyon, mert ki fogjuk könnyíteni az ő lelkét Ritával, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Kozma Rita a vendégem, ma stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, plusz size témában, test pozitivitás témában szakértő, akivel ugye ezeket a témákat vagy gondolatokat már méltattuk is pár mondatban, de ezért érdemes arról is tovább beszélgetni, hogy miért is írtad meg a plusz size stílus bibliát, ami világviszonylatban egyedülállóként tekinthető a Marie Claire szerint is. A Forbes úgy említ téged, hogy a plusz size istennője, és akkor ezek mentén kezdjünk el beszélgetni a könyvedről, illetve magáról a plusz size létről, és arról is, hogy ez egészséges tud lenni akkor, hogyha az ember odafigyel magára.
3: Így van, köszönöm szépen. Petra, örömmel válaszolok ezekre a kérdésekre, hiszen azt tapasztalom így az elmúlt években, hogy mindig vannak olyan értő fülek, akik pont erre vágynak, hiszen kortól függetlenül lehet valaki kerekdedebb, hogyha már a plusz size-ról beszélünk, és tudom, hogy sokan megkövezik azt, amikor azt mondom, hogy genetikailag is lehetünk teltebbek, de bizony egy szélesebb csípőcsontot nem nagyon lehet lefaragni, tehát az adott és mondjuk egy körte alkat, aki combban, fenékben, vádliban, lábszárnál erősebb, bizony azon nem sokat tudunk változtatni, egyébként gondoljunk akár Jennifer Lopezra, aki szerintem napi 5 órát edzés, mégis körte a testalkat és erősebb például ezen a testtájékon. Szerintem, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden testet, a legfontosabb az egészség. Tehát, hogy egészségesek legyünk, és emellett jöhet az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és milyen ruhákat viselünk. Amit szeretnék így kihangsúlyozni, kihangosítani, hogy attól, hogyha van rajtunk X kiló plusz, nevezzük plusznak, attól még igenis lehetünk csinosak, tehát ez a ruha összetétel, színek, fazonok, amit az imént is mondtam, ezek rendkívül fontosak, és nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha csak feketét, vagy csak zsákruhát ajánlanak egy teltebb alkatú nőnek, hiszen mondjuk egy mellben erősebb nőt, hogyha mondjuk egy olyan ruhát visel, ami derékban nem karcsúsított, vagy nincs egy olyan pont, ahol egy picit karcsúsított, akkor bizony erősítheti is. Én hiszek abban, hogy nem azon múlik sem a boldogságunk, sem az önértékelésünk, az önbizalmunk, hogy hány évesek vagyunk, avagy SS-t, vagy 2XL-es ruhát viselünk, hanem inkább hogyan tudunk a testünkkel bánni, és hogyan tudjuk azt úgy elfogadni. És nehéz erről beszélni, mert az elfogadás azt valóban nem egyszerű. Én nagyon sokáig nem szerettem például magam, hiába voltam fiatalabb, vagy vékonyabb, nem szerettem magam, nekem ehhez egy hosszú önismereti út kellett, terapeuta kellett, megfigyelni magam, megismerni magam, és másképp nézni a testemre. Tehát például nem úgy nézek ma már mondjuk a mellemre, hogy jaj, miért nem olyan, mint 20 éves koromban, hanem milyen jó, hogy egészséges és itt van.
2: Hogyan lehet ezt megtanulni?
3: Ne ragadjunk le a felszínnél. Rendkívül fontos, hogy ne csak úgy lássuk magunkat, hogy most éppen mi a női ideál. Próbáljunk meg minél távolabb kerülni azoktól, az emberektől a fizikai valóságban és a social médiában is, az online térben, akik csak azt hangsúlyozzák és csak azt harsogják, hogy akkor vagy jó nő, akkor érezheted magad jól a bőrödben, ha így és így nézel ki. Nekem rengeteget segített például az, hogy a social médiában nem követek olyan alkotókat, hogy így mondjam, akik már bocsánat, de SS mérettel kiírják mondjuk az oldalukra májusban, hogy még távol van a Beachbody, mert ez eszméletlenül ártó, ártalmas. Én értem, hogy ő neki súlytól alkattól függetlenül önértékelési vagy testkép panaszai és problémái vannak, de az, hogy egy úgymond klasszikus értelemben vett tökéletes modell alkatú nő is ezzel súlyozza a lelkünket, hogy még ő sincs rendben magával, persze, hogy kapom a rengeteg üzenetet, hogy nem merek kimenni a strandra. Hát próbáljuk ezeket az embereket elkerülni, és nem azt mondom, hogy akkor most csak hamburgereket evő valakiket kövessünk, nem. Motiváló, erőt adó, edukatív, támogató tartalomgyártókat kell a social médiában követni, az összes többit pedig kidobni a kukába, tehát nem kell, felesleges, ez időt és energiát veszeltünk. Ugyanúgy a való életben. Persze lehet olyan kolléganő, aki beszól, meg a szomszédasszony beszól. Csak helyén kell kezelni nekem, mert azt mondta a pszichológusom, hogy az, aki bánt másokat, az, aki beszól neked, ő magával nincs rendben. Ettől még neked fájhat, meg fáj is. és azt is el kell fogadni, hogy igenis fáj, hogyha beszólnak. De hogyha már azt mondjuk, hogy aha, tehát valami gondja van magával, lehet, hogy nem is a testedre vagy a külsődre irigy, tételezzük fel ezt, hanem mondjuk arra, hogy nem tudom, neked már jobb a munkahelyed, vagy a párkapcsolatod, vagy bármi ilyesmi, csak nem tud hova beléd szúrni, ezért mondjuk a testedet bántja. Tehát ezek ilyen kis apró lépések, de ezek mind fontosak ahhoz, hogy eltávolodjunk, és eltávolodjunk azoktól az emberektől, akik ártanak, és megértsük azt, hogy valójában nem minden arról szól, hogy mennyire vagyunk tökéletesek. Egyébként meg múlnak az évek, és egyre tökéletlen ember leszünk, ezt el kell fogadni.
2: A vendégem Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, a Plusz Száz Stílus Biblia szerzője, akivel plusz száz életről, test pozitivitásról és egészségről beszélgetünk. Természetesen az önelfogadás is szóba kerül, mégis az is, hogy vajon magunknak, vagy inkább a férfiaknak akarunk tetszeni, és vajon attól félünk-e, hogy a többi nőnek nem tetszünk, a magunk tükörképe nem tetszik majd, vagy hogy a pasiknak nem fogunk tetszeni akkor, hogyha nem nátszálok, hanem mondjuk a plusz száz kategóriába tartozó hölgyek vagyunk. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, életmódról, a testpozitivitásról, egészségről beszélgetünk. Rita a plusz size stílus biblia szerzője, akiről a Forbes azt mondta, hogy a plusz size istennője, a Glamour pedig azt, hogy plusz size guru. Úgyhogy hölgyek, aki úgy érzi, hogy a plusz size kategóriába tartozik, figyeljen ő is, de figyeljen mindenki, hiszen az önelfogadás az valójában nem a testünk méretétől függ, de akkor kezdjük ott, hogy tulajdonképpen ki számít mai napság plusz száznak, és vajon magunknak akarunk tetszeni, vagy a többi hölgynek akarunk tetszeni, vagy attól tartunk, hogy plusz százként a férfiaknak nem fogunk tetszeni. Hol kezdődik ez a probléma?
2: Nagyon jó kérdések. Akkor kezdeném ott, hogy mi nevezhető, vagy kinevezhető plusz száznak. Alapvetően ez egy nagyon egyszerűen megfogalmazható, van az SM és LS méret, és igazából az XL-től kezdődik, tehát ez már a plusz mérethez tartozik hozzá, de nem, ezt gyorsan hozzá is tenném, mielőtt
1: megdorgálnak?
2: Megdorgálnak, és most szépen fértük ki magunkat, igen. A plusz size, ezt nagyon-nagyon szeretném kihangosítani jó pár hangszóróval, hogy ez nem egy negatív dolog, olyan borzasztó megnevezés, amitől el kell szaladnunk, és úristen, hogyha én ennek tartom magam, vagy ebbe tartozom, akkor én valami már bújjak el a barlangomban, nem. Ez igazából csak számok. És ez ugyanolyan, mint a korunk is, hogy most az, hogy 35 vagy 45 éves vagy, lehet, hogy már jobban oda kell figyelned erre, vagy arra, vagy amarra, egészséged szempontjából, de ugyanaz az értékes ember vagy, hogyha az vagy. Tehát itt is csak az, hogy most melyik ruhát veszed le a polcról, vagy éppen melyiket rendeled meg. Én úgy gondolom, hogy ez nem jelent semmit. Tehát, hogy ezek csak számok, és egyáltalán nem szabad magunkat rosszul érezni, hiszen mondjuk, hogyha valaki 180 centi, szinte vékonyként is már az XL-es darabokért kell nyúlnia, hiszen lehet, hogy szélesebb a válla, vagy a háta, vagy nagyobb a melle, és ez abszolút előfordulhat, és ezt a könyvemben is kihangsúlyoztam, tehát, hogy ez nem egy szitok szó, és bármilyen alkattal lehetünk, bármelyik testrészünknél, például említettem az imént a körte alkatot, szélesebb csípő, lehet, hogy XL, 2XL, 3XL-es nadrágot, szoknyát kell vásárolnunk, de körte alkatból kifolyólag, ugye, ami olyan, mint egy körte felül keskenyebb, alul szélesebb, felülre meg lehet, hogy csak egy MS blúzt kell vennünk, vagy mondjuk egy eper alkatnál fordítva. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy szitok szó. Nagyon sajnálom egyébként, és jó, hogy erről beszélünk, mert nagyon sajnálom, hogy Magyarországon ez egy ilyen kicsit ördögtől való dolog lett, hogy úristen, én nem akarok plusz size lenni, nem vagyok az. Ez az egyik, amit tapasztalok, a másik pedig, hogy egy gusztusosan kerekded, és emellett egészséges, de mondjuk egy 44, 46-os, 48-as méretű plusz size modellre mondják mondjuk a nők, vagy a követőim, hogy ő nem is plusz size, és kérdezem, hogy miért nem? Mert ő nem egy elhízott kövér nő, és mondom, a plusz size nem azt jelenti. Egyébként, ha már ott tartunk, akkor inkább a super size az a 50-es, 52, 54-es méret fölötti tartomány, ami már ténylegesen azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egészséges, nem tudom kijelenteni, mert nem vagyok orvos, de attól, hogy neked plusz méreteid vannak, ez csak egy megnevezés, úgyhogy ezzel nincs semmi baj. Tehát, hogy valaki most hallgat minket, és ő azt mondja, igen, én 2XL-es, 3XL-es ruhát vásárolok magamnak, és ez plusz size-nak minősül, vagy egyébként már körvének is szoktuk nevezni, hogy ez egy picit ilyen elfogadható, vagy elfogadottabb. Ez egy méret, ez egy méret tartomány, arra kell odafigyelni, hogy mit és hogyan hangsúlyozunk magunkon a bőrfelületeket, például egy szép dekoltás, az arc, az arcápoltsága, a frizura. Én nagyon szeretem például a teltebb hölgyeknél, hogyha látszik a boka, vagy a tukló, tehát, hogy azok a vékonyabb pontok, amelyek optikailag karcsúsítanak, vagy egy jól szabott karcsúsított blézer, ezek mind-mind ugyanolyan csinossá tesznek egy plusz size nőt is, mint mondjuk egy normál size, egy normál méretű nőt. Vagy egyébként a minus size, ami a XS-es és alatta tartomány. Uh-huh. Tehát valójában ezek számok. És volt még egy gondolat, amire rá szeretnék kapcsolódni, itt a férfiak említetted, hogy a férfiaknak akarunk-e tetszeni. Ezt nem szeretném kihagyni a beszélgetésünkből. Kérdezzük meg a férfiakat, hogy nekik milyen nők jönnek be, de ne csak azokat a férfiakat, akiket ránézésre látjuk, hogy csak a test dominál, hanem úgy bárkit. Tehát ahogy nekünk nőknek sem ugyanaz a pasi jön be. Tehát, hogyha most szembe jön veled 10 nő, vagy 10 barátnődet megkérdezel, 10-ből 8 másféle férfi típust fog mondani, és egyébként nem csak a külső számít, teszem hozzá. Ugyanúgy a férfiaknál ugyanez van. Nézzük meg az utcán, kik sétálnak kézenfogva, top modellek. Barbie és Ken, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy húsvér emberek sétálnak kézenfogva az utcán. Tehát ez egy ilyen, lehet, hogy a nők találták ki, hogy én nem akarom a nőket hibáztatni egy másodpercig sem, hogy a férfiak csak a top modell alkatú nőket szeretik, ez kizárt. És a férfiakat is értékeljük annyira, hogy ők sem csak egy testet látnak egy nőben. Tehát legyünk önmagunk, ragyogjunk, adjuk önmagunkat szellemileg, mentálisan, minden, hogy a humorunkkal, és igazából a férfi is azt látja, hogy mi egy komplex ember vagyunk. Plusz kilók ide, vagy plusz kilók oda.
1: Kozma Rita a vendégem, stílustanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, a test pozitivitásról beszélgetünk, és természetesen szó lesz arról is, hogy az ő könyvében miről is van szó, pontosan a plusz size stílus bibliáról, és arról is beszélgetni fogunk, hogy ez az önbizalom hogyan megtartható. Tehát mi a titka annak, hogy az ember ne csak hullámokban érezze jól magát a bőrében, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor mai vendége Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, a Plusz Száz Stílus Biblia című könyv szerzője, akivel a Plusz Száz létről, a test pozitivitásról beszélgettünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk első körben akkor most, hogy hogyan tudjuk megtartani ezt a magabiztosságot, hogy ez ne csak egy helyzet, vagy egy adott pillanat, vagy adott nap legyen, hanem egy folyamatos állapot.
3: Nem gondolom, hogy feltétlenül burokban kellene élnünk, mégis egy picit visszautalnék arra, amit már korábban említettem itt a beszélgetésünk során, hogy szelektáljunk, és nem mindegy, kivel vesszük magunkat körbe, mind az offline, tehát mind a személyes, fizikai létezésünkben, térben, és mind online is. Én hiszek abban, hogy minőség, mennyiség felett, és gondolkodjunk el, üljünk le, hogy tényleg kire van szükségünk. Most nem azt mondom, hogy akkor angolosan lépjünk ki azokból a kapcsolatokból, amelyek nem táplálnak, nem erősítenek, nem támogatnak minket, illetve nem azt mondom, hogy csak olyanokkal vegyük körbe magunkat, akik dicsérnek és bókolnak, és azt mondják, hogy minden szuper. Ezt nekünk kell, tehát ez megint egy önismereti út, tehát ezt nekünk kell meglátni, hogy mi az, ami nekünk támogató és jó és szerethető, és mi az, ami nem. És akár ha családról is van szó, és most itt a pszichológus kolléganőm, bár nincs itt most jelen a beszélgetésnél, de vele szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire fontos, még akár a családról is van szó, hogy olyan családtag, aki igazából kedvünket szegi, vagy beszólogat, bántalmaz minket verbálisan, ő a velük való kapcsolatot, kapcsolódást is minimalizálni kell. Egyszerűen a saját mentális és mindenféle egészségünk érdekében muszáj meghúznunk a határokat. Ugye a határhúzásról már nagyon sokat hallottunk, igen, ez egy létező dolog, amit alkalmaznunk kell. Tehát nagyon fontos a határhúzás és a nemetmondás itt is ebben a kérdéskörben, és ahhoz, hogy megtarthassuk azt a nagyon nehezen és lassan, mert ez az igazság, hogy lassan és nehezen építhető az önbizalom, de ha már elkezdünk olyan könyveket olvasni, akár a social médiában olyan tartalomgyártók videóit, posztjait olvasni és hallgatni, akik valóban segítenek minket, akár stílus tanácsokkal, már is könnyebb egy picit az élet, akár teltként is, hogyha látjuk, hogy igenis ránk is lehet olyan ruhát találni, amiben valóban csinosak lehetünk, és jól érezhetjük magunkat az életünk minden területén. Tehát, hogyha ezekre fókuszálunk, akkor előbb-utóbb ezek is erősítik az önbizalmat, illetve ezek is jobban megtartják azt az önbizalmat. Én hiszek a jó és támogató párkapcsolatban, de azért nem annyira szeretem extra mód kidomborítani, mert tudom, hogy ez nem feltétlenül ilyen egyszerű kérdés, meg nem feltétlenül ilyen egyszerű élethelyzet. Viszont, hogyha beengedünk valakit az életünkbe, akkor az valóban egy támogató társ legyen, de hogyha éppen nincs egy olyan társunk, akkor a barátok, a barátnők mind-mind olyat érdemes választani, akik ebben támogatnak minket. Ahogy említettem, és el kellene egy picit rugaszkodni attól, hogy mi csak testből állunk. Tehát nem szabad a testet ilyen jellegűen, ilyen formában, felszínként ennyire kiemelni és trónra emelni, mert foglalkozni kell a testünkkel, az igényesség alapja, hogy foglalkozunk, öltöztetjük, kisminkeljük magunkat nőként, vagy valaki nem sminkeli ki magát. Egyébként a teltebb idomú nőknél én azért nagyon szeretem ajánlani a sminket, mert eleve teltebb hölgyeknek általában nagyon szép az arcbőrük, és érdemes kihangsúlyozni ezt a gyönyörű arcot, és ez egy picit egyébként el is tereli a figyelmet a pluszkilókról. Tehát, hogy vannak ilyen kis apróságok, de hogy meg kell tanulni azt, hogy a testünk igazából egy nagyon fontos létezési részünk, és elsőlegesen nem az, hogy mi kirakatba tegyük magunkat, hiszen hogyha nem vagyunk modellek, vagy nem kell a testünkből élnünk ilyen formán, mint mondjuk egy top modellnek, akkor nem kell a szó klasszikus értelmében tökéletesnek lennie, és párkapcsolat szempontjából sem kell tökéletes lennie, ahogy a férfiaknál sem várjuk el, hogy tökéletes legyen a testük.
2: Rita, mi ez az 5 mondat, amit a leginkább hasznosítani tud az ember útravalóként tőled a plusz size-zal kapcsolatban, a plusz size léttel kapcsolatban, illetve a test pozitivitással kapcsolatban?
3: Hú, nem könnyű megfogalmazni 5 mondatban, de igyekszem. Nem gondolom azt, hogy sorrendben fogom mondani, vagy a sorrendiség számít, igazából most a 4 eszembe jut 5 mondat. Az egyik az, hogy az értékességem és az, amiért én büszke lehetek magamra, az nem csak a testemben nyilvánul meg, hanem egészen más dolgokban is. Mit tettem, mit teszek, mit tanultam, mit dolgozom, mivé akarok fejlődni, mi vesz körül engem. Ez egy mondat. Teltebb hölgyként is lehetünk nagyon-nagyon csinosak, csak meg kell találni a hozzánk illő fazonokat, színeket, mintákat, színösszetételeket és stílust. Ehhez pedig ajánlom, hogy érdemes olyan könyveket olvasni, vagy olyan tartalomgyártókat követni, akik magyarokat, külföldieket, akik ebben segítenek. Vegyük körbe olyan emberekkel magunkat, akik valóban építőek, segítőek, támogatóak, és várjuk ki, dobjuk ki azokat, most ez a dobjuk ki inkább a, mondjuk a social media oldalra értendő, tehát természetesen az életünkből személyesen nem, ne dobjuk ki, csak inkább azt mondom, hogy minimalizáljuk a találkozások számát azokkal az emberekkel, akik lehúzóak, bántóak, bántalmazóak. Azt gondolom, hogy nem a méretünk határozza meg az, hogy mi nők vagyunk. Sőt, tovább megyek, nem a számok határozzák meg, mint korban, mint ruhaméretben, mint súlyban, hiszen mondjuk hallottunk ilyeneket különböző influencerektől, hogy bizonyos súly felett már egy nő nem nő, itt a magasság is számít, és mindenek előtt az egészség. Elég hosszan mondom ezeket az egymondatokat, összességében nem a testünk határozza meg azt, hogy kik vagyunk. Ez egy picit rárezonál az egyes pontra, de nagyon fontos, hogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, ez nem azt értem ez alatt, hogy ne foglalkozunk a testünkkel, de ne a testünk legyen az elsődleges.
2: Nem muszáj egy ötlet legyen nyilván, nem is kell ezért összeszámolnunk. A lényeg az, hogy vannak olyan sarokpontok, amiket magunkkal vihetünk, amiket magukkal vihetnek a hallgatók, annak érdekében, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, és hogy visszatérhessenek ezekhez a mondatokhoz akkor, amikor elbizonytalanodnának. Rita, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, Petra, a beszélgetést, nagyon jól éreztem magam.
2: Kozma Rita volt a vendégem, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, a test pozitivitás, illetve a Plus Size stílus biblia című könyvéről is beszélgettünk. Köszönjük még egyszer!

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
2: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik az iskolák felújítása, lakóházakat bombáztak Ukrajnában, marad az enyhe idő több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra, az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Az eseményen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, a kormány célja a diákokat és a tanárokat egyaránt szolgáló oktatás megteremtése, amelyben a terhek növelése és a kontroll helyett a közös fejlődésen van a hangsúly. A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az eltulajdonított közvagyont fel kell tárni és vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderült, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyelt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban, 10 civil megsérült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény, Izjumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. 4 évig bujkált ebből, 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

A világ egyik legkedveltebb, legkedvencebb dala következik most itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között. Egy dal, ami a tehetségkutató versenyek megjelenése óta még népszerűbb és az egyik legismertebb dal, amivel nagyon-nagyon sokat próbálkoznak, nagyon sokan próbálkoznak, pedig egy igen nehéz feladat elénekelni, kiénekelni a dalt. Whitney Houston a legendás, aki sajnos túl korán távozott el közülünk, és az I Will Always Love You című hasonlóan legendás dal, ami a zenei finomságok között most következik a sorban. Ez az a dal, ami a Whitney Houston és Kevin Costner főszereplésével rendezett The Bodyguard című filmben, ami ugye Magyarországon több mint Testőr címmel futott. Abban szerepel, ez volt a legendás betét dala a filmnek. Houston egy híres énekesnőt játszik, Kevin Costner pedig a testőrét alakította, és a természetesen egymásba szeretnek. Kevin Costner választotta a filmhez egyébként pont ezt a dalt, és pontosan arról szól a film is, és a benne lezajló szerelem, amiről maga a dal szól, ami érdekes módon egyáltalán nem egy boldog szerelmi történetnek, egy happy end-el végződő szerelmi történetnek a leírása a története, hanem sokkal inkább egy szomorú dal, egy szomorú szövegű dal abból a szempontból, hogy aki énekel, tehát az énekesnő eredetileg egyébként Dolly Parton, mert hogy ő írta ezt a dalt, és 1974-ben készítette el az eredeti verziót, amivel azonnal az USA-ban első helyre ugrott. Szóval, hogy az énekesnő vagy Dolly Parton, vagy Whitney Houston, ebben az esetben most Whitney Houston énekli, hogy mindig szeretni fogja azt, bármi történjék is a világon, a világban, vagy az életével, azt az embert, akihez a dal szól, de mégis tudja, hogy nem valók egymásnak, hogy el kell engednie őt, hogy véget kell érjen a szerelem. Egyébként a Több mint Testőr című filmben, vagyis a The Bodyguardban is pontosan erről szól a történetük. Gyakran félreértelmezik ezt a dalt, nagyon érdekes, sok olyan szerelmes témájú dal van, amiről az emberek azt gondolják, hogy nagyon jó lesz az esküvőn, az első táncos dalhoz, vagy pedig ugye bevonuló dalnak. Erről a dalról is így gondolkodnak szerte a világon, pedig ez nem egy vidám, nem egy happy end kimenetelű szerelmi dalról, szerelmi kapcsolatról szól, mármint maga a dal. Ami Whitney Houstont illeti, zseniális énekesnő volt, egyszerűen utolérhetetlen és kiénekelhetetlen és teljesíthetetlen az, amit ő tudott. New Yorkban, New Jersey-ben született 1963-ban, hatszoros Grammy-díjas, Sissy Houston gospel énekesnő volt az édesanyja, és a nagynénje pedig Mary Jones énekesnő, a keresztanyja pedig, tessék kapaszkodni, Aretha Franklin 16-szoros Grammy-díjas legendás énekesnő. A beceneve csak pusztán annyi volt, hogy The Voice, vagyis a hang, mert hogy a Guinness rekordok könyve szerint a valaha legtöbbet díjazott női előadó művész volt ő. Az énekesi karrierjét illetően, amikor John és Sissy Houston a szülei, illetve két bátyja, Michael és Gary együtt éltek családként helyesen, sokat jártak templomba, a New York-i lázongások után East Orange-be költöztek, és amikor a templomi kórusba bekerült Whitney, akkor az édesanyja műsorában már később vállalhatott hátterénekesi munkát a bátyjával együtt, tehát amikor ők már mint család elköltöztek onnan, és családként úgy kezdtek el működni, hogy nagyon sokat jártak templomba, mert a lázongásoknak köszönhetően ugye elköltöztek, és csak a nyugalmasabb életet tudtak élni, akkor nagyon sokszor kiragyogott, ahogy a Molnár Ferenc írja az Ibolyában, kiragyogott a kórusból Whitney. Az első jelentősebb sikerét Teddy Pendergrass 1984-ben megjelent Love Language című albumán szereplő Hold Me című duettjük jelentette, ami aztán az R&B sláger listának az ötös fogatjába benne volt. 85-ben jelent meg az első lemeze Whitney Houston címmel, és onnantól kezdve már mondhatjuk, hogy ez egész világ megszerette őt, amikor a Saving All My Love For You megjelent, és első lett az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is, akkor onnantól kezdve pontosan jól tudta a világ, hogy ki is Whitney Houston. Ez az I Will Always Love You Whitney Houstontól itt a Mannán a zenei finomságok között.

0: zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en egy zseniális humorista, színész, youtuber és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy média és filmbéli polihisztorról van szó, Thomas Jacob Blackről, vagyis Jack Blackről, akit ismerhetünk stand-up komedisként, ismerhetünk Golden Globe díjas színészként, ismerhetünk humoristaként, zenészként, YouTube videósként, gyakorlatilag influencerként is, és ő az, aki még énekelni is tud. Ráadásul ő az, aki a következő dalban, ami a Peaches című dal, Jack Black előadása van egyébként, és ami a Super Mario Brothers filmnek volt az egyik fő betétdala, ami egy 2023-as animációs kalandfilmes vígjáték, szerintem nagyon sokan látták. Ő volt ebben a filmben az a király, aki megpróbálta elrabolni a hercegnőt, Peach hercegnőt. Nyilván nem fogom elmesélni most az egész filmet, mert akkor nem van érdemes megnézni, egyébként viszont nagyon helyes és érdemes megnézni. Chris Pratt volt maga a Super Mario, és Jack Black volt Bowser hangja, aztán Princess Peach, akit el akar rabolni Jack Black, ez ő volt Anya Taylor-Joy, és erről szól a dal, nagyon aranyosan zongorázik, és mármint a filmből kivágott kis részletben a karakter, akit Jack Black hangja kelt életre. Tök cuki a film, és úgyhogy érdemes megnézni, és ez pedig egy konkrétan egy romantikus film, tehát hogy van benne valami romantikus töltet is. Érdekes módon visszatérve még egy kicsit Jack Blackhez, Santa Monicában, Kaliforniában született 1969-ben, és folyamatosan vicces filmekben láthattuk, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy amikor ő megszületett, már legalábbis a szülei és a rokonai által elmondottak szerint determinálva volt arra, hogy ő szórakoztasson. Judith Black az édesanyja neve, Thomas William Black az apukája neve, az édesanyja született zsidó, az apukája pedig áttért a zsidó hitre. A szülei a híradástechnikai világban dolgoztak mérnökként, műholdakkal foglalkoztak, az anyukája például dolgozott a Hubble űrtávcső földi szerelésén, és aztán a szülei elváltak, amikor Jack 10 éves volt. Az apukájával költözött össze, onnan gyakran látogatja az édesanyja otthonát is, és egészen addig élt együtt az apukájával, amíg vége nem lett az első évének a UCLA főiskolán, mert utána aztán az apukája elköltözött Franciaországba. A színészi karrierje különböző sorozatokban való apróbb szerepekkel kezdődött, az X-aktákban, vagy a Life Goes On-ban, és aztán jöttek a játékfilmek, a Waterworld, a Ments meg uram, a Dobd fel magad, és akkor mutatta meg azt, hogy ő nem csak viccelődni tud, de a hangjával úgy tud játszani, ahogy nagyon kevesek egyébként. Úgyhogy ő az, aki elénekli ezt a dalt, amit most meg fogunk hallgatni. Ez Jack Black, Aaron Horváth, Michael Jelenik és Eric Osmond, illetve John Spiker társaságában hozta össze. Ez konkrétan egy zongora ballada. Kicsit mondom olyan, mint hogy a szerelmi vallomás lenne, de mégsem teljesen az. Ehhez a bizonyos Super Mario egész estés mozifilmhez. Horváth és Jelenik rendezte a filmet, Osmond szerkesztett, és a producere pedig Spiker volt, aki Jack Black zenekarával, a Tenacious D-vel végzett munkáiról ismert, mert a Jack Blacknek zenekara is van, és pont úgy, ahogyan számos olyan színész, aki ki akarja élni a saját művészetét, nem egy karakterbe bújva, hanem önmagát megélve, alakít egy zenekart, alapít egy zenekart, és abban játszik, ugyanígy tett Jack Black is. A Peaches-t kétszer is hallani a filmben, először akkor, amikor Jack Black karaktere, Bowser elmondja a titkot, tehát kiköpi a lényeget, elárulja azt, hogy le van nyűgözve Peach hercegnő által, és arról is, hogy hogyan fogja rávenni, hogy feleségül vegye őt, hogy feleségül menjen hozzá. Tehát azért mondom, hogy ez a zongora balada egy szerelmes dal, de közben ott azért van egy kis, hogy mondjam, csak erőszakkal való ráhatás is. Később aztán egy zsugorodott Bowsert bezárnak, és a ketrecben lévő apró zongorán játssza el a dalt. Ez van a videoklipben is, és akkor lehet másodszor is hallani. A Super Mario videójátékban Bowser végső célja Peach Tootstall hercegnő elrablása, a gombabirodalom meghódítására. Ez a legtöbb Mario játéknak a fő cselekménye, és így aztán nyilván itt is Super Mario-nak kell kimenteni a lányt, Peaches hercegnőt, annak a nagy rossz Bowsernek a karmai közül. A filmben viszont Bowser őszintén Peachért énekel, belészerelmes, és bármit megtesz, hogy lenyűgöző, de legalábbis meggyőző őt arról, hogy ő az igazi, nagyon féltékeny, amikor ő beleszeret Márióba, és Bowser aztán persze onnantól kezdve készen áll, hogy feleségül vegye, és ez a terveinek a lényeg, hogy ő rá fogja bírni Peachet, a hercegnőt, hogy belészeressen. Ez a lényeg a dolognak. Nagyon helyes, tényleg nagyon helyes mindannyiunknak a gyermeki énje, amikor még az óvodában beleszerettünk X-be, Y-ba, és rögtön volt egy szerelmünk ott is, aztán az általános iskolában, és ez kb. Ezeket az érzéseket hozza elő. Tényleg nagyon helyes. Jack Black és a Peaches itt a zenei finomságok között most a Mannán.
1: This one is from my one and only true love, Princess Peach.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

következő zenei finomság, egy igazi kincs, egy nagyon helyes kis hölgy, akit kicsi korában ismertünk meg, még a Disney csatornának köszönhetően, úgyhogy itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között szeretettel jelentem be Selena Gomez-t, aki gyerekszínészként kezdte, aki az abszolút önmagát felvállaló sztárok közé tartozik, szegény támadják is most legutóbb is a díjkiosztókon, hogy megvan hízva, önmagához képest pedig egyáltalán nincs meghízva, csak nem olyan gebe, mint amit megszoktak az emberek a magazinokban, vagy a színpadon szereplő embereknél. Selena Marie Gomez, az ő becsületes neve, 1992-ben született Texasban július 22-én, mexikói származású amerikai énekesnő, színésznő, illetve producer és táncos is, a Rare Beauty tulajdonosa, hát nem az első hírességű, aki nyíltan beszélt a bipoláris lelki problémájáról, őszintén buzdította a publikumot a mentális zavarok felismerésére, annak fontosságára, kezelés fontosságára és arra, hogy mennyire fontos segítséget kérni, ugyanis nagyon sok jó gyógyítható, ahogy az ő esetében is történt. Fantasztikus, helyes nő, egy igazi, okos nővé cseperedett ez a kislány, aki kifejezetten egy iránymutatóként van jelen, amellett, hogy egyébként egy állati jó muzsikus, egy nagyon jó kis énekes. Először Jana szerepében mutatkozott be a Barney és barátai című sorozatban 2002 és 2004 között, ugye ezt már mondtam, amikor gyerekszínész volt, aztán 2006-ban ott volt az Zack és Cody-ban, a Disney Channel-en szintén, a Hannah Montana-ban is benne volt egy éven keresztül 2007-től 2008-ig, aztán pedig ami az igazi ismertséget hozta neki, az a Varázslók a Waverly Hillből című televíziós sorozat volt. Ennek a kritikai és kereskedelmi szempontból is sikeres időszaka volt az, ami már akkor Selena Gomeznek egy csomó díjat és jelölést hozott, és aztán ezek után még egy halom Disney Channel sorozatban és filmben is megjelent, beleértve például a Jonas Brothers Living the Dream-et, vagy a Hercegnővédelmi programot, vagy a Varázslóknak a folytatásában, mert abból készült egy egész estés film, és a természetesen ezt követően azért beindult az ő énekesnői karrier. A zenei szünetről szóló korábbi megjegyzései ellenére, amit kihirdetett annak idején a 2010-es években, azt mondta, hogy most már egy bemutatkozó szólóalbumon dolgozik, és akkor már nagyon komoly és nagyon pozitív fogadtatásban volt része. A dal, amit meghallgatunk tőle, ez a Lose You to Love Me című dal, ami egy kicsit melankolikus, de mégis nagyon pozitív érzelmes dal, amiben a dal történetében elmagyarázza az énekesnő, hogy mit tett vele egy romboló kapcsolat, ami úgy tűnik, hogy összetörte az önbecsülését, amikor az egykori barátja egy másik lánynak kezdett udvarolni, és aztán a második részében a dalnak felidézi azt a fájdalmat, és amit akkor érzett, amikor látta, hogy annyira gyorsan lép tovább a szakítás után az exe. Ugye énekli valahogy így, hogy két hónap alatt leváltottál minket, jött ő a helyembe, mint olyan könnyű lettem volna, és én azt hittem, hogy csak ezt érdemlem, és ekkor jön rá a dalban is a lány, meg hát nyilván az ő életében is Selena Gomez, pontosan ezért, mert hogy a depresszióban és a bipoláris zavarban ennyire erősen benne volt, ő pontosan ezért mondta mindig, hogy forduljon mindenki segítségért. El kellett veszítenem, hogy rám találjak, el kellett veszítenem magamat, hogy rám találjak, mert csak ekkor tudom megfelelően szeretni magam, hogyha az életemnek ezt a fejezetét lezárom. Életbe vágóan fontos az, hogy az ember észrevegye azt, hogy egy bántalmazó kapcsolatban él, és észrevegye azt, hogy milyen az ő valódi értéke, hogy miért fontos az, hogy lássa saját magát egy másik embertől függetlenül, hogy ne csak a másik ember képében, vagy annak visszatükröződésében legyek jelen, hanem én önmagamban, egy egyedül és tökéletesen magában is működő egészként éljek az életemben, mert akkor tudok egy egészséges párkapcsolatban benne lenni, hiszen két egymagában, önmagában, különállóan is jól működő egész tud egy jó kapcsolatot létesíteni, amiben a másik nem egy kapaszkodó, és nem egy kiegészítés. Nagyjából erről szól ez a dal, nagyon fontos mondatokat hallunk benne, és hát zeneileg is nagyon jól sikerült. Selena Gomez és a Lose You to Love Me című dal. Itt a zenei finomságok között most a Mannán. You promised the world and I fell for it.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most itt van a legendás és hírhet, és nem csak híres, hanem hírhet R. Kelly, akit vádoltak többször, fel is mentették többször, úgyhogy valószínűleg voltak neki is rossz szokarai, és az Ignition című dal, ennek is a remix változata, ami nagyon híres lett önmagában már maga a dal is eredetileg, de a remixelt változata talán, ha mondhatjuk, még nagyobb sikert aratott, mint az eredeti. Néhány szó R. Kellyről, hogyha be kell őt mutatni, Robert Sylvester Kelly, 67-es születésű, január 8-án született Chicagóban. Nyilván az R. Kelly művésznév az, amivel őt azonosítani tudjuk. A négy gyerekként ő volt a harmadik, egyedülálló volt az anyukája, énekesnő volt Joanne, és 93-ban hunyt el az anyukája, az apukája nem volt jelen az élete jelentős részében, úgyhogy az az űrösség, ami az ő életében jelen van, az mind-mind a szeretet hiányból és a család hiányából fakad. 8 éves volt, amikor templomi kórusban elkezdett énekelni, innen ez a még a vagány, még a nagyon szókimondó és túlfűtött dalaiban is átérezhető gospeles, templomi emelkedességi szenvedélyesség pontosan ezért van jelen. 1980 őszén a Kenwood Academy tanulója lett, ahol a zenetanára Lena McLean volt az, aki biztatta őt, és az ő biztatására előadta R. Kelly Stevie Wonder Ribbon in the Sky című klasszikusát az iskolai tehetségkutatán, és innen már elkezdtek rá felfigyelni. 1989-ben a barátjával Mark McWilliams-el megalapított az MGM, a Musically Gifted Men nevű bandát. Felléptek a Big Break tehetségkutatósóban Vincent Corey Walkerrel és Sven Brooks-al, és akkor nyertek egy 100 000 dolláros fődíjat, és aztán 92 elején a Public Announcement nevű bandával kiadták az első albumokat, ezzel debütáltak, ez volt a Born into the 90s, ami a New Jack Swing stílust képviselte, az még azért egészen távol van attól, amit R. Kelly most már képvisel, de igazából mindig van benne a mostani zenéjében is egy kis lenyomat a New Jack Swingből. A legsikeresebb dal ezen az albumon a Bump and Grind lett, ami 12 hétig vezette a sikerlistát, és ebben az időben nőtte ki magát producerré R. Kelly. Tehát ahogy ő rá elkezdtek figyelni, dicséretes módon ő maga is elkezdett figyelni a feltörekvő nemzedékre és a feltörekvő művészekre. 94. június 13-án, így aztán ennek köszönhetően vette a szárnyai alá Eliah-t, akinek az első albumán az AJ Nothing But a Number and szinte minden dalban közreműködött, vagy ő írta és közreműködött. Aztán 94-ben olyan pletykák és napvilágot láttak, hogy feleségül is vette a hölgyet, de papírokkal sosem bizonyította a sajtó a két fiatalnak a házasságát, viszont ők ketten soha nem tagadták ezeket a híreszteléseket. Elája után jött R. Kellynek a producerségében a Changing Faces nevű R&B duó, aztán ott volt például a 95-ös Grammy jelölés, ami többek között Michael Jackson You're Not Alone című dala szerzéséért bezsebelte az első Grammy-t, és aztán igazából mondhatjuk, hogy innentől kezdve, amikor már 96 májusában Quincy Jones-szal és Tony Braxton-nal is dolgozott, akkor már az R&B új királya titulus nem véletlenül akasztották vagy aggatták rá. Ugyanebben az évben meg is jelent ez egyik legsikeresebb dala, az I Believe I Can Fly, ami a Space Jam-nek a legendás és ikonikus betét dala lett, hozott neki 98-ban 3 Grammy-t is. Szóval innentől kezdve sikert sikerre halmozott, és ez így van a mai napig. 2003-ban jelent meg az egyik legsikeresebb albuma, a Loveland eredetileg, de mivel a Loveland kiszivárgott, ezért megváltoztatta a címét Chocolate Factory-re. Olyan dalok szerepelnek például ezen az albumon, mint a legendás Ignition, amit most mi meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között. Egyszerűen így hívják a dalt, Ignition, ez izzás vagy begyulladás, égés, nagyon magas hőfokon égés, és igazából ez már olyan, mint egy kategória. Tehát ez a dal nem csak sikert hozott neki, hanem egy bizonyos jelentést vagy jelentőséget is a zeneiparban. Érdekes módon magyarázta el R. Kelly a dalt, azt mondta, hogy először is volt egy régi-régi dal, ami 1000 éve ott volt a számítógépemen, és amikor elindítottam, akkor csak azt hallottam benne, ahogyan beindul valami, ahogyan begyullad az emberben egy érzés, ahogyan elkezd ízleni benne valami, és hallottam ezen, hogy magamban megszólal a hang, hogy oké, csak kezdje játszani a szavakkal, csak kezdem mozgatni a szavakat a zenéhez képest, hogy hogyan szólnak. És így született meg az Ignition, aminek mi most a remix változatát, ami talán még híresebb és dögösebb lett, mint az eredeti. Na ezt fogjuk meghallgatni, R. Kelly és az Ignition itt a zenei finomságok között, most a Mannán. Now, usually I don't do this, but, go ahead.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával. Holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik az iskolák felújítása, felborult egy sertéseket szállító teherautó Cecén. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Azt is közölte, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1.200.000 diáknak kezdődik az iskola, közülük mintegy 100.000-en elsősök. Egy átlagos magyar háztartás 107.500 forintot fordít a tanévkezdésre, ez derül ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal. A fórumon Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. 3 meghaltak, 22 megsérültek az oroszországi Belgorod megyében az elmúlt egy nap ukrán légi csapásaiban, közölte a régió kormányzója. Az ukránok drónokkal támadták Jekaterinburgot is, ott egy logisztikai központban és lakóépületben keletkezett kár. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utas és 8 fős legénységet szállító katamarán tegnap indult Észak-Ciprusról Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt vízszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. Oldalára borult egy mintegy 100 sertést szállító teherautó a 63-as főúton, Cecén. Körülbelül 30 állatot sikerült kimenteni, a többi beszorult a járműbe, azokat később tudják kiszabadítani. A műszaki mentés várhatóan több órát vesz igénybe, addig teljes útszár érvényes az érintett szakaszon. Felhős napos idő várható, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordul zápor, zivatar, estétől viharossá fokozódik a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, ahogy mondtam, ha ősz, akkor Brain Bar, megszokhattátok, hogy ezen mindig ott vagyunk az eseményen. Most viszont arra is gondoltunk, hogy picikét előkommunikáljuk az esemény, hiszen hamarosan megrendezésre kerül a 12. Brain Bar, és ennek alkalmából a vonal másik végén Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgató nője áll, ül, éppen nem tudom, de ő van a vonal végén. Szervusz Bianca, köszöntelek az adásban. Van egy érdekes matek példa, amivel rögtön kezdeném is. Az idei elszavaltok az, hogy 1 + 1 = 3. Ez miben kapcsolódik az idei tematikához?
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Igen, 1 + 1 = 3, ez az idei témakörünk gyakorlatilag. Ez a közösségek erejét szeretné megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy azt vizsgáljuk gyakorlatilag az idei évben, hogy mitől több egy közösség, mint az egyének összessége, miért tudunk közösségben több dolgot elérni, és mi a közösségek jövője.
1: Mert a Brain Bar egyik témája a magány, ugye, az is, hogy, és nem csak az idős, a magányok, mindig idősekre gondolunk, hogy hű mennyi ember él özvegyen, idősen, egyedül, elhagyatva, rokonok által elfelejtve, de hogy állítólag ez a fiatalabb generációra is igaz lehet.
2: Abszolút így van, az elmagányosodás ez egy nagy félelme is a fiatal generációnak, és egy jelenlévő dolog is. Ez is kapcsolódik a közösségekhez, hogy hogyan lehet megelőzni az elmagányosodást. A mai világban ugye egyre több információ, több lehetőség van arra, hogy kapcsolódjunk, de igazán mégsem kapcsolódunk, mégis soha senki nem érezte. Ennyi ember soha nem érezte magát magányosnak.
1: De az olyan furcsa, hogy nem a fiatalok, akik közösségbe járnak, iskolába járnak, egyetemre járnak, és hogy mégis magányosak, hogy akkor hol itt a hiba most kicsit, nyilván erről majd lesz ott téma, meg lesz beszélgetése. Az egyénben van a hiba, hogy nem tudnak kapcsolódni, nem tudnak kötődni, nem tudnak kialakítani kapcsolatokat, vagy valahol máshol kell ezt keresni?
2: Én azt gondolom, hogy nincs meg a megfelelő platform igazán mélyen kapcsolódni. Tehát azért online kapcsolódás ez mindig más, mint személyesen találkozni és elmélyülten beszélgetni. Úgyhogy én hiszek abban, és pont azért örülök, hogy a Brain Baron ilyen sok fiatal találkozik és kapcsolódik, hogy egy-egy ilyen esemény az nagyon sokat segít.
1: Állítólag rekord számú regisztráció van, több mint 10 000 felett jártok. Itt az ideje megkérdezni, bár ezzel kellett volna kezdeni, pontosan a Brain Bar, amit 12-jére lesz megrendezve, pontosan mi is ez? Miről ez? Mi ez a rendezvény?
2: A Brain Bar egy jövő fesztivál, egyedi, nem nagyon lehet találni a világon még egy olyan fesztivált, ami a jövővel foglalkozik, és ennyi különböző aspektusból vizsgálja meg azt, és ennyi különböző formátumban, tehát a színpadon mi folyamatosan újdonságokat próbálunk, új formátumokat kitalálni, hogy hogyan dolgozzunk föl, hogyan vitassunk meg témákat, és a legfontosabb az az, hogy minél több véleményt és minél több típusú véleményt tudjunk megmutatni egy-egy jövővel kapcsolatos fontos kérdésben.
1: Melyik az a generáció, akinek igazából szól a Brain Bar?
2: Nem szoktunk mondani generációt, azt szoktuk mondani, hogy a kíváncsi embereké a Brain Bar. Alapvetően teljesen nagyon sok fiatal és nagyon sok diák van, hiszen számukra ugye a diákok és a pedagógusok számára ingyenes a rendezvény, úgyhogy ők rengetegen vannak, de emellett szerencsére nagyon vegyes a korosztály, hiszen a jövő az mindenkit érint, úgyhogy ez a téma szerencsére nem szűkíti le egyáltalán a ott lévő közönséget és a hallgató közönséget.
1: Ez jó mondat volt, a jövő mindenkit érint, én is, hogy ide leszek 56 évesen, még nekem is van jövőm, azért remélem, úgyhogy ez tényleg jó duma. Mindenkit érint. Innen folytatjuk a vonal másik, én Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatónője. Az is kiderül, hogy hol a Brain Bar, milyen programok lesznek, belekapunk egy-két programba, most amit a zenélünk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, ahol a másik végén Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója. Ugye én eddig voltam három Brain Barról, mind a három vagy kettő a Magyar Zeneházában volt, ott lesz most is idén?
2: Igen, az idei évben is a Magyar Zeneházában leszünk, és a Városligetben.
1: Jó, és akkor egy dátum kell, amit ezentúl minden szegmensben, mondta pontosan mikor is van az idei Brain Bar, ami a 12.
2: Szeptember 17-én és 18-án.
1: Két napos, és ugye erre regisztrálni kell, és jönnek lenni. Én azt látom, hogy ugye felfedezni, megérteni, kapcsolódni közösen érdemes, és van itt egy ilyen az én segítő mátkod, és kiemelt speakerek, és hát ott bizony látok azért neveket, amik nem teljesen magyar csengésűek, de rengeteg nemzetközi előadót is vártok, gondolom akkor, mint ahogy eddig is így volt.
2: Igen, minden évben sok nemzetközi előadónk van, és sok magyar előadónk is van, és amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy sok olyan magyar előadónk van, akiket külföldről hozunk haza, hogy a magyar közönséggel megismertessük őket, mert nem itthon dolgoznak. De a nemzetközi nevekből kiemelném Cory Doctorowot, aki sci-fi író, többszörös New York Times bestseller szerző és technológiai aktivista, aki az AI-ról fog nekünk egy kicsit mesélni. És kérdése, hogy ki irányítja a technológiát, kinek az érdekeit szolgálja, és hogyan lehet visszaszerezni a hatalmat a nagyvállalatoktól, vagy a platformoktól, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legaktuálisabb és legizgalmasabb dolog, amiről lehet. Ő nem AI vagy technológiai ellenes,

0: egyszerűen azt állítja, hogy a technológiának az embereket kellene szolgálnia, és értük kellene dolgoznia, úgyhogy ezt egy kiemelten ajánlom, ezt a beszélgetést.
1: Uh-huh. Tehát Cori Doktorov beszélgetés. Az épesző ember nem AI-ellenes, csak hát van benne még egy pici tartás, hogy, hogy ez most, hogy milyen kezekbe kerül az AI, ez ilyen furcsán hangzik, de hogy mire használják fel, azt mondom, az AI képes, mert van rengeteg jó tulajdonság. Nyilván ez egy ilyen központi téma lesz idén is a Brainbáron, nem? Mert ha valami, ami jövőnket, legyek én akárhány éves, fiatalabb, idősebb, középkorú, az AI azért jelentősen befolyásolja, nem?
0: Igen, abszolút fogunk beszélni az AI-ról, ez egy fontos része a jövőnek, de szerintem nagyon fontos, hogy nem csak erről beszélünk, tehát annyira sokan központi kérdésnek gondolják a jövőnkkel kapcsolatban az AI-t, hogy nagyon fontos kérdések, amik szintén az életünknek, ezért mostanában kicsit így eltörpülnek, például, hogy létezhet-e civilizáció alkohol nélkül, vagy hogy újra menő az elköteleződés, házasságban fog élni a következő generáció, vagy sem. Tehát nagyon sok olyan téma van még az AI-on kívül, amit körbe fogunk járni.
1: Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Brain Bar az igazából egy ilyen multifesztivál, tehát minden témában. Én érdekes, amit mondtál, én a szakmám, maradtam egy gyakorlati példát például, szakmám kifolyólag rengeteg borásszal forgattam kisfilmet, és ők panaszkodnak, vagy hát nem olyan jó mondják, hogy mostanság a fiatalok kerülik az alkoholfogyasztást, és itt igazából a kultúrát borfogyasztásról van szó, de manapság tényleg van ez a trend, hogy sik nem inni valahol, vagy igen, a házasság, ugye, hogy egyre, én is azt látom, hogy egyre fiatalabban mennek házasságba az emberek. Azért ezek érdekes témák, tényleg.
0: Igen, és ezek ugye abszolút érintik a kerettémát, a közösségek jövőjét, hogy akkor hogyan tudunk közösségben élni, hogyha nincsen házasság, vagy esetlegesen tudunk-e könnyedén közösségben társas kapcsolatokat teremteni, ha egyáltalán nem iszunk alkoholt, tehát ezek a kérdések természetesen mind összefüggenek.
1: Kedves hallgatók, ebből a néhány rövid példából már látszik, hogy mennyire érdekes a 12. Brain Bar bérben tartalma, és ugye a tartalmi összetevői, hát mik vannak, az egész világunkat érintik, AI, alkohol, házasság, és amiről még beszélünk hamarosan, most abban zenélünk, de hamarosan jövünk vissza, és Bújdosan, hogy Bianca segít nekünk eligazodni a programokban, mi lesz még a 12. Brain Baron.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Megszokhattátok, hogy zenész szerkesztők meg remeket, remek zenék után vagyunk, és folytatjuk ezt az igazán érdekes, és ez nem csak szófordulat, hanem tényleg érdekes témát, a Brain Bar 12. alkalommal kerül megrendezésre. Hallhattátok már Bújdoson egy Biancától, hogy szó lesz az AI-ról, de szó lesz a fiatalok alkoholfogyasztásáról, vagy arról, hogy elköteleződni, tehát hogy házasságban élni, mert házasságban élni jó. Zárójel, ide leszek 28 éves házas, zárójel bezártam, és tényleg jó. No, de beszéljünk még, Brian, hogy milyen más egyéb programok vagy témák merülnek itt fel a Brain Bar 12. alkalmából.
3: Két nagyon különböző speakert emelnék még ki nektek. Az egyik Carlo Rovelli, aki elméleti fizikus, és ő gyakorlatilag a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője. Azért is van ez így, mert teljesen közérthetően, szinte költőien tud beszélni olyan dolgokról, mint a világegyetem legbonyolultabb kérdései, úgyhogy a tér, az idő, a fekete lyukak és a valóság természetét kutatja. Nagyon-nagyon izgalmas karakter, és lehet az előzőekhez képest teljesen más típusú dolgokról fog nekünk mesélni. Vagy hogy egy újabbat mondjak, az Ricky Forbes, aki Amerika legismertebb tornádóvadásza, aki érkezik hozzánk, és arról fog mesélni, hogy milyen úgy élni az életedet, hogy gyakorlatilag, amikor mindenki menekül, akkor te pont az ellenkező irányba mész, és követed a tornádót, és próbálod lefotózni, levideózni, és megvizsgálni.
2: Nagyon fontos, hogy mondtál Carlo Rovellivel kapcsolatban, hogy közérthetően próbál beszélni, hogy mindenki értse, és akinek köze nincs ezekhez, mert pont az ő témája az, ami aztán lehetne egy olyan unalmas, száraz előadást tartani, amiről szivárognak el az emberek. Tehát fontos itt az, hogy nem professzorok ülnek a nézőtéren, hanem nagyobb rész fiatalok, nyitott fiatalok, tehát nem érthetünk mindenhez, könyörgöm. Éppen ezekkel ez a hang, nem, ami a Brain Bar eddigiek sorozatában is megszokható volt, hogy közérthetően beszél mindenki.
3: Abszolút, és hogy minden vendég azt érezze, hogy nyugodtan kérdezhet. Nálunk ez ugye nagyon fontos, és nekünk olyan speakereink és előadóink vannak, akik nagyon nyitottak arra, hogy bárki a közönségből kérdést tegyen fel, akár egy vitát elindítson, ez a Brain Bar-nak igazán a lényege.
2: Ugye nézve a kiemelt speakereket, ugye több a külföldi, mint a magyar, legalábbis ebben a sorban, ezek ugye angol nyelven folynak ezek az előadások.
3: Igen, a kiemelt angol speakerek, ők igen, angol nyelven történnek a nemzetközi előadások, de nagyon sok színpadunk van, úgyhogy mindenki talál magyar megfelelőket is az adott témákban, és ami szerintem idén nagyon fontos, hogy említettem, hogy több színpadunk van, hogy idén még több színpaddal rendelkezünk, mert elindítottunk egy új kezdeményezést, ez az idei év legnagyobb újdonsága, ez a co-kreátor koncepció, ami azt jelenti, hogy aktív tartalmazás, tartalomgyártókkal, közösségépítőkkel közösen készítünk színpadokat, akiknek a külső helyszínen és a belső helyszínen is lesznek idősávjaik, amikor ők gyakorlatilag a házigazdák.
2: Ha mondasz néhány példát, hogy kik lesznek a co-kreátorok? Esetleg ott előtted van némi segítség?
3: Igen. Ilyen csapat például a Rapid Edu, aki az oktatás jövőjéről fog két napon át jövőjéről beszélni, a Mindenségit Podcast, vagy a Zsuga Zsonglőrök, vagy a Polip Egyesület, és itt lesz velünk a Beaton és a Sexplicit is.
2: Mennyire nagy munka van-e mögött azért ezeket a nemzetközi neveket idehozni, plusz még a magyarokkal egyeztetni? Mikor indult el ennek az egész Brain Bar-nak, aminek a programja most már pipa, tehát kész van, a szervezése mikor indult el?
3: Hát én azt tudom mondani, hogy azt szoktuk mondani, hogy másnap, mikor vége van a Brain Bar-nak, elkezdik szervezni a következő éveset, és ez nem túlzás. Tehát egy év minimum kell egy ilyen fesztivál leszervezéséhez, de néha még több is.
2: Mennyire népszerű program ez? Idén már ugye gondolom ilyen emelkedő tendenciát mutatott, már 10 000 jelentkeztek, több mint 10 000 jelentkeztek, hogy mennyire könnyű ide behívni az embereket, mennyire lett, vannak itt visszatérő vendégek, figyelitek ezt, hogy ki volt tavaly előtt, meg tavaly is, meg is itt van, és figyeli, és érdekli.
3: Igen, rengeteg visszatérő vendégünk van, alapvetően vannak szerencsére Brain Bar függők, aminek nagyon örülünk.
2: Az jó.
3: És pontosan az ilyen visszajelzések miatt indult el, hogy most már két havonta van egy eseménysorozatunk, ami egy sokkal kisebb, de ismeretterjesztő panelbeszélgetés eseménysorozatunk, a Brain Bar Night Vibes, azért, mert a közönségünk igényli azt, hogy ne csak egy évben egyszer találkozzunk, kapcsolódjunk és vitassunk meg fontos témákat, hanem ha lehetőség van rá, akkor gyakrabban.
2: Na, ezt kifejtjük akkor még az utolsó szegmensben. Kedves hallgatók, most mennyit elmegyünk, zenélünk, aki pedig velünk beszélget, Bújdos Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója. Egyet még beszélünk, és megnézzük, hogy mit telik el két Brain Bar között. Hogyan halad akkor az élet. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk ezt a tényleg remek témát, és ez nem csak egy szófordulat, hiszen a Brain Bar-on részt venni. Én például tavaly ott voltam, mondom, hogy tavaly előtt, és beültem az Ásványvíz király előadására, és tök jó volt hallgatni. És itt, amiket már Bianca elmondott, hiszen van a másik végén, Bújdosson, hogy Bianca ügyvezető igazgató van, már találtam magamnak olyan témát, amire be kellene ülni. No, akkor még egyszer, Bianca kedves, hogy pontosan mikor, hol, és hogy hol, honnan lehet megtapasztalni, megismerni a programot. Tehát van-e honlap, Facebook, Insta, stb. Most jöhet aztán minden ömlesztve.
2: Szuper! Idén szeptember 17-én, 18-án várunk mindenkit a Magyar Zeneházába és a Városligetbe. A diákoknak és a pedagógusoknak ingyenes a Brain Bar, még nyitva van a regisztráció, úgyhogy a weboldalunkon, a brainbar.com-on lehet regisztrálni, és a jegyek is elérhetőek, napi jegyek és a két napra bérletek is elérhetőek, úgyhogy még senki nem maradt le ilyen szempontból. Nagyon sok programmal készülünk, és nagyon várjuk, hogy sokan legyetek.
1: És ez nekem újdonság, mint az előbb mondtál, hogy ugye két havonta van egy esemény, erről picikét beszéltünk bővebben, mert ugye azt mondottad volt, hogy a közönségetek ki van éhezve arra, hogy ha már egy ilyen remek program, egy ilyen remek találkozol, sok okos és érdeklődő nyitott koponya összejön, akkor ne kéne egy évet várni. Mik ezek a köztes események, és ezek hol találhatók meg?
2: A köztes eseményünk az a Brain Bar Night Vibes, amiről a Facebook oldalunkban, a Brain Bar Facebook oldalán lehet találni mindig információkat, hogy az adott hónapban vagy a következő hónapban, ez két havonta van, milyen témában fogunk beszélgetni. Próbáltunk arra figyelni, hogy akkor is, hogyha egy témát dolgozunk föl, hogyan tud ez igazán brainbáros lenni, és az pedig az, hogy egy olyan panelbeszélgetést szervezünk, ami azt az adott témát nagyon sok nézőpontból járja körül, nagyon sok különböző véleménnyel rendelkező ember ül be egy panelbeszélgetésben. Arról beszélgetni esetleg, hogy a Z-generáció és a pénzügyek hogyan jönnek egymáshoz, milyen lehetőségei vannak a befektetésre, vagy az előre gondolásra egy világválságokkal teli időszakban mondjuk ennek a generációnak, de beszéltünk már ugyanúgy az elmagányosodásról is, és itt is lehetősége van ségnek kérdezni, ahogy a Brain Baron is, az már híres piros mikrofonunk itt így is van. Kint áll, amihez ki lehet fáradni, és fel lehet tenni azokat a kérdéseket, ami igazán izgatja a közönséget.
1: És akkor a végén picikét személyes kérdés, hogy nyilván te, mint ügyvezető igazgató, felpörgött állapotban leszel 17-én, 18-án, de lesz arra a lehetőséged, valamint kinéztél te magadnak, amely picikét kikapcsolod a telefont, és mondjuk beülsz egy órára egy előadásra. Van, ami téged különösen érdekel, és mondjuk ott leszel a nézők során.
2: Nagyon jó lenne, ha ott lehetnék a nézők sorában. Valószínű, hogy nagyon sok mindenbe bele fogok tudni hallgatni. Amit igazán én várok, az mindenképpen Carlo Rovelli. Szerintem ő egy nagyon különleges karakter, és egy nagyon-nagyon tényleg izgalmas az, hogy egy ilyen mély témát mennyire érthetően tud elmondani. Ezen kívül például, ami nagyon izgalmas lehet, van egy panelbeszélgetésünk arról, hogy mit érz és mit gondol az E-generáció a halálról. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit szinte sehol nem hallottunk még megvitatni, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha erre is oda tudnék kérni, és vannak olyan nemzetközi előadók mellett olyan fiatal magyar tehetségek, akiknek helyt adunk a színpadon, akik nekem különös öröm, hogy itt vannak, és hogy ezt a lehetőséget átadhatjuk nekik, ilyen például Novák Blanka, kutató és tudománykommunikátor, ő például moderátorként is bemutatkozik idén, de például Frejdo Monkos orvostanhallgató és író, vagy Elek Anna, biztos, hogy nem találkoztak még nagyon máshol.
1: Kedves hallgatók, ez a mézes madzak, amelyet most itt Bújdosson vagy Bianca elhúzott nekünk, nektek, azt hiszem igen csábító, úgyhogy mondok egy címet, a brainbar.com, a dátum pedig ugye szeptember 17 és 18 a Magyar Zeneházán, aki már volt, az tudja milyen jó, aki pedig nem volt és kedve van, az joggal érez kedvet, mert egy igazán felpörgő, aktuális fesztivál, érdekesebb témákkal, aki a vonal másik végén, ami rendelkezésünk rád, pedig Bújdosson vagy Bianca volt ügyvezető igazgató. Mit kell kívánni, Bianca, azt, hogy ez a pár nap, ez a egy-két hét még teljesen úgy el, hogy te szeretnéd, és hogy legyen egy igazán pörgős fesztivál, hogy aztán 19-én egy nap pihenőd után 20-án el tudjátok kezdeni szervezni a következőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm remek szépen fesztivált, és találkozunk a fesztiválon. Köszönöm, Bianca.
2: Így van, köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Országos tanévnyitó ünnepséget tartottak Nagykanizsán. Társadalmi egyeztetés kezdődött a közmédia jövőjéről. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A tervek szerint kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Egy átlagos magyar háztartás 107,500 forintot fordít a tanévkezdésre. Ez derült ki egy friss kutatásból. A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Ruházatra és sportfelszerelésre a családok 57%-a. Egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-a költ. A közmédia jövőjéről szóló társadalmi egyeztetéssel indult el a Közhang, a kormány új online konzultációs felülete. A témát két hónap alatt 10 fejezetben dolgozzák fel, videókkal, grafikonokkal és kérdésekkel. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt rendésze ellen, mert bántalmazott egy 12 éves gyereket. Az ügy nincs összefüggésben azzal a nyomozással, amely az intézményben korábban történtek miatt indult. A rendész 2023-ban a nyakánál megragadva a falhoz szorította a fiút, miután a gyerek megtagadta az utasítások végrehajtását. Az ügyészség szerint a férfinak nem volt törvényes indoka a testi kényszer alkalmazására, és a fiú esetleges támadásától sem kellett tartania. A fővárosi főügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a rendészi foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra a Patrajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre. A Fiat több évtizede hevert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak. Az eset egyelőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai. Felhős napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35 fok, este 17-27 fok lesz. A héten kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, az atmoszférából hallhatjátok, hogy nem a stúdió magányában, hanem csendjében ülünk. Igen érdekes helyen vagyunk, egy svájci magyar állampolgárral ülünk egy újlipótvárosi csesörözőben. Most össz teljesen nemzetközi vélett a világ, illetve az adás. Vincent Baumgartner fotós ül velem szemben. Régóta szerveztem ezt a találkozót, ugyanis felbukkant a Facebookon egy igen érdekes könyv, igen érdekes képek, Budapest rejtett kincsei címre egy fotókönyv jelent meg, talán ez a helyes Budapestet fotózod. Egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan keveredtél Budapest, hiszen Svájcba születtél, aztán mindjárt megbeszéljük a szenvedélyt is.
2: Sziasztok! Úgy keveredtem Budapesten, hogy anyukám magyar, ő Budapesten született, és a munka meg szerelem miatt kiment Svájcba 70-es évek legvégén. Én ott születtem, de mindig is egy nagyon ilyen mély kapcsolat kötött engem Budapesthez. Minden nyarat itt töltöttük a nagyszüleimnél, akik a 22. kerületben élnek, és rengeteg nagyon szép emlék köt engem Budapesthez. Majd 20 évesen úgy döntöttem 2009-ben, hogy ide költözök alapképzésre, hogy egyetemre járjak. Eleinte a Balassi Intézetbe jártam egy évig, és utána egyetemre, és ebből a 5 év lett, ezután visszaköltöztem Svájcba, hogy mesterképzés, azt gondoltam, hogy lehet, hogy munka szempontjából, anyagi szempontból jobb ott élni. Elkezdtem dolgozni, de úgy éreztem, hogy valami hiányzott nekem, és hogy igazából Budapest az a hely, ahol otthon érzem magam. És mindent így mérlegeltem, és arra jutottam, hogy hát igen, itt kell élnem, itt leszek boldog, és 2018-ban visszaköltöztem Budapestre, és hát az itt vagyok, és tényleg boldog vagyok, úgyhogy igen.
1: Mi az, ami Budapesthez visszaszívott? Sok magyar mondja, ha jelenik, mint Svájc, úgy élhetnénk, mint Svájcban, ugye, és akkor van egy fiatal ember, akinek megvan a lehetőség, hogy ott is éljen, és mégis Budapestre jön. Erre a kicsit kelet-európai, kicsit közép-európai, kicsit szerethető, kicsit utálható, de mégis egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon stílusos városban.
2: Nagyon szubjektív, szóval ilyen konkrét dolgokat nem tudok így igazából megmondani, gondolom részben a gyökereim, meg van valami, ami Közép-Európában engem vonz, és valahogy akár cseh városokba, vagy Brassóba, vagy Triestbe, ez a közös ilyen monarchiabeli hangulat megmúlt, az, ami nekem tetszik, ahol tényleg így jól érzem magam.
1: A Svájcnak akkor azért van múltja, csak kicsit ilyen tisztább, vagy fölülírt múltja, nem tudom érteni, mint renovált múltja van, nem? Itt azért ugye házakat fotóztál, ugye házbelsőket, akkor térjünk a tájra. Svájcba például ilyen házbelsőket, ilyen lépcsőházakat nem lehet találni?
2: Mondjuk vannak nagyon szép dolgok Svájcban is, és építészetileg egy gyönyörű ország. Illetve még csak annyi, hogy szerintem nem úgy vagyok, hogy nem áldozat se, szóval jó életem van, itt boldog vagyok, meg nem mártírként jöttem ide. De igen, szóval Svájcban szerintem, hogyha valami funkcióját veszti, az mindjárt eltűnik, és valahogy az egész múlt Svájcban az talán egy kicsit ilyen lélektelen, sterilebb, mint itt. Szóval nekem egy olyan dolog, ami nagyon megfog engem fényképészként, az, hogy Budapest egy olyan hely, ahol egy ilyen közvetlen kapcsolatunk van a múlttal, amikor sétálunk az utcán, látjuk a golyonyomokat, régi feliratokat, vagy akár olyan utcatáblákat, ahol utca még CZ-vel, vagy akár 2C-vel van írva. Mindezek számomra érdekessé teszik a várost.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, zenélünk, aztán visszajön Vincent Baumgart ezen a csesörözőbe, és beszélgetünk arról, hogy hogyan fotóz, hogyan vesz észre házakat, mikor fotóz, és mennyit fotózott eddig. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a partnerem Vincent Baumgartner. Még egyszer mondom, egy svájci magyar fotós állampolgár, és egy cseh sörözőbe ülünk éppen a pivóban. No, 20 éves jöttél vissza, ugye, 2009-ben azt mondtad Magyarországra. Mikor jött ez a szenvedélyed elő, hogy fogod a fényképezőgépet, vagy a telefont, majd ezt is megbeszéljük, mivel fotózol, és hogy elkezdesz fotózni. Mi volt az első olyan budapesti fotód, ez egyáltalán létezik-e én kérés, ami úgy tudatosan felvett, hopp, ezt megállok és felveszem. Emlékszem még az első fotódra?
2: Szerintem elég korán kezdődött, de nem mindjárt fotóval. Nekem a legelső képzés, amit végeztem még Svájcba, levéltáros, könyvtáros. És az ilyen régi dokumentumok, meg a múlt mindig nagyon érdekelt engem. És amikor már ilyen egyetemista voltam, volt lehetősége másfél évig az első kerületben, az Ory utcában élni. És ez 2010-es évek eleje volt, és már emlékszem, hogy akkor például nagyon sok ilyen régi archív fotókat kerestem, nyomtattam ki, és elmentem azokra a helyszínekre megnézni, hogy milyen volt, hát főleg az ilyen háború előtt, háború utáni állapotok, meg most, és ez így összehasonlítani, de akkor még nem fotóztam. Utána visszaköltöztem Svájcban 2015-ben, vagy 2014-ben, 2018-ig, és amikor visszajöttem, úgy ére, azt vettem észre, hogy változik a város elég gyorsan, jó, meg rossz irányban. És ennek egyik hatása az volt, hogy azok az apró részletek, amiket én szeretek, több helyen elkezdett eltűnni. Hát az első kerületben például ott sok felújítás van, meg

0: És akkor úgy döntöttem, hogy elkezdem dokumentálni, mivel nem lehet megállítani ezeket a folyamatokat, én megpróbálom dokumentálni, ami tetszik nekem. És a legelső projektem a Budapest téglái nevű projekt volt, ahol ilyen régi, ezekben az ilyen sárga klinger téglákban vésett mindenféle ilyen nevek, meg üzenetek voltak, és ezeket kezdtem dokumentálni, megosztani Facebookon viszonylag az elején, és a meglepetésemre nagyon sok embernek tetszett, és elég gyorsan elég nagy követőtábor lett.
1: A téglák érdekes, hogy egyszer forgattam Csepelművek területén, megvan az a óriási iparterület volt, 65 ezer ember dolgozott ott fénykorában, és egy öreg szaki mutatott nekem egy téglát, ami egy 45-ös orosz cirill betű felirat volt, és akkor ezek szerint sok ilyen tégla van, vagy volt Budapesten, János kórházban, tudom, hogy fotóztál sokat. Ezek is eltűnnek, ezeket is úgy. Van már olyan fotód, amin meg az igazi, a már nincs meg, tehát ha elindulnék, akkor nem találnám meg.
0: Igen, elég sok van. Mert ezek a téglák, ez egy ilyen kis nyom, és persze egy épület felújításon, vagy hogyha például most azért elég sok homlokzatokat szigetelnek, a tulajdonosoknak nincs ennek olyan értéke, hogy ezt most megmentsék. Ami végül is az ő szempontjukból érthető, és ezért kell dokumentálni ezeket.
1: Amikor a könyv készült, a Budapest rejtett kincsei, akkor kimondottan voltak a napok, amikor nem dolgoztál, elindultál a fotógéppel, telefonnal, vagy most már kérem a választ, hogy telefonnal fotózol, vagy fotógéppel, vagy fotomasinával, és akkor csak fotóztál napról napra.
0: Akkor ugoljunk egyet a jövőbe. Tehát igen, a téglákkal kezdtem, és utána jött a Covid, és hát igen, a téglákat fotózni azért elég korlátozott művészetileg. Sok időm volt a COVID alatt, és hát mint nagyon sok ember kerestem magamnak egy hobbit, és akkor úgy igazából egyre jobban beleástam magam a fotózásba, és elkezdtem nem csak a téglákat, hanem az egész épületeket fotózni, és belógni régi épületekben, és így született igazából ez a projekt, amiből a könyv jelent meg 2025. szeptemberében. És hát igen, ezeket a képeket főleg, vagy csak is fényképezőgéppel, állványjal, mindennel fotózom, illetve hát igen, így munka mellett azért elég sok, ez majdnem egy teljes, mint hogyha két rendes munkám lenne néha. Nekem az a szerencsém, hogy nagyon korán kelek reggel, és a legtöbb kép ilyen a munka előtt készült, hogy gyakran úgy van, hogy 4-kor, 5-kor fent vagyok, 6-kor bent a városba, és 8-fél 9-ig fotózok, de kivettem napokat is, meg hát hétvégén is fotóztam.
1: Egy kis kulisszát hitok a könyv mögé, kedves agatok, beszélgetünk még Vincenttel, zene, aztán folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartner-tel, aki szenvedélyes fotós. Azt beszéltünk meg, hogy nem hobbi, hanem szenvedélyez. Megtudtuk azt, hogy korán reggel készülnek a képek. Előfordult-e, hogy esetleg egy idősebb lakóval találkozol, és szóba tudtál vele elegyedni, tudott valami olyan sztorit mesélni, ami még érdekesebb lett az a kép, vagy annak a története?
2: Igen, rendszeresen történnek ilyenek. A legutóbb a Garai utcában fotóztam, egy olyan házban, ahol az udvaron nagyon sok golyónyom volt, és jött egy idős néni, már nem tudom pontosan, de talán 90 éves volt, szóval tényleg így már nagyon idős volt, de nincs lift a házban, és gyalog felment 4 emeletet, és mesélte nekem, hogy az óvosa is mondta, hogy jó a szívének, és kiderült, hogy az Ofotértnél dolgozott régebben, és ilyen fotótechnikai eszközöket árult, úgyhogy nagyon érdekelte a fotózás, és kérdezte, eleinte kicsit gyanakvóan, de megkérdezte, hogy mit csinálok, elkezdtünk beszélgetni, és utána meghívott kávézni egyet a lakásában.
1: A saját lakásában? Mennyire menő?
2: Igen, és akkor beszélgettünk egy fél órát, vagy egy órát, szóval szerintem így a gyerekei külföldön élnek, úgyhogy kicsit magányos, és nagyon kedves volt, és akkor mesélte, hogy például a golyónyomok a házban, ő 56 elején költözött Budapestre, és már ott voltak, tehát ezek második világháborúi golyónyomok, és rengeteget mesélt így a ház múltjáról, meg anekdotákat, meg hogy a lakóközösség hogyan változik, ami sok budapesti bérházban sajnos van, hogy régen nagyon összetartott, meg mindenki ismerte egymást, sokáig voltak, és most már sajnos nem. Airbnb-k vannak, vagy csak ilyen rövid távon jönnek emberek, nem mutatkoznak be, úgyhogy ezek kicsit sajnos így elmúlik.
1: Ugye azt mondtad, hogy volt egy kicsi bizalmatlanság a néni részéről. Ugye ma már ezek a házak be vannak zárva. Az én gyerekkoromban, én 70-es vagyok, akkor még kibe lehetett mászkálni, sokkal könnyebb volt bejutni. Okozott néha nehézséget a bejutás, hogyha kiszemelsz egy házat, akkor addig ott állsz és vársz, mint egy jól fésült fiatalember remekszen, jó indulatú szándékkal. Ma, hogy nem engedtek be elsőre, vagy nehezebb volt bejutni egy ilyen helyre?
2: Volt, de nagyon kevés olyan eset volt, hogy kitessékeltek engem. Illetve most már több éve engedéllyel szoktam fotózni, úgyhogy a több önkormányzat segít nekem, összekötnek engem a társaságkezelőkkel, közös képviselőkkel, és velük felveszem a kapcsolatot, és akkor be tudok menni oda fotózni, és amit így tapasztaltam az évek során, hogy a legelején, amikor fotóztam, próbáltam egy kicsit diszkrét lenni, meg úgy gondoltam, hogy lehet, hogy így el lehet kerülni a konfrontációt, és rájöttem, hogy pont az ellenkezőjét kell csinálni. Megyek valahova, az udvar közepére kirakom az állványomat, elkezdek fotózni, és ugye észreveszem, hogy valaki néz engem, akkor nekem kell kezdeményezni a beszélgetést, ami nekem is egy jó gyakorlat, mert egy kicsit introvertált vagyok, és így mindenféle emberrel lehet beszélgetni, és gyakran az van, hogy addig, ameddig nem tudják, gyanakvóak, de hogyha elkezdünk velük beszélni, akkor megörülnek, meg mindenféle érdekes sztorikat mesélnek.
1: Ugye nincs két egyforma lépcsőház, mégis van-e valami olyan jelz, vagy néhány mondat, amivel, hogy miről mesélnek a budapesti lépcsőházak? Ezek nagyon budapestiek, más Prágában, máshol? Tehát ugye ez nagyon sok olyat fotózol, ami nem éppen a régi fénykorát mutatja. Kicsit lealakott már, de mégis van egy bája ezeknek a dolgoknak. Tehát miről mesél a budapesti lépcsőház?
2: Én azokat a lépcsőházakat szeretem, vagy azokat a házakat, amik nagypolgári házak voltak, de látszik bennük a múltnak a nyoma. Látszik, hogy egy kicsit lepusztultak, meg minden, de és szerintem ez a kontraszt fotós szemmel nagyon érdekes. És hát ilyen sok ilyen jellegű ház van, ami 39-45-ig nagypolgári ház volt, és hát utána jött a háború, a lakókat, igen. Mindenféle dolog történt velük sajnos, és utána meg nem voltak karbantartva sokáig, de alapvetően, és igen, ez a kontraszt az, ami érdekel engem. De amit fotózok, és szerintem az fontos, hogy én nem a pusztulatot fotózom, hanem olyan helyeket fotózok, amik szépek. De számomra legalább, ez persze megint szubjektív dolog, de minden, ami a könyvemben van, vagy a kiállításomon, az a közös bennük, hogy számomra szép. De közben meglátszik, igen, hogy elmúltak az évek, volt valamennyi pusztulás, rájuk férne egy felújítás, de ez egyfajta dokumentáció is, hogy egy ilyen kórkép, hogy most tényleg ez egy ilyen gyakori helyzet itt Budapesten, 20 év múlva talán már nem így lesz.
1: A 20 év ma újra jött a cínom, és tudsz fotózni, ha így alakul az élet, még fiatal ember vagy. Kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk Vincenttel, azon ma most zenélünk, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartner, aki éppen belekortyol a cseh sörébe. Megbeszéltük, hogy a sör az cseh, és hogy csak beszélgetünk arról, amit ő létrehozott, fantasztikus látásmóddal megmutatja azt, hogy mi igazából élünk, budapestiek, és néha elmegyünk mellette. Van-e kedvenc kerületed, ahol mondjuk minden egyes kapuai tud neked mesélni, ahol mondjuk nagyon koncentráltan vannak jelen ezek a fajta házak, amiket te szeretsz fotózni?
2: Nekem a 6. kerület a kedvencem, Terézváros, amiben tényleg minden van, csodás bérpalóták, kevésbé jó állapotú, frissen felújított, mindenféle intézmény, villák, kis területen nagyon koncentráltam.
1: Ha nem gondoltál-e, hogy esetleg vezetsz túrát, beszélgetést, megmutatod, hiszen nagyon sokat tudhatsz ezekről a házakról, hiszen te már találkoztál lakókkal, van egyfajta tudásod, érdeklődésed, nyilván összeverődne 20-30 ember, aki tök kíváncsi lenne ezekre.
2: Nincs kizárva. Nekem igazából egy nagy nehézség van az életemben, az idő. Túl sok dolgot csinálok, és sajnos igazából fotózása is tudnám az egész minden időmet tölteni, de hát valamiből meg kell élni, van egy főállásom. De hogyha egyszer csak úgy adódik, hogy munkanélküli leszek, akkor lehet, hogy majd bele fogok vágni ebben, igen.
1: Igazából, amikor te fotózol, ez egy picikét neked ilyen más világ, nem? Az egy ilyen, megszűnik a külvilág, és akkor te vagy meg maga a fotózandó tér, nem? Gondolom, az egy ilyen más állapot, na így mondom esetleg, nem? Vagy amikor fotózol, az egy ilyen szeretett állapot. Ebben jön az, hogy ez egy szenvedéllyel való dolog. Hány fotóból válogattad ki a könyved anyagát? Mennyi van benne körülbelül, és ugye nagyon nagy a merítés, tehát nagyon nagy a választék.
2: Igen, szóval nekem a fotózás az egyfajta ilyen meditáció. És direkt úgy szoktam fotózni, hogy az egész folyamat elég hosszú, szóval ilyen, nem akarok nagyon ilyen technikai dolgokat mondani, de nagyon, ahhoz, hogy egy kép szülessen, több képet csinálok állvánnyal, és igazában utómunkával, hogy ebből a szempontból egy kicsit hasonlít az analóg fotózással, hogy a végső kép, az nem látom addig, ameddig nem csinálom meg, dolgozom át Photoshoppal a laptopomon, viszont a fejembe összeáll az, amit szeretnék csinálni.
1: Digitális képpel fotózol, de nem nézed ott vissza az eredményt. Analóg fotózásnál mindig ott láttuk, amit fotóztunk, amikor elmentünk az offotérbe, régen így hívták, ahol előhívták a fotót. De látod a helyszínen, az egy nyersanyagot látsz azért a gépen, hogy nem?
2: Látok, igen, de mivel ilyen különböző ilyen fényviszonyok vannak, én úgy szoktam csinálni, hogy több, sok képet csinálok, amik alul meg túl exponálva vannak, és összerakom őket, és így egységesen igazában, szóval például, ami nagyon-nagyon sötét, az valamennyire világosabb lesz, és ami nagyon világos, az valamivel sötétebb lesz, mert amit a gép vissza tud adni, az kevésbé a fénydinamika az kevésbé tág, mint amit a szem lát.
1: És akkor beszéljünk egy aktuális dologról, ugye a napokban nyílt egy kiállítás az Andrássy 150 projekt keretében. Miről szól, minek kaptál megbízást, és meddig, és hol látható, és miket fotóztál? Három kérdés egyben.
2: Az 5-10 keresett engem áprilisban, azzal, hogy az Andrássy út ünnepli a 150. évfordulóját, és egy dupla kiállításra kértek anyagot tőlem. Van egy kültéri kiállítás a Liszt Ferenc téren a Zeneakadémia előtt, ami szerintem szeptember 6-áig látható, és ott igazából az épületek külseje látszódik, vannak a képeim, és ezeket társítottuk fortepán képekkel. És igazából a koncepció egy ilyen egyfajta virtuális séta, a Balcsi Zsilinszky úttól a Hősök teréig, és próbáltam egy kicsit mindenféle ilyen érdekes ilyen részletre fókuszálni, és különböző fő csomópontot bemutatni, amik szerintem így jellemzik az Andrássy utat, és a beltéri kiállítás az az 5-10-ben van, és ott 28 kép van, és ezek az épületek belseje.
1: Na, kedves hallgatók, ezeket akkor tessék megnézni. Vincent Baumgartnerrel beszélgettem. Szerintem sokan örülünk most már, hogy itt vagy Magyarországon, Budapesten. Maradj itt meg nekünk, Magyarország vagy Budapest nyert veled egy olyan fotó, egy látásmódot, hogy lehet, hogy másnak nincs meg, pedig megmutatod azt, hogy hol is érünk. Mi köszönöm szépen. Lesz-e a könyvnek folytatása, hiszen ugye azért ez egy olyan projekt, ami nem mondom, hogy végtelen, de mondjuk azért van benne még potenciál talán.
2: Igen, lesz fotózása, de közben meg tervezek vidéken is fotózni egyre többet.
1: Vidéki városokban, vagy a falut?
2: Inkább faluk, és inkább ilyen filmes géppel tervezek fotózni. Ezt most ősszel fogok belevágni, de egy kicsit így az iszonyatosan sok ilyen túlszaturált, meg AI-generált képek, amiket látunk online, azoktól egy kicsit megfáradtam, és szeretnék valami lassabb tempóban csinálni valamit.
1: Követendő példa, és ez szívemből beszélsz, ezt kell csinálni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Vincent Baumgartnerrel, hát egy városi krónikásról, egy szenvedélyből fotózó svájci magyar állampolgárral beszélgetünk, aki szerintem már inkább magyar. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Amíg lehetnek záporok, zivatarok, fizetésemelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, újra burkolják az aszbesztmentesített utcákat Szombathelyen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. A tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarországnál ez 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 3600 milliárd forint. A jogalkotási és átláthatósági reformok közé tartozik például a társadalmi egyeztetési kötelezettség és az adórendszer egyszerűsítése. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, minden uniós pénzt hazahoznak, amiről a kormányfő megállapodott az Európai Bizottság elnökével. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Hozzátette, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen, erről rendkívüli ülésén döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A polgármester korábban egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderül például, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, hogy szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordul. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel, lassacskán végzünk az augusztussal, ez az utolsó nap, de megadjuk a módját a nyári hónap búcsújának, az időjárás, ahogy hallottuk, erről nem nagyon vesz tudomást. Mindjárt jönnek az óra sztárjai, a Coldplay 3 slágere, meg itt lesz majd velünk Bionex, azt hiszem, hogy igazi felemelő slágerek érkeznek, kell a plusz energia, így hétfőn jön a Rise Up, itt lesz a felemel Ákostól, de jön majd Lengyel Johanna ide passzoló témája is. A délután végén pedig majd egy évet lövünk most be az időgépbe, onnan érkezik majd 6-dal Taylor Swift, Michael Kiwanuka, illetőleg nem sokára majd a Basti is megidézi 2019-et. Egyelőre indulunk a Messivel.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékel, holnap indul a tanév, szerintem tudja ezt már mindenki, azok a gyerekek is, akik délelőtt meg így kora délután fehér ringben, úgymond ünneplőben járkálnak, valahol így intézték a tanév nyitott, bizony holnap szeptember 1-e lesz, de mi erről még egyelőre egy augusztus 31-én nem nagyon veszünk tudomást, igazi bomba életöröm zenékel muzsikálunk. Közben izítottam SMS számunkat, ha valaki szeretné használja, Viber is be van kötve, ez a 0677986-os, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. Közben pedig az óra sztárjai érkeznek, elsőként a Coldplay együttes, ami azt jelenti, hogy három dalt is forgatok tőlük, hamarosan jön a Viva la Vida. Nos, a Coldplay frontembere maga a Coldplay, szerintem ezt megállapíthatjuk, általában így van ez az együttesekkel. Chris Martin egy igazi kis multikulti énekes, szeneszerző, szövegíró, zongorista és gitáros is egyben. Egy tanárnő és egy könyvelő első gyermekeként jött a világra, négy testvére van. Egy csak fiúknak fenntartott Sherburne-i magániskolába járt, milyen vallásos kispolgári kisvárosi környezetben élt, majd ókori történelmet tanult a londoni egyetemen, és mellette utcatáblafestőként is dolgozott. Az egyetemen ő volt az egyik jégkorong csapat kapitánya. Kiválóan tanult. 1996-ban az egyetemen ismerte meg Guy Berryman-t, John Bucklandot és Will Champion-t, akikkel megalapították a Coldplay nevű együttest. A Coldplay egyébként 1998. januárjában alakult, tagjai Chris, ahogy említettem, Johnny, Guy és Will, több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan ismert slágereik vannak, mint például a Yellow, a Scientist, a Speed of Sound, Grammy-díjas a Clocks, vagy az ötödik stúdióalbumukról a Paradise. Az együttes egyébként jelenleg 7 Grammy-díj birtokosa. Világhírnévre a Yellow című dalukkal tettek szert, melyet debütáló albumuk a Parachutes követett. 2002-ben jelent meg második albumuk a Rush of Blood to the Head címmel, amelyet a Rolling Stone magazin beválasztott minden idők 500 legjobb albuma közé. Kispálya. A következő stúdióalbumuk az XY talán kevésbé lelkes, de még mindig pozitív fogadtatásban részesült. Negyedik albumuk a Viva la Vida or Death and All His Friends, melynek társproducere Brian Eno volt, ismét pozitív fogadtatásra talált. Az ötödik albumukkal pedig egy kis stílusváltást hoztak. 2003-ban feleségül vett egyébként Chris Martin Gwyneth Paltrow Oscar-díjas amerikai színésznőt, akivel aztán el is váltak, egy leány és egy fiú gyermekük született. Gyermekeik a szüleik keresztnevét is viselik. Apple keresztapja Johnny Buckland, Chris Martin egyik legjobb barátja, a Coldplay együttes gitárosa. Moses keresztapja Chris Martin másik legjobb barátja, Simon Pegg, brit komikus színész, akinek Shaun of the Dead című filmében mellékszereplőként felbukkan, mint Chris Martin, mint Johnny Buckland. És ha színészet, akkor szerepel Johnny Cash God's Gonna Cut You Down című videójában is. Chris Martinra, mint zenészre óriási hatása volt egy norvég pop együttes, az AHA. Különösen egy dal maradt meg benne, a Hunting High and Low. Az AHA énekesének Morten Harketnek a stílusát tudatosan utánozta és utánozza ma is. A YouTube pedig az az együttes, amely mind zeneileg, mind politikailag nagy befolyást gyakorolt a srácokra. A Rolling Stone magazinnak azt mondták a YouTube-ról, bár nem veszek hétvégi jegyet Írországba, és nem lógok állandóan a kapuik előtt, azért a YouTube az egyetlen együttes, amelynek a teljes katalógusát kívülről fújjuk. A The Unforgettable Fire első dalát, a Short of Homecoming címűt oda

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és az óra sztárjaival, aki gyakran figyel minket a stúdió, hogy ez annyit ez, hogy egy-egy előadó érkezik 3-3 dallal, miközben mesélünk róluk ezt azt. Hát Bály Alexet nem nagyon kell bemutatni, már is ő érkezik, aki egyébként hamarosan hetente látható majd újból a TV képernyőn, hiszen visszatért a mentori székbe az X-faktorba. Saját bevallása szerint ugye 2 éve hagyta ott a formációt, de úgy döntött, hogy mivel Majka is csatlakozott vele, aztán szívesen próbálna újból tehetségeket kutatni. Hát az eredeti név az a Márta Alex, de egyébként Bály Alexként ismertük őt meg. Ugye a dalból a legtöbben szerintem 2013-at írtunk, amikor először felbukkant Alex, ott az Euróvíziós Dalfesztivál nemzeti válogatójában a dalban tetszett ismertségre. A Kedvesem című szerzeménye képviselte később aztán Magyarországot Malmöben 2013-ban. Eléggé megosztotta egyébként a hazai közönséget ez a bizonyos dal. Nagyon sokan fanyalogtak, hogy ugye semmiféle stílusi egyezőség nem volt a korábbi Euróvíziós dalokhoz képest, hiszen általában ilyen nagy himnikus dalokat képzel el az ember, hogyha azt mondja, hogy Euróvíziós, pont ezért volt szerintem menő, hogy Alexet küldtük ki Malmóba, ahol ő egyébként a 10. helyezést érte el, ami óriási szó, hiszen ugye az Euróvízió 2 körben zajlik, ott is van egy első kör, második kör, és aztán szavaznak az európai országok, hogy kik jussanak be a döntőbe, ami nagyjából egy ilyen 20-25 fős mezőnyt jelent, és ott lett 10. Alex, úgyhogy Európa abszolút elismerte. Később aztán zenekar a Bály Alex és a Slep megalakult, és aztán évek óta headlinerek a legnagyobb magyar fesztiválokon, és rendszeresen teltházasak a klubkoncertjeik is. Idén sem unatkozott Alex, talán egy koncertet kellett lemondani, ha jól láttam, azt is azért, mert éppen az egészségügyi állapota nem engedte meg, hogy fellépjen, de egyébként tele volt heti rendszerességgel a naptár, ami a fellépéseket veszi számba. A zenekar mellett rendszeresen jelenik meg egyébként szóló előadóként is, és nagyon sokat kollaborál, például a tehetségeit is gondozza, akiket felfedezett az X-faktorban, ugye Manuel onnét futott ki, és aztán Bály Alex elég sokat dolgozott vele a későbbiekben. 2025-től a Csillagszületikben is zsűri tag volt, és aztán idén, ahogy mondtam, újból visszatér az X-faktorba. Amit egyébként lehet róla tudni, hogy nagyjából már kacérkodott a zenei világgal a korai életében is, imádta különben a számítógépes játékokat, de mindig valahogy ugye zene volt a szíve csücske, van egy tisztességes végzettsége is, külkeres alapokon, de aztán végül maradt a zeneiparban. A Malmöben rendezett 2013-as Euróvíziós Dalfesztivál pikantériája egyébként, hogy olyan menő előadók is szerepeltek akkor a döntőben, mint Bonnie Tyler, de végül is aztán a Kedvesem című dal abszolút beelőzte Bonnie Tylert, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez óriási szó. Na, már is az ő 3 slágere érkezik, össze-vissza válogattam, annyit emlegettem ezt a Kedvesemet, hogy természetesen ezt is leforgatom mindjárt, hiszen ez érkezik majd, ezzel indult a karrierje, de a Hey Budapest is érkezik, és aztán majd a Még mindig, ezek már a Bály Alex és a Slep formációval készültek el. Ezek most az életöröm zenék itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk, érdemes egy picit lelazítani magunkat munka közben is, és most csak átadni magunkat a zene élvezetének. Jó szórakozást!

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéken indul a holnapi új időszámítás, elkezdődik a tanév, innentől fogva gondolom a családok élete merőben megváltozik, hát sokan örülnek ennek, kevésbé talán a gyerekek, de hát nem kell sokat várni egyébként az első őszi szünetre, alig másfél hónap, és aztán utána majdnem egy hétig majd otthon lehetnek a gyerekek. Hát az időjárás fittyet hány egyébként arra, hogy szeptember lesz holnap vagy sem, kánikulára kell számítani egész héten, még a hétvégén csúcsosodhat az megint 35 fokkal, úgyhogy nem tudom, hogy mikor szabadulunk ezektől az értékektől. Az ember szerintem már belülről szinte várja ezeket a jó kis bekuckózós, kakaós, forrócsok is pokrócos estéket, de azok még odébb vannak. Pharrell Williams viszont érkezik, Párizson a Freedom.
1: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg fedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja a Villav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A Volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszidatját és Kétli Annát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a Rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az országgyűlési könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az országgyűlés képviselőháza, az országházba 1902-ben költözött, akkor még 50.000 kötettel. A könyvtárban nagyjából 8.000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel már is indul az újabb óra, faljuk a hétfő délutánt, remélhetőleg a nehezebbik része reggel már olajozottan beindult, hát már sok családnál egyébként baráti körben is gyakorolnak egy hete a gyerekekkel, hogy aztán a 9:30 eddigi kelés után ki tudják őket hozni az ágyból úgy 6:30 körül. Hát holnap lesz majd élesben mindez, hiszen indul az újabb tanév, de nem akarok senkit sem riogatni, sokkal inkább felemelő hangulatú dalok érkeznek, ha szükség van így hétfő délután a plusz energiára. Az angolnak van erre egy nagyon jó szava, annyit tesz, hogy rise, és nagyjából ilyen témában érkeznek majd az előadók is, itt lesz Ivlerok, Callum Scott, Ákos pedig a felemellel érkezik. Miközben Shakira feldolgozás dala érkezik ezúttal Eva Max-től és Kygo-tól. Ez lesz a Whatever.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
5: Késő nyári idő lesz, ma még zivatarokkal. Több ezer milliárd forint érkezik az uniós helyreállítási alapból. Retrovéradásra várják az önkénteseket a hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. A tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarországnál ez 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 3600 milliárd forint. A jogalkotási és átláthatósági reformok közé tartozik például a társadalmi egyeztetési kötelezettség és az adórendszer egyszerűsítése. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, minden uniós pénzt hazahoznak, amiről a kormányfő megállapodott az Európai Bizottság elnökével. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, hogy a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását, új kollégiumi férőhelyek kialakítását, valamint a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítését. Hozzátette, hogy a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen, erről rendkívüli ülésén döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi platón, ahol 80-100 ezer tonna azbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos azbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A polgármester korábban egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 22 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az m4.hu által szemlézett ászjelentésből kiderül például, a legutóbbi olimpia előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB közölte, hogy szakértői vélemények szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ezért a jogértelmezési kérdés tisztázása érdekében bírósághoz fordult.
1: Időjárás.
5: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísér zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: A mikrofonnál István Dániel, indul az újabb óra, 60 perc megállás nélkül a legjobb zenékkel, egy kis tematikával az óra élén. Azt gondolom, hogy hétfőn, itt délután, főleg lassan a tanév kezdetén muszáj a plusz energia, hogy méltóképpen zárjuk a nyarat és lépjünk át egy új hónapba, úgyhogy mindjárt igazi felemelős lágerek érkeznek, ez angolul Rise vagy Rise Up jelentésének tekintetében, úgyhogy majd ilyen jellegű dalok érkeznek. Ivlerok, Callum Scott, itt lesz majd Craig David és két hazai előadó is, Ákos és majd a Merck formáció muzsikál témába vágóan, de egyelőre Kaigo és Eva megszindítja az órát, ez már a Whatever.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Talán az utóbbi években már hozzászoktunk, hogy abszolút nem működik az a kotta, hogy augusztus 20-a után romlik az időjárás, nagy esők jönnek és beköszönt az ősz. Az ősznek nyoma nincs egyébként. Szombaton még lehet, hogy rekordot is döntünk majd. 30 fok felett lesz bőven a hőmérséklet. De éjszaka talán lesz némi nemű eső, de nagyon nem zuhan be az érték, majd holnapra sem 27 fokkal indul majd a tanév a gyerekeknek. Közben egyébként igazi felemelős lágerek érkeznek, mindig jól jön a plusz energia hétfő délután, meg aztán főleg Rise Up, Rise, felemel, aztán egy újabb Rise, itt lesz majd a Rise Like Water és a Rise and Fall, Craig David és Sting közös dala. Már is az Ible Rock félével indulunk, ez lesz a Rise Up, ami 2007. június 19-én bukkant fel, és akkor is, meg azóta is egyébként a közönség nagy-nagy kedvence. A dal Európában nagy sikert ért el, számos országban, többek között Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Finnországban és Máltán is a top 10-be került. Aztán majd Callum Scott érkezik hozzánk, és a Rise, ezt a dalt is jól ismerik szerintem a Manna FM hallgatói, előszeretettel játsszuk a hangulata miatt. Callum egyébként Angliából érkezik hozzánk, ő is tehetségkutatós volt, a Kinti Britain's Got Talentben indult el. 2011-ben történt mindez, viszont az első sikerekig 2013-ig kellett várnia, amikor a Hall Daily Mail által rendezett tehetségkutatót megnyerte, majd csatlakozott a Maroon 4 nevezetű Maroon 5 tribute zenekarhoz, és aztán 2014-ben kezdődött el a nagybetűs karrierje. Simon Cowell egyenesen az elődöntőbe repítette annak idején a British Got Talent akkori kiadásában a fiút, működött ez az aranygombos megoldás, ugye ezzel talán nálunk is próbálkoztak a Megasztárban. A lényeg az, hogy van egy aranygomba zsűri előtt, és bárki bármit mond, ha azt valaki megnyomja, mindenkinek van egy macsa, az összes zsűritagnak, akkor az egyértelmű döntőt jelent. Hát Callum Scottban annyira hittek, hogy meg is nyomták neki ezt a bizonyos gombot. Simon Cowell akkor így nyilatkozott: az évek során soha nem találkoztam még egy olyan sráccal, aki olyan tehetséges lenne, mint te. Ez a feldolgozás szenzációs volt, azt bizonyítottad számomra, hogy nem csak énekes vagy, hanem művész, és ezért kaptad ezt a gombot, mondta tehát a tehetségkutatók atya Simon Cowell. A műsor után egyébként Callum Twitter követőinek száma 400-ról 25 000-re emelkedett, előadásait pedig több mint 260 milliószor nézték meg a YouTube-on, és olyan hírességek támogatták, mint a Lil Mix tagjai, illetve Ashton Kutcher. Hamarosan tehát ő érkezik a Rise-zal, és aztán majd Ákos érkezik egy hazai slágerrel, az lesz majd tőle a felemel. Ákos pihenéssel töltötte az idei nyarat, hiszen kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott betegségéről. A nyár elején elmondta, hogy operációkon esett, túl jól van, de természetesen ez egy elég komoly rehabilitációt igényel, úgyhogy lemondta az összes koncertjét, pihenéssel töltötte tehát az idei szezon, remélhetőleg jövőre már abszolút újult energiával vág neki a zenélésnek. Jobbulást kívánunk neki, és eléggé komoly időszak után természetesen jó egészséget. Azért is lépett ki egyébként a betegségével kapcsolatban a nagy nyilvánosság elé, hogy felhívja a szűrővizsgálatok fontosságát, hiszen nála is így kapták el időben ezt a bizonyos betegséget. Felemel, de előtte még a Rise Up és a Callum Scott féle Rise, most a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 0677 1986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Most már azért alakul a forgalom, holnap lesz az igazi, amikor már a gyerekek indulnak majd az a szüleikkel a suliból, de egyébként ha valaki már most lát olyan hasznos információt, ami a többieknek jó jöhet, akkor a 0677 1986-os SMS és Viber számra várom ezeket. Közben egyébként felemelkedő dalok vagy felemelő dalok szólnak az éterben, mindjárt jön a Rise Like Water, az majd a hazai Mörktől, illetőleg itt lesz a Rise and Fall Craig David Deli Stinger közös muzsika. Lengyel Johanna érkezik elsőként hozzánk, akinek a nagy közönség a nevét talán tavalytól ismeri, bár addig is egyébként gyakorlott énekesnőként számtalan előadóval lépett fel Johanna, de a Megasztár hozta meg számára egyébként a várva várt sikert. Akkor egyébként tulajdonképpen nyílegyenesen jutott be a döntőbe, és ott is olyanokat énekelt, mintha egyébként internacionális sztár lett volna. Los Angelesben kezdett el énekléssel foglalkozni, ahol a zene iránti szenvedélye tovább mélyült, hazatérve aztán, ahogy mondtam, számos zenei projektben vett részt, ezek során nem csak technikai tudását fejlesztette, hanem előadói képességeit is csiszolta. Többek között Geszti Péter produkcióiban is fellépett, és Berecki Zolival is énekelt, ami tovább növelte ismertségét és szakmai elismertségét. A Megasztár Johanna számára nem csupán egy verseny volt, hanem egy ugródeszka is, amely segíthetett neki abban, hogy szóló karrierje igazán beinduljon. Az énekesnő úgy érzi, hogy ez volt az az alkalom, egy lehetőség arra, hogy megmutassa, ki is ő valójában is, hogy előadóként továbbfejlődjön. A versenyben való részvétel nem csak szakmai kihívás, hanem egyben személyes célkitűzés is volt, hiszen Johanna elkötelezett amellett, hogy a maximumot hozza ki magából és lenyűgözze a közönséget. A mosolygós énekesnő Marics Peti csapatában készült a döntőre, és akkor még nagyon bízott abban, hogy a közönség támogatásával sikeres lett az élő show során, hát az lett, meg is nyerte ezt a bizonyos zenei vetélkedőt. Nemrégiben egyébként arról nyilatkozott, hogy egy picit neki is ki kellett csekkolnia, hiszen annyira elkapta őt a mókuskerék, hogy tulajdonképpen azt se tudta, amikor felébredt reggelente, hogy mi a feladata, annyi volt belőlük, úgyhogy néhány hétre egy picit le kellett állnia és energiát szednie magára, hogy nehogy kiégjen. A Mörk formáció is készül már ezerrel hozzánk, az ő daruk lesz a Rise Like Water. Hát a csapat tagjai egyenként már bejárták a könnyű zene bugyrait, eldugott kluboktól, jazz tanszakokon át egészen a kereskedelmi tévés műsorokig, miután egymásra találtak, aztán megszületett bennük az igény, hogy visszatérjenek azokhoz a dolgokhoz, amelyekért tulajdonképpen elkezdtek zenélni. Stand-up jazz, filozófikus rap, akárminek is hívjuk, tény, hogy nehéz besorolni a Mörk zenéjét bármely meglévő zene irányzatba, ezért kézenfekvőbb, ha újat hozunk létre. A koncertjeiken oly fontos szerepet játszó szabad improvizációban, merész keveredésben jelennek meg egymással. Látszólag tök ellentétben lévő stílusok, mint a funk, a pop, a rock, a jazz, a breakbeat vagy a reggae. Mindjárt bemutatom mindezt a Rise Like Waterben, és aztán a végére majd Craig David érkezik Stinggel és a Rise and Fall-lal. Craig David is egyébként mostanában újból mutatkozik, elég hosszú szünet után tér vissza majd egy kollaborációval, és ennek kapcsán egyébként már promóciós túrákon vesz már részt, rádiókban vendégeskedik, interjúkat ad, és szerintem számíthatunk majd tőle koncertre is. Nagy dolog volt, amikor Sting mellé állt, és együtt elénekelték ezt a bizonyos dalt, amit hozok harmadiként, ez lesz a Rise and Fall, de egyelőre Lengyel Johannával indulunk, az ő dal a Rise.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindent Rehab és Lucas Graham közös produkciója érkezik, két teljesen más stílust játszó előadóról van szó, ezért is lesz majd izgalmas a következő muzsika, ami jön a programajánlatok után, ez lesz a Most People.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Csak egy vászon volt és egy recsek.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt délután 4, gondolom indul a hazafelé menet. Szükségünk van ma is a közlekedési információra, ha valakinek van, akkor küldje el nekem, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként indul az időutazás, az ma még úgysem volt, és egy picit így megspékelem a dolgot, most nem két évben kötünk ki, hanem egyben időzünk majd. Annyira erős volt 2019, hogy bőven össze tudtam kaparni onnét 6 sláger. Jó, majd Taylor Swift, a halott pénz, de itt lesz Michael Kivanuka, illetőleg majd Alice Merton is. Az óra pedig egy igazi nyárbúcsúztatóval startol, Lana Del Rey énekli el.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Késő nyári idő lesz, ma még zivatarokkal. Több ezer milliárd forint érkezik az uniós helyreállítási alapból. Retrovéradásra várják az önkénteseket a hétvégén. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak augusztus 31-éig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bent ragadt támogatásokhoz. Magyarország esetében ez nagyjából 3600 milliárd forint. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja. Emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, hogy Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Saját forrásból kezdi meg az aszbesztel szennyezett utak lefedését Szombathely, erről ma döntött a város közgyűlése. Az Oladi Platón 12 kilométernyi utcát aszfaltoznak le, a csaknem 1 milliárd forintos költséget egyelőre az önkormányzat számlahiteléből fedezik. Szavazáson kérdezi meg az első kerületieket a budavári önkormányzat arról, mi legyen az Airbnb-s lakások sorsa. A lakók arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen betiltsák-e a rövid távú lakáskiadást, vagy inkább feltételekhez kössék a működését. Az önkormányzat közölte, hogy a kérdés azért is aktuális, mert évvégén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező szálláshely működik. A hétvégén tartják az idei retrovéradást. Szombaton retrozenes sörvirsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Kigyulladt a szárazalj növényzet Hegyeshalom és Rajka között, amint egy 50 hektárt érintő tűz egy erdősávra is átterjedt, közölte a katasztrófa védelem. A tűz lakott területet nem érint, a lángokat több város önkéntes tűzoltói oltják. Továbbra is erdő és bozó tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkán több országában. Szerbiában a Deliblati homokpusztán már legalább 4000 hektárt perzseltek fel a lángok. Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is több helyen ég a növényzet, az oltásban helikopterek és repülőgépek is részt vesznek.
1: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísér zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óráló, mindenkinek István Dániel vagyok, ezt az órát remélem még együtt töltjük el. Egy bomba időutazást terveztem, egy évet szemeltem ki most, 2019-ből jönnek majd 60, rengetegen tolták le egymást akkor a slágerista éléről. Taylor Swift már bőven a csúcsokon volt, mindjárt ő érkezik, de itt lesz a Halott pénz, majd a Basti, meghozom Alice Merton és Michael Kivanuk a slágerét is. Tehát stílszerűen, mivel búcsúztatjuk az augusztust, jöjjön egy ide passzoló hangulatú dal elsőként. Ez a Summertime Sadness, jó szórakozás nekünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó utat kívánok hazafelé. 0677 1986, ez az SMS és Viber számunk. Itt várom a közlekedési információkat. Közben egyébként bombaidőre kell készülni, úgyhogy ha van rövidújú kis ünneplő a gyerekekre, érdemes holnap azt adni majd a tanévnyitóra. Ugyan lehet egyébként eső is, mindig emlékszem, vagy legalább lehet, hogy csak két alkalomból, de az örök emlékeimben az van, hogy mindig, amikor elindult a tanév, akkor esőbe kellett menni. Hát lehet, hogy ez holnap is megvalósul, bár jelen pillanatban ilyen 30%-os esélyt ígérnek, és aztán hétvégén, ha van még rakéta, akár strandolni is lehet, hiszen 35 fok is lehet majd egyébként szombaton. Úgyhogy kánikulai hét elébe nézünk. Fittyet hány az idő, vagy a... Hát az időjárás, igen, az augusztus búcsúztatására, hiszen holnap már szeptember lesz. No, de 2019-ben kötünk ki. Mi minden történt akkor? Április 15-én a késő délutáni órákban gyulladt ki Párizs egyik legjelentősebb épülete, a Notre Dame, annak is a tetőszerkezete, az épületben óriási károk keletkeztek. Az egész világ a közösségi oldalakon is gyűjtésbe kezdett, hogy a történelem egyik legnagyobb öröksége minél hamarabb vissza tudja állni az eredeti állapotába. Aztán bele is húztak egyébként a franciák, tulajdonképpen néhány év alatt most már visszaállították az eredeti állapotára a Notre-Dame-i székesegyház épületét, úgyhogy remélhetőleg nagyon sokáig megmarad még az utókornak ez a francia nevezetesség. Taylor Swift kapja el a 2019-et, már is jön a You Need to Calm Down, aztán majd a Halott pénz és a Basti formáció is benéz hozzánk ebből az évből. Hát Taylor 10 éves volt, amikor anyukájával karaoke versenyekre kezdtek el járni, és nem sokkal később a demo felvételeivel már kiadóknál házaltak, és bíztak is benne, hogy hát lesz valaki, aki lát a lányban fantáziát. Először nem jártak sikerrel, de aztán a középiskolába járó Taylor Swiftet sem olyan fából faragták, aki könnyen feladta volna. Tudta, hogy sokat kell gyakorolnia, ha ki akar tűnni a tömegből, ezért minden délutánját dalok írásával töltötte. A New Yorkernek arról beszélt 2011-ben, hogy nem volt soha igazán népszerű, ezért általában alig várta, hogy hazamehessen írni. Ez volt a mencsvára, és addig gitározott, amíg már véreztek az ujjai. Hát ennek meglett az eredménye, ő lett a legfiatalabb dalszerző, akit valaha Sony leszerződtetett. 16 évesen már meg is jelent első albuma Taylor Swift címmel, ekkor egy feltörekvő country énekes volt, akit sokan attól féltettek, hogy nem fogja bírni az életvitelt, botrányokba keveredik és elvonóra kell mennie, ami elég sok fiatalon híressé vált színésszel vagy énekessel esett már meg. Arra viszont senki nem számított, hogy a countryból indulva ilyen könnyen lehet eljutni a popzene fősodrába. Azóta az egyik legmenőbb A-class sztár lett, és az egyik leggazdagabb is. Aztán majd a Halott pénz érkezik hozzánk, akik 2019-re már abszolút országos ismertségre tettek szert, hiszen 2004-ben alakultak, akkor még tulajdonképpen szinte a frontember Marsalkó Dávid szóló projektje volt a csapat, azóta pedig már egy elég komoly zenészekből összeálló csapatot verbúvált Dávid, és ők is a fesztiválok megkerülhetetlen szereplői. A végére pedig majd a Basti érkezik hozzánk, és az egyik nagy-nagy slágerük a Joy, ők 2010-ben alakult brit indie popbanda. Érdekesség, hogy Dan Smith, az együttes alapítója és énekese 86. július 14-én született a Basti ostromának 197. évfordulóján, ezért viseli zenekar az egykori párizsi börtön szimbólumának nevét. Szóval 2019-ből egyelőre ők, jön Taylor Swift, a Halott pénz és a Basti, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 mondat Manna FM életöröm zenékkel. Pikpak elment a hétvéged. Egyébként már szinte a hétfő délután is. Szerintem ugyanígy lesorozzuk ezt a hetet is, aztán újból lehet majd akár strandra menni, hiszen marad a kánikula. Itt szeptember elején is. 2019-ben járunk egyébként, már is onnét érkezik újabb három dal. Hát még van egyébként infóm ebből az évből, hiszen 2019. januárja nem kímélte sajnos a hírességeket. Második Erzsébet férjét autóbaleset érte, Kevin Spaceynek és Ed Sheerannek bíróság elé kellett árnia, Curtis pedig drog problémáival viatt vonult be a rehabra, és nem csak egész Magyarországot, de Hollywoodot is sokkolta a hír, miszerint január 20-án hosszú betegség után elhunyt Andy Vajna. A 2019-es évet Pintér Tibor új barátnővel kezdte, Győzike pedig bejelentette, hogy újra összeáll a romantik, hosszú Katinka és Shane Tosszap életében is változást hozott az új év, lezajlott a vállásuk. Aztán Meghan Markle és Harry herceg áprilisban kiköltözött a Kensington palotából, Britney Spears pedig beköltözött egy pszichiátriára. Hát nagyjából egyébként ennyit az év margójára. Jöjjenek a zenék, azokkal mindig jobban elkapunk egy-egy hangulatot. Már is érkezik újabb három sláger ebből az esztendőből. Michael Kiwanuka érkezik elsőként, akinek elég különös a neve, ez annak köszönhető, egy ugandai családból származik, egyébként brit állampolgár. Stílusára a soul mellett nagy hatást gyakorolt többek között Jimi Hendrix és Bob Dylan is. Tényleg annyira klasszikus, jellegzetes a hangja, hogyha meghalljuk a rádióban, akkor rögtön tudjuk, hogy ki énekel. Sehol sincs gigszer, bizonytalanság, pláne hamis hang, úgyhogy nem csak a zeneipar, hanem Hollywood is hamar felfedezte magának. Például a Hatalmas kis hazugságok című sorozatnak ő adta a fő címdalát. Már is érkezik tőle a Money, Tom Michel, aztán majd Mészáros Tamás érkezik hozzánk, a Full Moon Bokál együttes egyik tagja, egyébként magyar zenész, előadó, művész. Zenei pályafutása, ahogy oly sok tehetséges kisfiúnak, egy kórusban kezdődött. Kapuvárot, valamint könnyű zenei műsorában is hódított. Hangi adottságaira figyelt fel Búza Béla tanár úr, egy karmester, így aztán neki köszönhetően sok éven át kapott szóló, duett és vokál szerepeket, amikor a koncert előtti napokban is rábíztak új dalokat, más szereplő nem várt visszalépése vagy betegsége után. Ukán kórista társai voltak egyébként többek között szintén Kapuváron Cserpes Laura, Dukai Regina és Németh Júci is. 2019-ben a Szóljon egy dal ment tőle, ezt azon mindjárt, és aztán majd Alice Merton érkezik hozzánk, egy német, kanadai, angol, tulajdonképpen pop jelenség. Másképp nem tudom őt leírni. Egész életében élvezte, hogy sok emberrel találkozik nap mint nap, ezt egy interjúból olvastam ki, amit olvastam vele. Engedte, hogy hassanak rá a világ különböző kulturális irányzatai, amik egységgé váltak benne. Kihasználva a Velencei Filmfesztivál forgatagát, a Luisa Via Roma felkérésére ő is elutazott a szerelmesek városába, hogy beszéljen a stílusáról, zenei inspirációiról és egy dologról, ami nélkül nem tud élni. Most egyébként Berlinben él, de előtte rengeteg országban megfordult. Arra a kérdésre, hogy valójában hol van otthon, azt válaszolt, hogy még mindig nem találta meg, még nem döntött el, hogy hol szeretne letelepedni, de így most nincs is honvágya. Azt viszont bánja, hogy nem találkozhat nap mint nap azokkal a barátokkal, rokonokkal, akiket megszeretett kalandozásai során. Egyébként ő az akusztikus pop feltörekvő tehetsége, egész életében minden feladatát 100%-os erőbedobással végezte, legyen ez a zenei karrierje, vagy mondjuk a megjelenése. Pillanatokon belül érkezik a nagy-nagy slágerek 2019-ből a Lash Out, de egyelőre a Manival indulunk, itt a 98 pontat Manna FM-en.

itt a 98 pont az Manna FM-en. Mindjárt John Legend érkezik, aki ezt a dalt az All of Me-t jó néhány éve énekelte már el, de már szinte a megjelenése évében bekerült a top 10-es slágerek közé, amiket a legtöbbször választanak házasságot ülő párok, amikor úgy döntenek, hogy összekötik az életüket és bevonulnak akár az anyakönyvvezető elé, akkor sok helyütt ez a dal szól, azóta már top 3-as lett ebben a kategóriában. Nagyon szép is. Pár is a program ajánlatok után ezzel folytatom.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút rendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület, a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on, online és

0: Itt a 98.6 FM életöröm zenékkel. Hát ha minden ilyen könnyedén megy, mint a mai hétfő délután, akkor szerintem pippa keltelik majd szeptember első hete. Holnap találkozunk legközelebb, 2 órától várok mindenkit nagy szeretettel, majd remélhetőleg sok-sok nyitónapos beszámolóval, akár a gyerekektől, meg szüleiktől. István Daniel viszont most búcsúzik. Jó szórakozást kívánok a folytatáshoz is. Érdemes maradni, jobbnál jobb műsorok érkeznek.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Reklám hangzott el.
5: Késő nyári idő lesz ma még zivatarokkal. Az unión belüli együttműködés fontosságát hangsúlyozták a Bledi Fórum miniszterelnökei. Letartóztatták azt a férfit, aki a kalocsai reptérről ellopott egy Cessnát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A kormány konstruktív szereplő az EU-ban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, jelentette ki a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Beszélt arról is, hogy büszke a kormányra, mert több válsághelyzetet is megoldott. Példaként említette az időjárás okozta energiaellátási nehézségeket, amit az összefogásnak köszönhetően sikerült megoldani. Közép-Európa az illegális migráció, valamint a biztonság és védelempolitika terén többször is előbb felismerte a veszélyeket, mint Nyugat-Európa. Erről beszélt Janez Janša, szlovén kormányfő a Bledi Stratégiai Fórumon. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök a közép-európai országok megerősödését emelte ki, amelyhez szerint az uniós kohéziós politika mellett saját reformjaik is hozzájárultak. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint Közép- és Kelet-Európa csak akkor játszhat fontos szerepet az Európai Unió jövőjének alakításában, ha a térség országai közösen lépnek fel versenyképességük megőrzéséért. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Dulcs Dávid alelnök bírálta, hogy szeptember 1-től az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. Letartóztatták a kis repülőgépet eltulajdonító férfit, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező, 24 éves férfi szombat reggel Kalocsáról engedély nélkül szállt fel a Cessna géppel, Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. A leszállás után el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki, 1 hónapra letartóztatták. Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísér zivatar. Éjszaka többfelé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos száraz idő lesz. A hajnali 14-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
6: Manna Hits.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól, aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak neki ment egy 24 éves Eric nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Eric megölte mindkét lányt. Renée egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni Renée, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. Renée elment Erichez a börtönbe és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már Renée és Eric együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

Ja. Ich

0: Te lesz még!
1: Manna Morzsa, űrszemét, a föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
2: Ez volt a Manna Morzsa.

0: valaki.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
3: Késő nyári idő lesz ma még zivatarokkal. Erősebb és versenyképesebb Európát szorgalmaztak a Bledi Fórum kormányfői. Meghalt Berend T. Iván történész, az akadémia volt elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét.
1: Időjárás.
3: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Jordan Felice, and this is the story behind my song, Next to Me. Next to Me is a song.
2: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
1: He will always be right next to you.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét.
0: Időjárás.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez a 98.6 Manna FM, és benne a Bőség Kosár Puccz Attilával. Mindjárt mondok egy nevet, ami arra garancia, hogy a következő egy óra verbálisan igazán gazdag és élménydús lesz. Akivel most fogok beszélgetni, Réz András. Zenélünk, aztán jövünk vissza itt a Bőség Kosarával.
0: 98.6. Ez a 98.6.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval 98.6 Manna FM Bőség kosara a vendégem, illetve hát mi vagyunk az ő vendége, Réza András, és itt vagyunk a Vercaféban. Már is átadom a szót, az elején picikét én beszélek, aztán úgyis sokkal többet. Kaptunk remek Réz kávét, ahogy ő iszta. Hogy iszta a mester a kávét?
2: Röviden, erősen, minden nélkül.
1: És tegyük tisztába ezt a víz kérdést, előtte vagy utána?
2: Előtte mindenképpen kell egy kis víz, de az ember kiöblíti a száját, mert bármilyen fura, de számomra a kávé az élvezeti cikk. Nem drog, hanem élvezni kell minden cseppjét, és ezek a rövid, sűrű kávék. Na, szóval előtte mindenképpen, aztán utána meglátod, hogy vágysz-e rá. Én nem szoktam, mert az egy jó érzés, hogy még percekig a kávé aromája ott van a számban.
1: Na próba, akkor előtte víz, ugye lemosok az előbbi bokat. És jön egy kávé, hogy a mester issza.
3: Egy kis szimat.
1: A szim illata az isteni. Új hullámos kávét iszunk, ugye? Ez egy gyümölcsös pörkölés, vagy hogy hívják ezt pontosan?
2: Igen, nem olyan nagyon új hullámos, mert az amelyik nagyon új hullámos, az ennél még egy pics, hogy mondják egészen, citrusosabb. De savanyúbb.
1: Na, belecsaptunk a közepébe, egy picit a helyszínről, ugye? Egy kávéházba vagyunk, ami sokkal-sokkal több, mint kávéház, hogyha az ember benéz és körbe veti tekintetét. Mi ez a Vercafé? Honnan jött az ötlet, és miért vágtatok bele ebbe igazán?
2: Te valójában most a Verk Akadémia termeiben tartózkodsz, mert hogy a hátunk mögött ott vannak a tantermek, sőt most az ilyen vírusterhes időkben arra is volt már példa, hogy itt a kávézóban tartottunk órát. Na, szóval először ugye megszületett a Verk, egy éve költöztünk erre az új helyre, és azt mondtuk, hogy ez tök jó. És aztán körülnéztünk itt a Csanádi utcában, hogy hova menjenek a mi hallgatóink, amikor szünet van. Hol fognak kávézni, hol fognak szendvicsezni. Hát, van ez az, de belefért volna még valami. Aztán a másik gondolat az volt, hogy egy iskola az mindig egy ilyen fura intézmény. A kívülálló úgy gondolja, hogy az iskola az olyan nagyon fegyelmezett, hátratett kézzel ülnek, és a Réz András nevezetű pedellus fegyelmezi őket. De mi soha nem voltunk ilyenek. Ez mindig ilyen dumálós, beszélgetős, vitatkozós hely volt. Kicsit olyan, mint egy kávéház.
1: Na, a kávéház, ez a lényeg, ugye? És ha már, hogy véget ért a tanítás, vagy közben órák között ki lehet ülni, és hát jön egyfajta, nem tudom, létezik egy közösségi kávézás. Miért jó az, hogyha az ember nem maga, hanem társaságba fogyasztja el az amúgy igen remek kávét?
2: Te pontosan tudod a választ erre, csak most eljátszod azt, hogy nem tudod, és engem kérdez.
1: Hát a riporternek ugye tudom a választ, de hát nyilván én a hallgatókat szolgálom, úgyhogy várom a választ.
2: Világos. Hát azért, amiért itt ülünk, hogy beszélgessünk, hogy offline létezzünk, mert ráadásul a világ most beleszorít bennünket egy olyan fajta online létezésbe, amelyet én néha nagyon fenyegetőnek érzek, mert különböző nézetű emberek online iszonyatos dolgokat mernek kimondani egymásról, online megverik a másikat, online aláznak és gyaláznak. Na most offline meg nagyon ritkán szoktunk verekedni. Offline van esély arra, hogy esetleg meggyőzzük a másikat, vagy hogy mi változtassuk meg a nézeteinket. A kávéház ilyen hely. Félreértés ne essék, pontosan az a lényege, hogy ott vagyunk, képesek vagyunk tiszteletben tartani egymást, nem köpködünk első szóra, és hát a dologban van még egy fura dolog. Kicsit bonyolultabb elmesélni, de megpróbálom. Szóval az, hogy ott vagy, itt vagy. Tehát az online valami olyasmit jelent, hogy egyszerre vagy jelen a világ minden pontján, ahol akarsz. Ez végtelen boldogító érzés. Figyelj, éppen most beszélgettem a barátnőmmel, aki Új-Zélandon óper. Fantasztikus. Meg a másik, hogy amikor előveszed a kütyüdet, akkor se vagy ott. Hiszen abban a pillanatban millió emberrel teremtesz kontaktust, híreket fogyasztasz, de a kávéház meg valami olyasmiről szólna az én felfogásom szerint, hogy ott vagy. azzal az emberrel, aki vele egy asztalnál ülsz.
1: Itt folytatjuk, én most egy asztalnál ülök Réz Andrással, és még fogok is vele a műsor hátra részében. Most zenélünk, aztán folytatjuk a bőségkosarát innen a Verk Akadémia és Caféból.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara, zene után újra itt vagyunk, a helyszín pedig a Ver Café és Akadémia, akivel pedig beszélgetek, Réz András. Nemrégiben, az elmúlt hetekben egy polgári hetilapnak a címlapjáról köszöntél vissza, amit én rendszeresen olvasok,

0: És volt benne egy mondat, amit én szinte sejtettem, hogy rád igaz, és nagyon megörültem neki, valamit te sem tudsz a világon, online tanítani. Ugye online-offline erről beszélgettünk az elején, mert nem látod a tekinteteket. Nyilván, hogyha ez az interjú korábban készül, akkor nem találkozunk, mert akkor itt úristen mi volt, akkor esetleg Skype-on beszélgetünk, de az nem ugyanaz, itt velem szemben a húsfér Rész András, akivel most egy picikét arról beszélgetnék, hogy a kávé, a kávézás hogyan alakult át az utóbbi 5-6-7-8 évben. Amikor az ember azt veszi észre, hogy a legnagyobb gyors étterem lánc is külön kávézókat alakít ki, akkor már valami történt a kávézás világában. Divat lett kávézni? Sik lett kávézni? Megszerették az emberek újra a kávét? Hogyan látod ezt te?
1: Hú, a történt hosszú, mert amikor én gyerek voltam, az apám mindig arról beszélt, hogy a kávéház, ami már nem nagyon volt, bár a Hungária félreértés nesék még működött, meg még 2-3 ilyen kávéházra hajazó intézmény, és hát én ugyan elég fiatalon elkezdtem kávézni, de bocsánatot kérek, a 60-as évek kávéi nem voltak feltétlenül magas minőségűek. És akkor úgy mindig rácsodálkoztam az apámra, hogy miért van úgy oda a kávéház, aki. És akkor elmesélt, hogy mert a kávéház az egy hely. Oda emberek járnak. Azért járnak oda, hogy nézeteket, véleményeket, gondolatokat cseréljenek. És akkor elkezdte sorolni azokat az írókat, akik kávéházi írók voltak. Olyannyira, hogy esetleg ott is írtak ténylegesen, és nem mentek az, hogy papírra vesik hallhatatlan gondolataikat. És akkor teltek múltak az évek, én egyre erősebb kávés lettem, de maga a kávéház az jóval később kezdett megerősödni, és hogy mondjam, valami elindult az 1990-es hatalom újraosztás után, amikor jöttek vállalkozók, akik aztán csinálni kell valamit, amire talán van igény, de a kávé mint élvezeti cikk akkor vált fontossá, amikor kiderült, hogy úristen, hát rengetegféle kávé van. Amikor elkezdték képezni a barisztákat, amikor már kávékritikák jelentek meg. És amikor trendi dolog lett ez a, figyelj öcsém, van egy 16 báros karos cuccosom, és ez, és tudod, én most akkor egy olyan őrlőt vettem hozzá, amelyik, és a kiütőm az nem tudom milyen márkájú. Most lehet, hogy ez sznobériának tűnik így elsőre, csak hogy a sznobéria nem biztos, hogy rossz dolog. Mert ugye a sznobéria azt jelenti, hogy belásod magad valamibe, megpróbálsz bölcsebb lenni, kipróbálod. Ja, és elkezdesz olyan új dolgokkal foglalkozni, amelyek korábban nem fértek bele a világodba. Na, és ez nagyon rendesen meglökte a kávézást. Én ugye egy kicsit ódivatú vagyok, tehát én inkább az olasz típusú eszpresszóknál ragadtam le, de az olasz és az új hullámos kávé közötti zónába bemerészkedem. A kemény új hullámos cuccokkal azért én igazán óvatos vagyok. Nem is beszélve olyan trükkökről, mint a French press, az áztatott kávé. De hát figyelj, ez egy nagyon fontos dolgot mutat. Ez egy kultúra lett. Ez nem egyszerűen egy tétel az árlapon, hogy szimpla dupla, mint az én gyerekkoromban, hanem válasz. Nem is beszélve arról, hogy te esetleg egy latte macchiatót, egy espresso macchiatót szeretnél, egy lattét szeretnél, egy plain white-ot szeretnél. Tehát ebből kinőtt valami, ami nagyon szórakoztató, és néha egészen jó ízű, tegyük hozzá.
0: Remek tereplene például itt egy ilyen kávébemutató, és azt mondom, az alany meg is van, aki ezt meg tudná tartani. Most zenélünk, aztán beszélgetünk arról, amit most a kolléga letett elém, ez az úgynevezett részszendvics, ami vagy titkos, vagy nem tudom, bár a Facebookon azt írta ki valaki, a Facebook felelős, talán pont a kedves feleséged, hogy ma 11 és 1 óra között személyesen Rész András szolgálja fel ezt a szendvicset, a recept titkos, de kiszedhető a mesterből. 98.6 Manna FM, jövünk vissza, van még miről beszélni Rész Andrással.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM örömre hangoló zenék alatt addig én elfogyasztottam az elémletete részen, micsoda az egyik részen, micsoda a smokit. Elmondom, mit éreztem én. Minden a részletekben rejlik, és ott derül ki. Arányosan van benne, én tormát éreztem, füstölt hús, tuborkát, de hogy pontosan mi ez, és hogy milyen kenyérben van, hát arról a névadó Réz András majd mesél, hogy milyen is, és honnan jött ez a részféle smoki szendvics.
2: A smoki ezt tőlem jött, kísérleteztem. Kézbe vonultam a konyhába, kipakoltam 8 féle péksüteményt, kipakoltam 1000 féle hozzávalót, és ugye az volt a kiindulási alapom, hogy én nem vagyok híve a mindenmentes konyhának. Elég rám nézni, hogy én úgy... Szóval én jobban vagyok a hússal, jobban vagyok a sajttal, jobban vagyok a csípőssel is, ha azért nem olyan nagyon brutális, tehát a skorpió paprikát nem merném még megközelíteni se. De ezek mind-mind beleférnek abba, amit én jónak találom, és azt mondtam, hogy mi lenne, ha fejlesztenénk 2 olyan szendvicset, amelyik kilóg ebből a mai nagyon trendi mindenmentességből, viszont egy jó határozott ízei vannak. A smoky, amelyet most kóstoltál, az egy ilyen gyökérkenyérbe töltött íz, és abszolút pontosan azonosítottad a hozzávalókat. Csemege uborka, füstölt hús, a füstölt sajton egy leheletnyi áfonyás torma, és a tetejére még jön egy kis füstölt sajt is, félreértés ne essék, hogy akkor, amikor ezt az egészet betesszük a contact grillbe és átforrósítjuk, egy picit megfolyjon rajta az a kis füstölt sajt. Nem állítom neked, hogy egy kimondottan diétás holmi, de mint a neve is mutatja, pontosan az a lényege, hogy ezek a kis füstös ízek és illatok ott legyenek benne, mert van, aki szereti, például én.
1: Ha most ez televízió lenne, mint ahogy már találkozunk televízióban, és igen, ez szétvágva pont úgy néz ki, mint egy gasztroplakát, mint egy Verk Akadémián tanult grafikus hajtotta volna végre ezt a folyamatot. Gyönyörű, az arányok már itt felvágva látszanak. Ez azt jelenti, hogy a részszendvicsen túl is van világ, tehát hogyha teszem azt, mennyire van a te kezedben gyakran fakanál otthon? Mennyire főzöl te, hogyha vendégeket vártok?
2: Akkor én főzök. Itt nincs mese, most megszakadt a szívem, mert mindig szokott lenni szeptemberben egy ilyen hatalmas összejövetel, amely a koronavírus okáhozott intézkedések és félelmek miatt, fogalmazunk így reménykedő, elcsúszik egy picit. Hát ez azt jelenti, hogy én egy hétig főzök. Mert hogy én nagyon szeretek főzni. És nem feltétlenül ilyen, hogy és akkor a francia és a távol-keleti konyha, mi fenne ezek? Ezek olyan rendes, brutális magyaros kaják, félreértés ne essék. Töltött káposztaszékely, káposzta, iszonyatos mennyiségű só lett, mert arra komoly igény szokott felmerülni. Szóval, hogy mondjam, nem diétázni járnak hozzánk ilyenkor a vendége, de amikor eljön a hétvége, és jönnek a gyerekek, meg az unokák, hát azért akkor is kell valami finomat főzni, mert ez egy ilyen régi becsípődés nálam, hogy az a hétvégi ebéd, az nem egyszerűen arról szól, hogy kajálunk. Szóval az valamilyen módon megerősíti, hogy mi offline és együvé tartozunk, hogy meg tudjuk érinteni egymást, hogy lényegtelen hülyeségekről beszélgetünk, amelyek sokkal fontosabbak, mint az online elszabadult indulata. Holnap úgy néz ki, hogy csinálok egy jó kis paprikás csirkét, házi készítésű nokedlivel természetesen, de hát figyelj, azt a paprikás csirkét is tisztességesen meg kell csinálni, és hogy annak a mártása jó legyen, na az egy külön kis finom beavatkozás, hogy a végén úgy érez, hogy sejmes a szaftja annak a paprikás csirkének. Szóval a főzés jó dolog, és van egy írtó fontos dolog benne, hogy amikor valakinek főzöl, akkor olyan ajándékot adsz, amelyet nem kell viszonozni. Pontosan elég, ha azt mondja, hát ez nagyon finom volt.
1: Szerintem ezt sokszor mondják az ilyen rendezvényeken, amit te főzted alkalmával. No, most megint zenélünk, aztán találkozunk még egyszer Réz Andrással, folytatjuk hamarosan itt a Bőség kosarát, a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: 98 mondat Manna FM, ismét zenék után vagyunk. Mi elkezdtünk beszélgetni Andrással a piacon való vásárlás élményéről. Mert ugye ez a műsor azért jött létre anno, hogy egy kicsit ezt propagálja, hogy mennyivel másabb egy piacon oda menni ahhoz, akinek látod a kezén, de nem veszem el a kenyeredet, látni azt, hogy ő foglalkozott azzal a terménnyel. Ha röviden, bár ezt a szót felejtsük is elvileg kapcsolatosan, érdekesen ez már jó, meg kell fogalmazni, de miért szeretsz piacon vásárolni?
2: Te állandóan ugyanoda fogunk visszatérni. Offline igazi jelenlét, emberek, közösség. Tehát ha ez nincs, akkor mi a francnak élünk.
1: Tehát azt nem ilyen beszélgetős vásárló vagy, én azt hiszem.
2: Hát miért a piacon, hogy csinálod beszélgetés nélkül? Ez nem olyan, tudod, mint a láncoknál, meg azért oda mégy, leveszed, föl van címkézve, beütöd a kódot, ráragasztod a vonalkódot. Ez. Nem, ennek az a lényege, hogy mit tetszik parancsolni? Van itt valami, és tényleg vannak, van például egy pasi, azt mondom, bírom, ő még almában utazik, és ő mindig el szokta mondani, hogy melyik milyen fajta, mert hogy néha felbukkannak olyan fajták is nála, amelyek már hát kihalóban vannak, mert hogy az alma hagyja, hogy piszok drága, de már nagyon kevés fajtát kapsz belőle. Úgyhogy ezt meg kell becsülni. Ja, de hogy venném észre, hogyha nem állítana meg a pasi, hogy jött az az édes nyári alma, de most vigye, mert ez egyébként tényleg csak egy hétig van. Na, szóval a piac az beszélgetés, a piac az kapcsolatteremtés, és teljesen normális dolog, hogyha valaki megkérdezi, hogy és amúgy mit nézek meg a moziban? Mert ugye a piac az nem csak arról szól, hogy adjon 2 kiló ízét, hanem maga a vásár a piac az azt is jelenti, hogy tudomást veszünk egymás létezéséről, hogy visszatérünk, hogy megkérdezzük, hogy és hova lett a fiatalasszony? Azt mondja, nem, semmi baj, csak most egy kis dolga. Ezek mind teljesen normális helyén való dolgok. Inkább azért sajog olykor a szívem, hogy a piac az tényleg a bőségvilága kellene, hogy legyen, és a kínálat folyamatosan szűkül. Tehát miközben az árak nagyon durván elszálltak mostanában, nem azt észleled, hogy gazdagodik, hanem az, hogy néhány fajta van, valószínűleg ez marad, és ami legalább ilyen fájdalmas, hogy és eljön az a pillanat, amikor magyar terméket már nem is fogsz kapni, amikor büszkén kínálják neked a lengyel és az osztrák almát, amikor jönnek a lényegesen olcsóbb déli gyümölcsök, de ez mit sem változtat azon a végtelen egyszerű tényen, hogy a piac az az emberi létezésnek egy fölöttébb, magasztos helyszíne.
1: Hát, ha mindenki így gondolná, akkor bizony tele lennének a piacok, és nem csak sok ideges embert látnék én sem a Bosnyák téren. Neked vannak törzs, vagy te törzsvásárló valahol? Tehát az a kofa, akihez mindig oda mész, egy kedvenc hentesed, kenyeresed, uram, bocsás, sajtosod?
2: Hát, hogy a fenében ne lenne. Hát, amikor az ember bejárja a piacot, akkor rá fog jönni, hogy nála szokott lenni az izé, nála frissebb a dió, nála mindig lehet jó sajtot kapni nyomottáron, mert félreértés ne essék, azért egy jó minőségű sajt. Az nem olyan olcsó szórakozás, tehát becsüld meg azt a helyet, ahol a jó minőségű sajtot még meg lehet fizetni. Aztán van olyan, ahol meg mindig tudod, hogy van valami jó kis bogyós gyümölcs. Mondjuk én erősen ki vagyok hegyezve a csonthéjasokra, kérem alása. Tehát az nagyon fontos, hogy melyik magosnál lehet kapni azt a friss diót, mandulát, magyarót, meg ilyesmit. Mert az ráadásul ugye a mi családunkban ilyen fontos kaja, mert szegény kislányomat már kisgyermekkorában rászoktattuk a dióra, és diótorta függő lett. Úgyhogy amikor jön a születésnapja, akkor nekem le kell rohannom, megkeresni a legszebb diót, és elkészíteni azt a diótortát, amelyik soha nem lesz olyan jó, mint Erzsi nagyé, de már csak hajszálnyira vagyok ettől.
1: Kedves hallgatók, ugye, hogy nem mondtunk nagyot, amikor azt mondtam, hogy az adás az élménydús, ez gasztroverbálisan és verbálisan is. Visszaélve a mikrofon helyzetével, én itt és most megígértetem Réz Andrással, hogy egyszer ezzel a mikrofonnal ebben a műsorban elkísérhetjük őt a Lehel piacra, és egy ilyen vásárlást leközvetíthetünk. Mehet egyszer egy következő pár hétben, mondjuk egy másfél hónap múlva?
2: Persze, csináljuk meg egyszer nyugodtan. De, hogy mondjam, lehet, hogy unalmas, mert ha én egy helyen megállok, akkor az egy komplett műsoridő.
1: Akkor az kivételesen majd vágott műsor lesz, és nem élőszerű. Találkozunk a jövő héten a viszonthallásra.
3: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét.
0: Időjárás.
2: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban. A hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Vajon kinek akarunk megfelelni, és akkor nyilván szóba kerülnek majd a határaink, a határhúzás, a megfelelési kényszer, vagy a jó gyerekség. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Arra gondoltam, hogy kezdjük azzal, és bontsuk ketté, hogy úgy általánosan a megfelelési vágy, és aztán szétszálazzuk azt is, hogy kinek akarunk megfelelni, és ez honnan ered. Tehát, hogy magunknak akarunk-e alapvetően megfelelni, vagy minden magunknak megfelelni vágyás is valaki másnak szól, de egyáltalán a megfelelés az mi, és miért ennyire fontos az ember számára?
2: A megfelelés akkor válik kényszerre, amikor alapvetőleg ez határozza meg a viszonyunkat másokhoz. Tehát amikor az történik az életünkben, hogy minden döntésünket úgy gondoljuk át, és minden cselekvésünket úgy gondoljuk át, hogy az másoknak biztosan tessen. Alapvetőleg ez nyilván, mint oly sok minden más is, ez is ugye gyerekkorból érkezik. Azoknál az embereknél, akiknél gyerekkorban ott volt a biztonságot nyújtó pozitív visszacsatolás, tehát ahol a szülők kifejezték, hogy elégedettek a gyermekkel, hogy büszkék rá, hogy az, amit csinál, az teljesen rendben van, sőt, fiatal felnőttként már egyértelműen érzik, hogy ez a fajta pozitív visszacsatolás, nyilván cselekedettel társulva, ez mennyivel magabiztosabbá teszi őket, mint mondjuk azokat, akiknél ez abszolút elmarad. Úgyhogy megint a gyerekkorhoz kell visszanyúlni akkor, amikor a megfelelésről beszélgetünk, és arról, hogy ez mikor válik alapvetőleg kényszerré.
1: Mikor válik kényszerré? És minek köszönhetően válik kényszeré, mert nyilván ilyenkor, amikor a hallgató minket hallgat így a Lélekszörfben, ahogy én is, és mindenki más, szerintem te is elkezdesz ilyenkor magadon gondolkodni, ha nálam hogy volt?
2: Igen. Van erre egyébként tudományos kísérletek, illetve olyan kutatások, főként ilyen pszichológiai kutatások, ahol azt vizsgálták, hogy a folyamatos megfelelés, hogyha egy folyamatos megfelelésben vagyunk, akkor az idegrendszerünk alapvetőleg kimerül, és azt is vizsgálták, hogy minden egyes megfelelési kényszerben adott válasz, az tulajdonképpen ugyanazt a fájdalomközpontot aktiválja az agyban, mint egy fizikai sérülésnél. Ez elképesztően rémisztő, hogyha belegondolsz, hiszen hogy ezt tudjuk, hogy mit jelent, amikor sérülünk, és hogy mi az a fizikai fájdalom, amit érzünk, hogyha mondjuk elesünk. És képzeljük el, hogy mondjuk gyerekkorban, mondjuk elesik egy gyerek, vagy a gyerekek folyton elesnek, és hogyha nincs ott mellettük egy biztonságot nyújtó visszacsatolás, hogy minden rendben, persze ezzel együtt megértem a fájdalmad, elfogadom, hogy ez most rossz, és ott vagyok melletted, számíthatsz rám, próbálom csökkenteni a fizikai fájdalmadat, és szeretettel gondolok erre az egészre, illetve szeretettel fordulok felé. Ha ez nincs ott gyerekként, akkor ez a fajta reakció, ez a fajta idegrendszeri reakció, ez nagyon erőteljessé tud válni, és azzal, hogy ugyanazt a fájdalomközpontot triggereli tulajdonképpen, mint egy fizikai sérülésnél, hogyha elutasítanak bennünket, a kritikát hallunk, ha negatív véleményt kapunk, vagy egyszerűen ha csak nem figyelnek ránk, ez összességében egyértelműen alátámasztja mindazt, hogy miért fontos, és miért annyira elképesztően fontos, hogy gyerekkorunkban megkapjuk a pozitív visszacsatolásokat.
1: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és maradunk még a gyerekkornál, a gyerekkorban berögződött mintáknál, hogyan válnak ezek programokkal, megfeleléssel kapcsolatban, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, rendszeres szakértőnk, aki a Boldogság hét lépésben című könyv szerzője, és egyben ígértem, hogy maradunk a gyerekkornál. A berögzött minták, az ott kapott minták, az ott megtanult minták, hogyan válnak aztán programmá felnőtt korban a megfeleléssel kapcsolatban?

0: Minden esetben bekapcsol. A kérdés az, hogy ez a bizonyos harmadik, ez a tettesd magad halottnak, ugye ez tulajdonképpen a harmadik, amivel nem nagyon szoktunk foglalkozni, de ugye ez az a válasz, ami a megfelelési kényszert jellemzi. Amikor tulajdonképpen annyira alámegyünk a másiknak, annyira elveszítjük saját magunkat, és talán ez itt a lényeg, hogy elveszítjük a saját kontrollunkat, a saját döntéseink felett, és a saját igényeinket sem vesszük figyelembe, hogy ez a fajta ősi reakció, vagy ősi stressz válasz, mert hogy ez tulajdonképpen az, ez automatizmussá válik. És nyilván azokban az esetekben, amikor ezt képesek vagyunk felismerni, hogy most ez történik, ugye ott kerül ez az egész a tudatosság szintjére, és ott tudjuk elkezdeni megoldani, vagy feloldani.
1: Azok a minták, amiket hozunk magunkkal kiskorból, gyerekkorból, azok az emlék, hát mondjuk úgy, hogy csomagocskák, amiket összegyűjtünk a ránk adott reakciókból. Tehát például ugye nekem anyukám mesélte, csak hogyha egy személyes példa, szerintem sokan voltak így ezzel, és ugye mindig 50-szer visszakérdeztem, hogy ugye ügyes vagyok, nézd meg még egyszer, hogy csúszok a csúszdán, de nézd ide, nem néztél ide, nézd ide még egyszer, ugye ügyes vagyok, ugye jól csináltam. És akkor ahogyan erre reagál a környezet, azokat az ember begyűjtögeti magának, és elkezd egyébként egy triggerelhető gombá nőni bennünk.
0: Nagyon jó példát hoztál, és egyébként ez egy abszolút tipikus példa, gyakorlatilag az én életemből is, a nagyon korai gyerekkorra, amire vissza tudok emlékezni. Ugyanez volt, ugyanez történt. Szeretnénk anyukánk szeretetét, szeretnénk a környezetünk szeretetét. És
1: meg az elismerést.
0: Ez nem úgy történik, mint, és hogyha felnőtt korban azt mondjuk, hogy figyelem hiányos valaki, akkor ez pontosan ezért történik. Mert nem kapott elég pozitív reakciót, illetve figyelmet, ezért is szoktam mondani, hogy figyelmet, tehát nem elég az, hogy csak azt mondom, hogy ügyes vagy, okos vagy, és a következő pillanatban már elnézek, vagy nem tudom, nézem a telefonomat, és már újra azzal foglalkozom, amit korábban, hanem hogy igazi, mély, pozitív kapcsolódást, amiben érzem, hogy ott vagy velem, érzem, hogy törődsz velem, érzem, hogy fontos vagyok számodra. Nem kell, hogy ez hosszabb legyen néhány percnél, de akkor viszont legyen mély, és legyen valóban igazi. Szóval, hogyha ezt nem kapjuk meg, ezt az igazi figyelmet, akkor alakul az ki, hogy felnőtt korunkban is ugyanezzel a bizonytalansággal, ha talán egy ideig talán vissza is kérdezünk, hogy ugye jó az, amit csinálok, ugye jó az irány, mondd, hogyha másképp kéne, akár egy munkahelyen, vagy a párunknak, hogy ugye csinos vagyok, hogy ez a ruha, amit most felvettem, az most rendben van, vagy mondd, hogy ha vegyek fel valami mást, mert egyszerűen szükségünk van arra a figyelemre, szükségünk van arra a pozitív visszajelzésre, amit gyerekként nem kaptunk meg. És ez a fajta figyelemhiány, ez a fajta visszacsatolási hiány, ez tud ilyen kórossá válni, és egy idő után lehet, hogy már vissza se kérdezünk, hanem egyszerűen csak azt érezzük, hogy már meg sem merjük kérdezni a külvilágot arról, hogy mit gondol rólunk, mert már félünk eleve a negatív visszacsatolástól, vagy a visszautasítástól.
1: Plusz azért tegyük hozzá, hogy egy ponton túl, és ez a pont viszonylag hamar el tud érkezni, el is hisszük, amit a külvilág gondol rólunk, vagy amit hiszünk, hogy a külvilág gondol rólunk. Ezzel folytatjuk majd, kinek akarunk vajon megfelelni. Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
3: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő, coach, boldogságtréner. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy viszonylag hamar eljön az ember életében az a pont, még gyerekként is akár, hogy el is hiszi, hogy az igaz, amit a környezete gondol vagy mond róla. Tehát a megfelelési kényszer kap még egy újabb réteget, amitől aztán még nehezebbé válik a dolog, mert én azt hiszem, hogy ő azt hiszi, és azt hiszem, hogy amit ő hisz rólam, az az igazság. És akkor annak még pluszban megpróbálok megfelelni, tehát lesz egy ilyen furcsa rétegzettsége a megfelelési vágynak, vagy később kényszernek.
4: Igen, és ez nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy vágy, és aztán kényszer, mert valóban ez a folyamat. Először vágy van rá, ugye gyerekként nagyon szeretnénk, hogyha szeretnének bennünket, és aztán amikor felnőttek vagyunk, akkor ez akkor lesz kényszerré, hogyha ez a vágyunk nem teljesül. Ugye ez általában mindennel így van. Itt is az történik tulajdonképpen, hogy amikor közösségekbe kerülünk, akkor elindul bennünk az az érzés, hogy milyen fantasztikus lenne, hogyha szeretnének bennünket, ha elfogadnának minket, hogyha itt megkapnánk azt a támogatást, amit adott esetben akár gyerekként, vagy mondjuk a családunkban nem kapunk meg, és milyen jó lenne, ha rátalálnánk arra a közegre, vagy arra az egy emberre, arra az egy barátra, vagy arra aztán később arra a társra, akivel maradéktanul lehetek az, aki vagyok. Ez egy alapvető vágyunk, ez egy alapvető késztetésünk. De a helyzet az, hogy közben, miután az évek azt mutatják nekünk, hogy sok-sok pozitív visszajelzés elmaradása, illetve negatív visszajelzések sora minket sokszor csalódottá tett, és egészen odáig eltolt bennünket, ahogy te is mondod, hogy már elhisszük azt, hogy ahogyan minket látnak, az a valóság. Ezért elveszítjük a kontrollt a magunk feletti, hát hogy is mondjam, véleményalkotásról is. Tehát, hogy egyszerűen már nem látjuk saját magunkat reálisan. Azt gondoljuk, hogy amit visszatükröz ránk a környezetünk, az az igaz. És ez a részben így is van. Nagyon érdekes kettősség, hogy ugye van ez a tükörformáció, amikor te valamilyen vagy, mondjuk tételezzük fel, el vagy keseredve, rossz kedved van, akkor azt visszatükrözi, illetve visszacsatolja a környezetet, hogy olyan letörtnek látszol, olyan szomorúnak látszol, hát valójában ez is van. De aztán mindenki tovább gondolja ezt, hiszen emberből vagyunk, és a környezet is tovább gondolja, és elkezd kialakítani rólad egy olyan képet, amit téged úgy fest le, mintha te mindig depressziós, vagy rosszkedvű, vagy negatív gondolkodású ember lennél. Pedig ez nyilván nem igaz.
3: Igen. De mit lehet ezzel kezdeni, hiszen egy idő után kialakulnak olyan triggerpontok, vagy nyomógombok, amire az ember, azt szoktuk mondani hétköznap, hogy ugrasz rá, tudod, amikor valamire ugrasz. Apukám mindig azt mondta, hogy ahol feszül, ott jogos, de nagyon sok olyan pont van, amire ráfeszülsz, vagy amiben belefeszülsz, de csak azért, mert elhitettek veled valamit. És te tudod, hogy mennyire igazságtalan, nekem is van ilyen. Tudod, hogy mennyire igazságtalan, tudod, hogy nem igaz, pont az ellenkezője az igaz, de valaki rád dobja ezt, akár projektálásból, akár másból, és elkezdesz úgy reagálni, mintha valódi lenne, és azonnal adsz egy táptalajt annak, hogy ő tudja rajtad köszörülni a nyelvét, vagy a karmait.
4: Így van. Szóval ez egy ördögi kör, és erről azonnal eszembe jutott két dolog. Az egyik, hogy az önismereti kártyának a legelső lapján ez a kérdés van, hogy mikor és kinek hitted el, hogy nem vagy elég jó.
3: Aha.
4: Ez egyébként egy gyakorlatból érkezik, hogy ez egy coach gyakorlat, tehát hogy hogyan lehet kijönni, ugye ez volt a kérdésed, és majd nyilván összeszedjük ezt, hogy mennyi módja van ennek, de mondjuk csak így bevezetésképpen. Egyrészt, hogyha azt gondolod, hogy ez igaz rád, akkor ha szeretnéd, hogy ez az érzés legalábbis részben feloldódjon, akkor kezdj el azon gondolkozni, hogy mi volt az a legkorábbi olyan eset, mikor és hol történt veled az, és kivel kapcsolódtál, amikor először elhitted azt, hogy te valami egészen más vagy, mint amilyennek korábban magadat gondoltad. Lehet, hogy nem kisgyerekkori emlék fog előjönni, lehet, hogy valami iskolai. A legtöbb esetben egyébként általános iskolából szoktak hozni ilyenkor példát, hogy az osztálytársam azt mondta, hogy az osztályfőnököm azt mondta, hogy a történelem, a matek, a fizika tanárom azt mondta. És ugye ezek elképesztő bántó dolgok, és látod? Tehát évtizedek évekkel később is még igen, vissza tudjuk hozni igen, ezt az emléket. Ez elképesztően rémisztő.
3: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Kinek akarunk megfelelni? Erről és ennek mentén beszélgetünk a mai műsorban, és akkor folytassuk is ezzel, mikor és kinek hited el, hogy nem vagy elég jó. Ezzel fogjuk folytatni, mert hogy itt még van szétszálazni való. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk megfelelni? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, amit Neli felhozott. Mikor és kinek hitted el, hogy nem vagy elég jó? Ez szinte a sírásig visz engem, és szerintem nagyon sokunkat, és aki most egyedül van és úgy hallgat minket, az nyugodtan engedje el magát, mert hogy ez felhoz dolgokat, nehéz dolgokat hoz fel.
2: Nagyon nehéz dolgokat hoz fel, és hogyha azt gondoljuk ilyenkor magunkról, hogy ezzel egyedül vagyunk, akkor ebben viszont egészen biztosan tévedünk. Uh-huh. Majdhogy nem mindenki érzi így magát, vagy érezte így magát már az élete során, és hogy mennyire igaz ez, hogy egy picit oldjam ezt a nagyon szomorkás hangulatát ennek a dolognak, bár nyilván ez se fog minket nagyon felvidítani, amit mondok, de van egy konkrét kísérlet, egy pszichológiai kísérlet, Solomon Ashnak, vagy Ashnek, ki hogyan ejti, pszichológusnak köszönhető, aki egy nagyon zseniális kísérletben megmutatta, hogy mennyire félelmetesen működik bennünk a megfelelési kényszer. A kísérlet tulajdonképpen arról szólt, hogy mutatta kivetítőn egy vonalat, majd ugye ez volt a referencia vonal, majd utána mutattak több vonalat egymás mellé rajzolva, különböző távolságokra egymástól, különböző, nem is tudom, különbözőképpen elforgatva, és amikor egyedül kellett megválaszolni mindenkinek azt, hogy melyik az a vonal, amelyik azonos hosszúságú a referencia vonallal, akkor a résztvevők több mint 90%-a pontosan eltalálta. De aztán jött a második forduló, amikor egy másik rajz, egy másik hosszúságú referencia vonal mellé más-más vonalakat rajzoltak, de azt már csoportban kellett megtippelni, vagy megválaszolni, hogy melyik a helyes. A csavar ott volt ebben egyébként, hogy a résztvevők közé elrejtettek néhány ilyen beépített embert, ha lehet azt mondani, akiknek az volt a feladat, hogy minden áron próbálja meg csoport szinten meggyőzni a többieket arról, hogy egy helytelen válaszra tippeljenek. Uh-huh. Na most te is tippeljöd, szerinted hány százalékuk választott rosszul?
1: 80.
2: Hát kicsivel kevesebb, 75. A résztvevők 75%-a legalább egyszer behódolt a csoportnyomásnak, és hangosan kimondta azt, amit az egyébként beépített emberek ott sugalltak.
1: Mert mi történik szóval, ilyenkor? Ők biztos jobban tudják. Az biztos hülyeség, amit én gondolok. Ha ennyien mást mondanak, nekem nem lehet igazam. Ó, mennyiszer voltam én is így.
2: Így van. És ami még megdöbbentőbb az, hogy ez egy nagyon régi, ez egy 50-valahányban készült kísérlet. Egyébként azóta többször megismételték, és utána csináltak egy harmadik fordulót egyetemistek körében csináltak, ahol egyébként kiválóan teljesítő jó tanulókat szedtek össze. Tehát olyan tanulókkal végeztették el, akik egyébként abszolút határozottan, magabiztosan szoktak prezentálni, előadni, nem is tudom, teljesíteni a vizsgakövetelményeket, hatalmas stressz alatt is nagyon jól teljesítenek. Abszolút okos, intelligens srácokról, lányokról van szó, és mégis ugyanez az eredmény érkezett a végén.
1: Komolyan mondod.
2: Magyarán, hogyha valaki önmagában is hisz, általában magabiztos, általában tudja, van egy saját kialakult képe önmagáról, még őt is meg lehet téveszteni, mert a csoportnyomás, én úgy hívom egyébként a könyvben, hogy a nyáj törvény, uh-huh. az annyira elképesztően hatalmas nyomást gyakorol ránk, hogy képesek vagyunk nem hinni a saját szemünknek, képesek vagyunk nem hinni a saját tapasztalatainknak, és mindannak, amit megtanultunk, egyszerűen meghazudtoljuk, és azt mondjuk, hogy jó, biztos igazuk van, mert ők biztos jobban tudják, mert ha ennyien tudják jól, vagy másként, akkor biztos én vagyok a hülye.
1: A csoportnyomás hatásáról beszélgetünk a továbbiakban is, és hogy ez mennyire életszerű, és milyen elképesztően sokszor történik meg tűpontosan ez, amit Nelli most elmondott az emberrel. Ezzel folytatjuk majd a Lélekszörf következő óráját. Kinek akarunk megfelelni, kinek akarok megfelelni a csoportnyomással? Folytatjuk majd tehát. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Öltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi stratégiai fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné és Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni.
0: Időjárás.
2: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasabb meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk megfelelni? Erről és ennek mentén beszélgetünk ma. Ezt szálazzuk szét. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. A csoportnyomásról beszélgettünk, hogy hányszor jut el oda az ember az élete során, hogy bár tudja a jó választ, biztos magában, de a körülötte lévők mind azt mondják, hogy nem, akkor elhiszem magamról, hogy az a nem, és az a nem jó, amit én gondolok, a tudásom ellenére, az önbizalmam és a magabiztosságom ellenére. És feltételezem, hogyha ez gyakran megtörténik, akkor az szépen leforgácsolja az embernek az önmagába vetett hitét, igazán Elli?
2: Egyértelműen igaz, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor egyébként az életed bizonyos területén van egy racionális én képed, és azt szerint éled az életed, mondjuk a szakmádban magabiztos vagy, a mindennapi munkavégzésedben abszolút rutin mentén működsz, és adott esetben még akár büszke is vagy arra, hogy mennyi mindent tudsz azon a szakterületen, vagy mennyi mindent tudsz a munkáddal kapcsolatban, majd kilépsz az ajtón, beülsz az autóba, elmész a boltba, hazamész, és ott a családod, tehát bárhol máshol, ahol pedig mondjuk másokkal kapcsolódsz, ott érdekes, ugyanúgy bekapcsol ez az úgynevezett csoportnyomás. Szóval, hogy nem elég az életünk egyetlen terén, egyetlen, hát én inkább ezt mondanám, hogy egyetlen szerepünkben magabiztosnak lennünk, ahhoz, hogy ne irányítson bennünket semmilyen szempontból a megfelelés kényszere, ahhoz azt hiszem, hogy az életünknek nagyon sok területén végig kell mennünk azokon a bizonyos referenciakérdéseken, hogy vajon még mindig én irányítok-e? Uh-huh. Hogy vajon az van-e, amit én szeretnék? Hogy vajon jó-e nekem az, amire most igent akarok mondani? Vajon egészségesek-e, jól ki vannak-e jelölve, jól vannak-e kommunikálva a határaim? Mert rengeteg olyan életterületünk van, lehet, hogy egy nagyon jól működik, de lehet, hogy mellette nagyon sok olyan van, ahol ezek egyértelműen nem működnek jól.
1: Mit tehetünk ilyenkor? Mit tehetünk magunkkal? Hogyan? Tehát amikor ezt észleljük, tudod, sokat gyára, és most már nagyon sok támogatást kapunk az internet segítségével, az ilyen rádióműsorok segítségével, az önismeret útján könnyebb elindulni. És az önismerethez az is hozzátartozik, hogy amikor ezeket felismerjük, akkor meg tudom vigasztalni magam, akkor láthatom azt, hogy egy csomószor igazam volt, hogy nem vagyok hülye, hogy nem vagyok béna, hogy igazam volt, láttam, nekem volt igazam, az idő engem igazolt.
2: Hú, de jó, hogy ezt mondod, mert ugye a megérzéseink, az intuíciónk egyébként alapvetőleg ilyenkor, amikor a megfelelés kényszere mentén gondolkodunk, akkor elnyomjuk magunkban. Ugye ezt a belső hangot nem figyelünk rá, pedig aztán, ahogy te is mondod, utólag lehet, hogy kiderül, hogy hoppá, megint az történt, pedig éreztem, hogy nem kellett volna igent mondanom rá, vagy nem kellett volna oda mennem, vagy nem kellett volna azt csinálnom, mert az lett volna jó, amit én először gondolok. Szóval én azt hiszem, hogy ha az a kérdés, hogy mit tettünk először, akkor azon túlmenően, hogy hoppá, nyakon csípjük, mert mindig ez az első, hogy észrevesszük, hogy na már megint valami olyasmit akarok csinálni, amit igazából én nem szeretnék, vagy ami már megint arról szól, hogy másokhoz alkalmazkodom, akkor vegyem végig azokat a próbáljam meg megtalálni a miértet. Ebben is egyébként nagyon fontos megtalálnunk, hogy ezt miért is akarom csinálni. Azért, hogy béke legyen köztünk például. Tehát, hogy jó legyen a viszonyunk. Azért, hogy szerethető legyek, elfogadható. Azért, hogy megértsenek mások, vagy hogy itt maradhassak ebben a közegben, hogy ide tartozhassak. És jó, hogyha feltesszük ezeket a kérdéseket, és ha megtaláltuk a miértünket, akkor én szerintem ahol el lehet indulni az, hogy oké, tételezzük fel, hogy a béke kedvéért szeretném, hogy legyen az, amit a másik akar, és nem állok elő a saját igényeimmel. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy ez számunkra is békét hoz-e, vagy csak a kapcsolódásban. Uh-huh. Mert nagyon sok esetben ugye a felszínen úgy tűnik, hogy minden rendben van. De aztán mindig rácsodálkozunk, tudod, amikor borul az úgynevezett Billy, hogy te jó ég, de hát eddig semmi bajod nem volt. Eddig olyan volt, mintha minden a legnagyobb rendben lett volna köztünk, és közben te már abban a pillanatban, már az első alkalommal érezted azt a belső feszültséget, már az első alkalommal borítottad volna azt a Billit, de megerőszakoltad magad, és emiatt egy olyan hazugságot gyártottál, elsősorban önmagad számára, de aztán később kiderül majd ugye, hogy a kapcsolódás számára is, a másik számára is, ami abszolút nem arról szólt, ami a valóság.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége, akinek akarunk megfelelni témában. Arról, a megfelelési vágyról, ami bennünk van, illetve annak mentén beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Vajon kinek akarunk megfelelni erről, és ennek mentén beszélgetünk Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel, és nagyon sokat beszélgettünk már arról, hogy

0: az ember, és megáll egy kirakat előtt, ma hosszú kacsat 6, 7, 8, 10, 15 év, és azt mondom, ez de jól néz ki, ez a kabát, cipő, táska, és akkor én megállok egy pillanatra, és azt mondom, oké, ez most neki tetszene, vagy nekem? Kinek tetszik ez, Petra? Aha. És szerintem ez egy csomó helyzetre igaz, hogy meg kell keresnünk a saját középpontunkat ebből a szempontból, és akkor, hogyha erre van időnk, és van lehetőségünk, akkor sok sírással és sok kézírással, és a kettővel kombinálva együtt, szerintem meg tudjuk találni azt a pontot, ahol már nem fognak tudni bántani. Mert nem lesz rajtam fogás, mert egyszerűen tudom, hogy nem igaz. Tehát hiába jön ide hozzám valaki, és mondja azt, hogy Petra, milyen szép cipőgomb, barna szemed van, hát tudom, hogy nem igaz. Csak ez, ugye, de ez tök egyszerű. De hogyha azt mondják rám, hogy Petra, ilyen vagy, és olyan, és rossz fej, és rossz indulatú, akkor az ember elkezdene, mondjuk ezt nem hinném el magamról, de hogy elkezdünk gondolkodni. Tehát, hogyha egy tulajdonságot dobnak rád, mint egy kígyót, akkor elkezdesz gondolkodni rajta. Főleg, ha valaki olyan mondja. Érted el, amit mondani akarok?
1: Igen, igen, igen. Hát miután ez egy stressz válasz, ugye a megfelelés kényszere, és miután ugye ahogy elindultunk ebben az egész beszélgetésben, azt már szétszálasztuk, hogy a gyerekkorból érkezik, mert hogy szeretetre vagyunk tulajdonképpen éhesek, meg figyelemre. És miután az ember egyébként olyan, hogy mindig a kisebb ellenállás felé szeret haladni, tehát hogy alapvetőleg senki nem igazán szereti a konfliktusokat, vagy a nehéz helyzeteket, ezért választunk ilyen, meg ehhez hasonló megoldásokat, hogy akkor legyen béke, legyen az, amit ő szeretne. De a helyzet az, hogy hosszú távon ez mindenképpen oda vezet, hogy a békéből háború lesz, illetve hát már háború van benned abban a pillanatban, ahogy látsz, békét teremtesz. Aha. Szóval a másik, hogy a másiknak a kedvére tegyünk, szerintem ez egy alapvetőleg egy kedves gesztus. És én szerintem az, hogy a szeretetünket valamilyen módon szeretnénk kifejezni a másik felé, szerintem az is rendben van. A szeretetünket többféleképpen tudjuk kifejezni, de amikor a másiknak nem pusztán a szeretetünket adjuk, ami összességében ugye a szeretet, ami belőlünk jön, az egy teljesen természetes valami, hanem már feladjuk saját magunkat, és magunkat kihagyjuk ebből a kapcsolatból, ebből a kapcsolódásból. Tehát amikor mondtad az imént, hogy ott állok a kirakat előtt, és azon gondolkodom, hogy ez neki tetszene-e, és akkor ugye magamra nem is gondolok, hogy ez nekem tetszik-e egyáltalán, vagy hát illetve meggyőzöm magam, hogy nekem ez egyáltalán nem tetszik, mert neki se tetszene, akkor biztosan tudhatjuk, hogy saját magunkat viszont elfelejtettük. És amikor saját magadat elfelejted, és a kontrollt elengeded, illetve teljesen átadod a másik kezébe, akkor tudhatod, hogy az életedet nem te irányítod. Uh-huh. És ez az alapvető kontrollvesztés, ez oda vezet egy idő után. Először csak bizonytalankodsz majd kérdésekben, nem fogsz tudni határozottan dönteni, majd utána mindig egyértelműen rábízod a döntést a másikra, vagy engedsz a másik döntésének, mert annyira nem bízol már saját magadban, a saját értékítéletedben, vagy abban, hogy már azt se tudod, hogy mit akarsz, vagy mi a jó neked, hogy tulajdonképpen elveszíted saját magad. És szerintem akkor vagy jól, és akkor működsz jól, hogyha időről időre azért, mert kíváncsi vagy a másik véleményére megkérdezed, még lehetnek is olyan javaslatai, tanácsai, amiket egyébként érdemes megfogadnod, és beépíted a saját életedbe, de mindig mérlegeled. Ugye hívjuk is így ezt a dolgot, hogy ezt a fajta kritikai gondolkodásodat, hogy kicsit mindig nem bizalmatlanul, és nem fenntartásokkal, de úgy hallgatsz meg dolgokat, vagy úgy figyelsz dolgokat, hogy tulajdonképpen mint a felfedező kíváncsisága, hogy érdekel a részlet, és érdekel, hogy ez nekem tényleg tetszik, de mindig figyelembe veszed a belülről jövő érzést, hogy ezt én akarom-e, hogy ez nekem való-e, hogy ez nekem jó-e. És ha ezt meg tudod tenni, és erre tud jönni egy őszinte válasz, és nem az lesz a válaszod, hogy igen, persze jó nekem, mert neki jó, akkor tudhatod, hogy jól működsz. Ha viszont mindig arra fókuszálsz, kifelé teszed a fókusz, mindig a külvilágban lesz a figyelmed, mindig a figyelmed középpontja a másikra irányul, akkor tudhatod, hogy saját magadat elveszítetted ebben.
0: Itt nem csak ez a nehézség, és majd ezzel folytatjuk, hanem az is, hogyha azt választom, ami számomra jó, ami nekem megfelel, amitől nekem könnyű, ami nekem jó érzés, ami jó érzést kelt, mert csak erre kéne figyelnünk, akkor a mi generációnk, a 45 pluszos generáció, amiben felnőtt, az az lesz, hogy akkor önző vagy. És nem lehet mindig jól élni,

és kötelességek vannak, és nem az a lényeg, hogy jól érezd magad, tudod? Szóval ez a nehézség még pluszban itt van egy rétegként rajtunk. Ezzel folytatjuk majd, akinek akarunk megfelelni témát, erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Kinek akarunk megfelelni? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság hét lépésben című könyv szerzője. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy amikor én azt mondom, hogy oké, megvizsgálom, nekem ez jó-e, valóban így gondolom, mert hogy érzem magam ettől, magam miatt csinálom, vagy miatta csinálom, nekem jó tőle, vagy neki jó tőle, akkor hogyan tudom én azt levetkőzni, ami nálunk 45-40 pluszosoknál, 50-eseknél egy generációs tünet, hogy akkor én önző vagyok, másokért meg kell tenni, kötelesség van, nem magadat teszed előre, öndicséret, büdös, és még sorolhatnám. Ezt hogy tudjuk levetkőzni? Mert ez egy plusz akadály nálunk még.
3: Igen, és milyen jó, hogy így fogalmazod, hogy generációs tünet, mert egyébként tényleg az.
2: Igen.
3: Ahányszor én hallottam ezt, hogy nem önzősége az önszeretet, ha azt így pénzre válthatnám, akkor mert lehet, hogy valami szigeten nyaralnék egész életemben. Valahogy azt hiszem, hogy igen, nekünk meg kell, tehát ennek a generációnak meg kell tudnia tanulni valamilyen módon, el kell tudnia sajátítani valamilyen módon a magára való fókuszáltságot. De pont tegnap beszélgettem valakivel, egy nagyon-nagyon mély beszélgetést folytatunk egy interjú kapcsán, és szóba került az, hogy a világunk most gyógyulni vágyik, és hogy ez mennyire igaz, hogy ez a kollektív cselekvésben hol is meg is jelenik, hiszen egyre több ember meditál, egyre több ember foglalkozik önismerettel, egyre több ember jogázik, fordul segítőhöz, olvas könyveket, hallgat ilyen rádióadásokat. Valahol megérkezett kollektív szinten az a belső igény, ez a nagyon mérőjövő belső igény, és leginkább ennek a generációnak egyébként az igénye, hogy ez kicsatlakozzon ebből a működésből, ebből a félek önmagamat szeretni, azt se tudom, hogy kell, azt se tudom, hogy fejezzem ki, pedig mások felé milyen jól működtetem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a tudás ugyanúgy bennünk van, ugyanúgy ott van a kezünkben egyébként ehhez az eszköz, az összes eszköztár ott van, rendelkezésre áll, hiszen ahogyan jól csináljuk, mert ez a generáció nagyon-nagyon megtanulta, és nagyon jól csinálja, hogy szereti a másikat, hogy kedvez a másiknak, hogy gondoskodik a másikról. Valójában ugyanezt az energiát, ugyanezt a cselekvést, ugyanezt a folyamatot kell végigvinnie, csak befelé irányuló fókusszal. És tehát nem kell megtanulnunk, nem kell más csinálnunk, csak egyszerűen magunk felé is irányítani kell. És ez nem arról szól, hogy ez fehér vagy fekete. Ha én téged szeretlek, Petra, akkor én nem szeretetem magam. Nagyjából ez a gondolkodás. Én csak rólad gondolkodhatom,
2: vagy akkor nem szereted magad, igaz? Ez meg a másik fele.
3: Így van.
2: Aha.
3: Így van. És van egy ilyen mondás, bár én nagyon nem szeretem, amikor ezekről a mondásokról mi teljes igazságokra gondolunk, vagy gondolkodunk, de azt gondolom mégis, hogy abban talán mégis van valami, amikor azt mondjuk, hogy is szerethetnének engem mások, hogyha én se szeretem magam. Ennek ugyanez a mondani valója. Tehát azzal az energiával, amivel benne vagyunk a mások szeretete, vagy a mások felé kimutatott szeretetünk, és a mások felé kimutatott gondoskodásunk terén, az, hogyha magunk felé is fordítjuk, és itt nem fehér vagy fekete, nem csak magamat kell innentől kezdve szeretni, ugye, mert ettől szoktak megrémülni az emberek, hogy te jó Isten, akkor ne is foglalkozzak mással, akkor most mindenkit toljak le, és csak magammal, nem, tévedés. Van is egyébként egy olyan ismerősöm, aki nagyon hosszú évekig járt terápiába, és egyébként azt javasolta neki, illetve nem javasolta neki a terapeuta, hanem a terápiának lett egy olyan mondani valója számára, hogy mostantól a B oldal, és a B oldal pedig arról szól, hogy ő. És nagyon téves irányba ment el egyébként. Megromlott a párkapcsolata, a munkai kapcsolódásai, sok minden megváltozott, és nem tud épülni ebből az egészből. Tehát magyarán azt érdemes megértenünk, hogy nem kell más csinálnunk, mint amit eddig csináltunk, csak legyünk rajta a saját listánkon mi is.
2: És az egy jó kezdet is tud lenni, nem? Tehát ez egy tök jó kiinduló pont.
3: Abszolút. Meg hát gondoljunk bele, egy nagyon egyszerű példa. Ha mondjuk a másik szeretne elmenni kirándulni, és mi is szeretünk kirándulni, akkor szuper, mert van egy jó közös kiindulási pont, ez a nap biztos jó lesz, hiszen kirándulunk egyet. Ha viszont van egyfajta icipici néz nézeteltérés abban, tehát belülről jön az érzés, hogy nem, én nem a Mátrába akarok menni, hanem nem tudom, a Pirisbe. Most csak mondok egy ilyen példát. A másik viszont állandóan a Mátrát erőltetni, a Mátrába. És valahogy bennem az, hogy nem akarok el messzire menni, meg a Piris közelebb van, meg egyébként is nem tudom, ott van az erdő, amit annyira szeretek. Tehát ha egyszerűen elkezdem gyakorolni ilyen pici, apró lépésekkel, én icipici dolgokban megmutatni a hangom, kiengedni magamból az igényt, elkezdeni kommunikálni, hogy nagyon szívesen veled, pont így képzelem ezt a napot, csodás, nagyon jó lesz, akkor érezném igazán jól magam, én is, meg szerintem te is, tehát mind a ketten, ha a Pirisbe mennénk. De itt nem arról van szó, hogy akkor ellent kell mondanunk, és akkor csak az, amit mi, hanem hogy nyilván az, hogy jól érezzük magunkat, az jó kedvel lehet csinálni, és akkor lesz mind a kettőnknek jó kedve, hogyha olyan dolog történik, ami mind a kettőnknek jó.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a mai segítőnk a Lélekszörfben. Kinek akarunk megfelelni? Erről beszélgetünk, és ennek mentén beszélgetünk az ezt érintő részekkel, téma részletekkel. Hamarosan folytatjuk egy jó adag útravalóval a témát illetően, úgyhogy akár jegyzetelni is lehet, de természetesen a Manna FM honlapján, a Hallgassa Vissza, vagyis az archív fülecskére kattintva ezt az epizódját a Lélekszörfnek szinte meg lehet majd találni. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahol.

0: dobogás.
1: Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
2: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről és ennek mentén beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. És most akkor jó szokásunkhoz híven jön egy nagy adag útra valamit a hallgató magával vihet. A megfelelés témakörben kinek akarok megfelelni? Hova tegyem saját magam? Egyáltalán nem baj az, hogyha magamat előtérbe helyezem, és a magam szabályai és értékrendje mellett teszek meg dolgokat. Nagyjából én így foglalnám össze, de a pontosat most megkapjuk Nellitől.
3: Hát nagyon sok mindent érintettünk, és azt gondolom, hogy a két alapvető legfontosabb szabály a mi értem megtalálása, ugye az, hogy én miért szeretném azt a dolgot, vagy miért nem szeretném, tehát a belső hangra való odafigyelés, az egy nagyon izgalmas dolog, amikor a fókuszom végre befelé fordul, és az én is kerüljek fel a listámra, ez mindenképpen nagyon fontos. De ha gyakorlati tippeket kéne adnom, akkor, és amit én is csináltam egyébként a kezdetén, amikor tanultam a nemet mondást, mert ugye ez egy, nem egy könnyű történet, akkor például Mel Robbinsnak van az 5 másodperces szabály, hogyha valakit érdekel, akkor egyébként az erre vonatkozó könyvet is el lehet olvasni. Én ezt úgy építettem be a saját életemben, hogy 5 másodperc szünetet mindig adok magamnak, mielőtt válaszolnék. Ha többre van szükségem, akkor többet. Ha azt mondom, hogy időre van szükségem, már merek időt kérni, hogyha valamit jobban át kell gondolnom, de soha nem megyek bele azonnal olyanba, amit belülről érzem, hogy még nem tudom, vagy bizonytalan vagyok. Aztán ugye a nemetmondáshoz kapcsolódik egyébként az indoklás elhagyása. Én nagyon sokáig magyarázkodtam. Szerintem a magyarázkodás az alapvetőleg, hogy is fogalmazzak, gyengíti a határainkat. És hogyha gyengíti a határainkat, ezt a másik észreveszi és ki fogja használni, azaz ránk fogja erőltetni erőszakosan azt, amit ő szeretne, és nyilván mi leszünk azok, akik megint a béke, meg a szeretet jegyében majd engedni fogunk neki. Az érzelmeinket érdemes folyamatosan csekkolni, folyamatosan megnézi belülről, hogy most magamnak mondok ezzel nemet, vagy pedig a másiknak igent. A testünk egyébként folyamatosan jelez. Nagyon érdekes, hogy a gyomrunk, a torkunk hogyan válaszol, vagy a pulzusszámunk hogyan emelkedik meg, amikor valami nem számunkra igazán jó dolog történik. Erre is érdemes odafigyelni. Nagyon jól összerakott kis gépezet vagyunk. A testünk pontosan tudja, hogy mi az, ami a lelkünknek oké, és mi az, ami nem. És még egy dolog, nem az én cirkuszom, én ezt így hívom, ez egy ilyen emlékeztető egyébként.
2: Ez egy lengyel mondás, imádom. Nem az én cirkuszom, nem az én majmaim. Igen.
3: Így van. Igen. Így van. És ez annyira fontosnak tartom, hogy tulajdonképpen ez az egyik, amit ha érzem azt, hogy a másik próbál engem meggyőzni valamiről, amiről én egyértelműen érzem, hogy ez nekem nem jó, akkor előjön belőlem, ugye először régen előjött belőlem nagyon erőteljesen a segítő, hogy állandóan meg akarom menteni a másikat a csalódottságától. Tehát azt szeretném, hogy neki jó legyen, hogy ő jól érezze magát, de ezzel alapvetőleg csak azért, hogy ne sértődjön meg nyilván, ezzel alapvetőleg viszont mindig saját magamnak okoztam rossz érzéseket. Szóval nem kell megmenteni mindenkit a saját csalódottságától, mindenki felnőtt ember is meg tud vele küzdeni, vagy ha nem, akkor nyilván tud hozzá segítséget kérni, mint ahogy én is nyilván sokszor, ha másiknak engedek, akkor nekem lesz szükségem a segítségre. Szóval nagyjából ezek azok, amikkel el lehet indulni, illetve még egy utolsó, talán egy tényleg utolsó, egy plusz egy, ezt jóváhagyás diétának szoktam hívni egyébként. Igen, ez a nem kérem ki a másik véleményét a ruhámról, az ebédemről, a posztomról, mert nem azért, mert nem vagyok kíváncsi a külvilág véleményére. Mindannyian kíváncsiak vagyunk, és egy kapcsolódásaink szintjén nagyon fontos is, hogy kapjunk visszacsatolást, hiszen ezzel kezdtük gyerekkorban, ha nem kapjuk meg, akkor lehet ugye ez a figyelem hiány. Azonban én azt hiszem, hogy most arra érkeztem oda, hogy csak akkor kérek ki véleményt, és csak olyan embertől tanácsot, és stb., akit mondjuk adott esetben a szülinapomra is meghívnék, és leültetném
2: hogy
3: együtt tegyünk. Mert hogy nyilván onnan szeretet jön, és onnan jön a valódi, az igazi visszacsatolás, ami őszinte lesz, ami szeretetteljes lesz. Lehet, hogy néha rámutat majd olyan dolgokra, amin érdemes elgondolkodni, és érdemes változtatni, mert kritikusokra szükségünk van, de kritizálókra, illetve olyanokra, akik felkeltik bennünk újra az imposztort, vagy az imposztor szindrómát, olyanokra nem hiszem. Úgyhogy ezt tudom így utolsóként itt hagyni. Kell egy kis jóváhagyás diéta a mindannyiunknak, azt hiszem.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner volt a mai műsor vendége. Kinek akarunk megfelelni ennek a kérdésnek mentén, és erről a kérdésről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
3: Én is nagyon köszönöm, hogy itt láttam.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Késő nyári idővel indul a szeptember. Begyújtotta a kormány a költségvetés módosítását a parlamentnek. Megszűnnek a víz- és energiakorlátozások a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Begyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné Sád Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehoznia. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. A Mi Hazánk bírálta, hogy a nyugták adatait az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak be kell adniuk az adóhivatalhoz. Dulcs Dávid alelnök szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek az adminisztrációs kötelezettségnek. Kettől fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban. Karácsony Gergely korábban jelezte, hogy mostantól visszatér a megszokott rend a közszolgáltató cégeknél és a közösségi közlekedésben is. A főpolgármester felidézte, hogy a nyári hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest takarékossági intézkedéseket vezetett be, amik érintették a zöld területek öntözését csak úgy, mint a díszkivilágításokat.
0: Időjárás.
2: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
3: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: I've come to the garden alone.
3: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
4: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
3: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Kriszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: El tudjátok képzelni, hogy mi a sátán leghatásosabb fegyvere, melyet igyekszik ellenetek használni? Tudjátok, könnyű felismerni, és ha velünk tartotok, akkor segítek megtanulni, hogy felismerjétek ezt.

Volt már olyan napod, amikor fogalmad sem volt, hogy miért, de egyfolytában rossz gondolataid voltak bizonyos emberekkel kapcsolatban? Úgy voltál vele, hogy egyáltalán miért gondolok ilyesmit? De előfordul, hogy amikor az elméd üres járaton van, akkor egyszer csak felbukkannak mindenféle gondolatok egyes emberekkel kapcsolatban, és azon gondolkozol, mi bajom van nekem. Tudjátok, a sátán nagyon szeret megtámadni minket. Soha nem tudhatod előre, hogy pontosan mikor is fog megtámadni, de az első pont, ahol támad, az az elméd. Az elménk a csatatér. Nagyon oda kell figyelnünk arra, mint gondolkozunk. Gondolkoznunk kell azon, hogy mint gondolkozunk, mert ha nem válogatod meg a gondolataidat, akkor passzívá válsz, és üres lesz a fejed, a gonosz pedig boldogan megtölti majd a fejedet mindenféle gondolattal, ami majd megmérgezi a szellemi életedet. Minden más könyvemnél kelendőbb az Értelem küzdőtere című könyv. Sokkal többen veszik meg, mint az összes többi könyvemet, ami azt bizonyítja, hogy az embereknek sok problémájuk van az elméjükkel. Tudjuk, hogy a sátán egy hazug, és gondolatokat, rossz gondolatokat használ arra, hogy megpróbáljon rombolást hozni az életünkbe. Tudjuk, hogy ő rombol. És a szenvedést használja fegyverként. A sátán sok mindent el akar pusztítani, de legfőképpen a hitünket. A szenvedést használja erre, legyen az elutasítás miatti szenvedés, vagy gyermekkori molesztálásból fakadó szenvedés, vagy a csorda szellemből fakadó nyomás. Ha teheti, akár a testünket is megtámadja. Ezért annyira fontos a lehető legjobb egészségi állapotban lennünk, hogy amikor valami megtámadja a testünket, akkor erős immunrendszerünk legyen, ami vissza tudja verni ezeket a támadásokat. Sajnos hajlamosak vagyunk nem odafigyelni a dolgokra egészen addig, amíg már vészhelyzet áll elő. Ebben viszont változnunk kell, és meg kell tanulnunk már azt megelőzően is a helyes dolgokat tenni. Szóval a gonosz megpróbál uralni minket, az akaratunkat célozza meg. Mi szellemi lények vagyunk. Eközben van lelkünk és testünk. Három részből álló lények vagyunk. Gondolkozzunk el ezen egy percre. Van szellemed, ez az a hely, ahol a Szent Szellem lakik. Itt kapod a kijelentéseket Istentől. Itt támadnak az intuícióid. Itt van bent a lelkiismereted, ami megkülönbözteti a jót a rossztól. Itt vagy közösségben Istennel, és itt tudsz kapcsolatot tartani ővele. De van lelked is. A lelked az elmédből, az akaratodból és az érzelmeidből áll. Ez a te személyiséged. Van egy tested is. Amikor egymásra nézünk, egymás testét látjuk, de sokkal többből állunk, mint csupán ez a külső felszín, amit látunk. Lehet, hogy a szellemed jó állapotban van, mert elfogadtad Krisztust megváltódnak, ő megtisztított téged belül és szentétett, hiszen ő nem lakozhat egy olyan helyen, ami nem szent. Lehet, hogy a szíved és a szellemed teljesen rendben van, de ugyanakkor a teljes lelked zűrzavarban van. Lehet, hogy az elméd teljesen zavaros. Az akaratod lehet makacs és büszke, az érzelmi életed pedig egy roncs. A szomorú dolog ugyan, de ahhoz, hogy a szellemet hasznossá tegye magát és megnyilvánulhasson a testeden keresztül, ahhoz a lelkeden is dolgoznod kell, mert minden szellemedben lévő dolognak át kell mennie a lelkeden. Ahogy szolgálok felétek, nagyon sok szempontból ez a személyiségemen keresztül jön át. Például a hangomon keresztül. Gondolkoznom kellett ezen az üzeneten. Úgy kellett döntenem, hogy eljövök ide. Olyan sok emberben ott van a lehetősége annak, hogy valamilyen nagyszerű dolgot kezdjenek az életükkel, de soha nem dolgoznak a lelkükön. A Zsidó 4-ben az áll, hogy csak az Isten igéje tudja elválasztani a lelket és a szellemet. Miért olyan fontos a számunkra, hogy megtanuljuk elválasztani a lelket a szellemtől? Egyszerűen csak azért, mert a lelkünk nem mond nekünk semmit Istenről, csak rólunk beszél. A lelked nem mondja meg neked, hogy mit gondol Isten, csak az, hogy te mit gondolsz. Nem mondja meg, hogy Isten mit érez, csak azt, hogy te mit érzel. Nem mondja meg, hogy Isten mit akar, ehelyett azt mondja meg, hogy te mit akarsz. Ha azt akarjuk megtudni, hogy Isten mit akar, gondol és érez, akkor engednünk kell, hogy az életünkben az Isten igéje vezessen minket. Elsődlegesen. Az íge hatalmasabb annál, amit én vagy te gondolunk. Nagyobb annál, amit én kiokoskodhatok, vagy megérthetek, vagy nem értek. Nagyobb mindennél, amit érzek. Nem számít, hogy én mit érzek, az Isten igéje az az Isten igéje. Nem érzem, hogy Isten szeret engem, nos, pedig ő szeret. Nem érzem, hogy van számomra jövő, pedig van jövőd. Nem érzem, hogy valaha is túl tudnék lépni a múltamon, pedig túl tudsz lépni. Az emberek mindennél többet beszélnek arról, hogy mit éreznek.
Időnként azon tűnődöm, hogy vajon az érzéseink istenét szolgáljuk-e, vagy pedig a Biblia istenét. Úgy érzem, nem érzem. Meg kell tanulnunk sokkal nagyobb becsben és tiszteletben tartani az Isten igéjét annál, amit gondolunk, akarunk és amit érzünk. Engem gyakran kérdeznek arról, hogy mit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Vegyük például az utazást. Joyce, hogy érzed magad azzal kapcsolatban, hogy állandóan utazol? Nos, csak úgy vagyok képes erre, hogy nem kérdezgetem magamat arról, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban. Látjátok, elég nagy bajba kerülhetünk, amikor elkezdjük arról kérdezgetni magunkat, hogy mit érzünk, amikor hagyod, hogy az érzéseid döntsenek, akkor már megindultál a lejtőn. Sátán arra használja majd az érzéseidet, hogy irányítson téged, és hogy távol tartson az Isten akaratától. Néhány hónappal ezelőtt Pápua Új-Guineába tartottam, ami egy hosszú út, 40 óra utazás a repülőn oda meg vissza, időzónaváltás odafelé és visszafelé, a testem összezavarodott, az alvás ritmusom úgy szintén. Izgatott vagy, hogy Pápua Új-Guineába mész? Az emberek mindig tudni akarják, hogy izgatott vagyok-e bizonyos dolgok miatt. Az érdekes dolog az volt, hogy egyáltalán nem voltam izgatott az úttal kapcsolatban, de eldöntöttem, hogy megyek. És nagy különbség van az izgatottság meg az odaszántság között. Amen! Most persze azt kérdezik, hogy nem voltál izgatott? Nos, hát sokszor megjártam ezt az utat, és tudtam, mivel jár. Amikor először mentem, izgatott voltam. Aztán, amikor időzónaváltás problémám lett, már nem voltam többé izgatott. Miután egész nap aludni akartam, és egész éjjel fent voltam, többé már nem voltam izgatott. Aztán eljöttem onnan. Összeszedtem valamilyen vírust, ami ráhúzódott a gyomromra, felszálltam a gépre, egy órával azután, hogy a gépen felszállt, elkezdtem hányni. Ti nem tudjátok, mi az igazi móka és kacagás, amíg nem ültetek repülőn egyhuzamban 22 órát, miközben gyomorbetegek vagytok, és legszívesebben bekúsznátok egy lyukba meghalni. Nem voltam izgatott, és ebben semmi szégyelnivaló nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy ettől még nincs rendben a szívem, csak azt jelenti, hogy megtanultam túllépni azon, amit érzek. Sokkal jobban örülök, hogy valaki elkötelezett felém, mintha valaki izgatott miattam. Ez történik nagyon sok házassággal is, amikor elszáll az izgalom, ami meg fog történni. Ugyan már? Ha már 10 éve házas vagy, akkor fogadok, hogy nem leszel mindig libabőrös, valahányszor belép a férjed a szobádba. De remélhetőleg az izgalom valami sokkal mélyebbé és komolyabbá válik. David és én 42 és fél éve vagyunk házasok, és elmondhatom, hogy igazán elkötelezettek vagyunk egymás felé. De a sátán irányítani akar minket, és az egyik fő taktikája az, hogy hazudik nekünk, és ha elhiszük azokat a hazugságokat, akkor elkezd hatással lenni az érzéseinkre. Aztán, ha túlságosan érzelmiekké válunk, akkor az elkezd hatással lenni a döntéseinkre, a dolgok pedig összezavarodnak. Szóval a sátán azt akarja, hogy függetlenítsük magunkat Isten akaratától. Azt akarja, hogy a saját kis dolgainkat tegyük. Azt akarja, hogy passzívakká váljuk. Passzívnak lenni pedig azt jelenti, hogy nem használjuk az akaratunkat a döntéshozatalra, hanem egy külső erőtől várjuk, hogy megmozdítson minket. Arra várunk, hogy kedvet érezzünk valamihez. Ez egy óriási, óriási hiba ma, mert lustává váltunk a társadalmunkban. Kiborulunk attól, ha nem működik a mozgó lépcső, és fel kell kapaszkodnunk néhány lépcsőn a plázában. Türelmetlenek leszünk, ha a számítógépünk 45 másodperc alatt csatlakozik az internetre 10 másodperc helyett. Ott vannak a mobiltelefonok, amiben az iPod is benne van, meg az a program, amivel az egész világon keresztül lehet kommunikálni. Otthon ülök, és a fiammal beszélgetünk, miközben ő Indonéziában, Afrikában, meg Indiában van, és csak oda-vissza beszélgetünk. De ha az a valami csak egyszer is nem működik, szóval egy kissé kényelem függővé váltunk, és meg kell értenünk, hogyha igazán sikeres keresztényekké akarunk válni, akik tudják, hogyan győzzék le a gonoszt, akkor szükségünk lesz egy kis odaszánásra, egy kis erőre, egy kis akaraterőre, hogy keresztül menjünk a dolgokon, és ne akarjuk feladni őket azonnal, valahányszor valami nem jó érzéssel tölt el minket. Tud erre valaki áment mondani?
Egy kereszténynek nem szabad érzelmének lennie. Nos, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehetnek érzelmeid, élvezd az érzelmeidet. Láttuk ma megnyilvánulni az érzelmeinket, ahogy Isten dicsőítettük, hogy őszinte legyek, ez az egyik legnagyszerűbb módja annak, hogy használjuk őket. Sok ember azt mondja erre, nos, én nem akarok belefolyni a vallásos érzelgőségbe, de ugyanezek az emberek tiszta őrülként viselkednek a foci meccseken. Amen. Érzelmének lenni azt jelenti, hogy az érzéseid vezetnek. Sokszor nem tehetek arról, hogy éppen most mit érzek, és te sem. Az érzelmek nem fognak elhagyni minket, meg kell tanulnunk kezelni őket, és nem engedni, hogy ők kezeljenek minket. Tudhatod, hogy nagy előrelépést tettél, amikor mindenféle rossz érzés ellenére, az akaratodat használva, mégis a helyes dolog mellett döntesz. Hadd mondjak valamit, ez bizony egy győzelem és erőről tanúskodik. A sátán feletti erő nem azt jelenti, hogy a hatalmunkkal távol tartjuk annyira, hogy ne is tudja megtámadni minket, hogy ne hazudhass, hogy soha ne támadhasson ránk. Az erőnk abban nyilvánul meg, hogy amikor ő megtámad minket, akkor nekünk nem kell olyan módon viselkednünk, amire ő megpróbál rávenni minket. Tudjátok, régebben azt hittem, hogy a gonosznak ellenállni azt jelenti, hogy ha eléggé megedzem a hitemet, akkor távol tudom tartani őt magamtól. Aztán Isten azt mondta, nem, de ha ő támad téged, akkor én adtam neked erőt, hogy ne úgy viselkedj, ahogy ő akarja. Nekünk úgy kell eljárnunk a próbáink és nehézségeink közepette, ahogy Isten azt teszi. Az érzelmi emberek sok nagy hibát követnek el. Az érzéseiknek megfelelően élnek. Az érzéseik alapján hoznak döntéseket, és végül nem engedelmeskednek Istennek. A döntések formálják a jellemünket, és meghatározzák az életünk irányvonalát. A szeretet például egy fő téma az Isten igéjében. És mégis annyira hiányzik a mai egyházból. Nagyon vigyáznunk kell, hogy a gyülekezet ne váljon egy klubbá, ahova azért jövünk össze, hogy szórakoztassanak minket. Nagyszerű a zenénk, nagyszerűen érezzük magunkat, és jól is kell éreznünk magunkat a gyülekezetben. De annak is megvan az ideje, hogy komolyra vegyük a dolgot, és egy erőteljesebb üzenetet halljunk Istentől. Nem érgelődj, ha nem kapsz desszertet minden egyes alkalommal, amikor a gyülekezetbe mész. Időnként húsra és zöldségre van szükséged, amit nem szeret. Az igének azt a részét is hallanod kell, amit nem szívesen hallgatsz, mert ez az a rész, amire igazán szükséged van. Hallanunk kell a szeretetről, és tudnunk kell, hogy ez valójában többet jelent az olyan ömlegős testvéri szeretet, amikor megöleljük egymásra, azt mondjuk, szeretlek az Úr szeretetével. De ne hívj fel, és ne kérd tőlem, hogy vigyelek el, mert nem akarok letérni a szokásos útamról ahhoz, hogy felvegyelek, de azért szeretlek az Úr szeretetével. Ugyan már, van itt valaki? A szeretet nem arról szól, hogy mit érzek, vagy mit nem érzek. Ez nem érzés, hanem akarás. Egy olyan dolog, amit célzottan tennem kell. Választhatod azt, hogy szeretetben járj. Erre mondhatod nekem, nos, én nem is kedvelem azt a személyt, akkor hogy szeretném? Annak, hogy kedveled-e vagy sem, semmi köze ahhoz, hogy szereted-e. A szeretet nem egy érzés, hanem cselekedet. Az, amikor eldöntöd, hogy egy bizonyos módon fogsz vele bánni, függetlenül attól, mit érzel. Hallotta valaki, amit mondtam? Azt hiszem, hogyha megpróbálnánk meghatározni a szeretetet, akkor azt mondhatnánk, a szeretet valójában arról szól, miként bánunk az emberekkel. Főként az olyan emberekkel, akik nem különösebben érdekelnek minket. Vagy az olyanokkal, akik megbántottak minket. Vagy az olyanokkal, akik nem feltétlenül mindig kedvesek velünk. És ez nem az én ötletem, hanem Istené. A Biblia azt mondja, hogy fel kell öltenünk a szeretetet. Hát ez meg mi a csodát jelent? Hogy lehet felölteni a szeretetet? Arról szól ez, hogy hozzunk egy döntést. A felölteni azt jelenti, hogy döntést hozni. Én minden nap felveszem a ruháimat. Amikor ezt teszem, akkor igyekszem meggyőződni róla, hogy jól álljanak rajtam. De szellemileg is felöltöztél, amikor elhagyod a házadat. Nem csak a külső ruháidat öltötted fel, de szellemileg is felöltöztél. Fel kell öltened a kegyelmet, a kedvességet, a türelmet,
És a Biblia azt mondja Kolossé 3-ban, hogy mindazok fölé, amiket felvettél, azok fölé öltsd fel a szeretetet. Ez azt jelenti, hogy reggel, mielőtt kilépsz az ajtón, el kell beszélgetned magaddal, és döntést kell hoznod. Olyasmiket kell mondanod, hogy nos, már most, mielőtt kilépek az ajtón, már előre tudom, hogy nem minden alakul majd az én kedvem szerint a mai napon. De most eldöntöm, hogy még ha nem is alakul minden a kedvem szerint, akkor is türelmes maradok, és megmaradok az Isten szerinti viselkedésben. Eldöntöd, és ahhoz tartod magadat. Erről szól a Kolossé 3. Ám mit teszünk mi? Passzívak vagyunk, és üres fejűek. Nem kelünk fel, és nem imádkozunk, mert nincs kedvünk fel kell imádkozni. Túl sokáig fekszünk az ágyban, és aztán már indulnunk kell a munkába, már mindenféle nyomás van rajtunk, az egész elkezd egyre rosszabbá válni, és egyre mérgesebbek leszünk, és mindenki mást okolunk ezért, mielőtt elhagyjuk a házat, előtte még kiabálunk és ordítunk egyet mindenkivel, aztán kimegyünk a forgalomba, és a forgalom idegesítő, ezért mindenféle kézjelzéseket adunk a többi autóban ülő embernek. Tegnap volt részem ebben pont itt Atlantában. Hú, te jó ég! Elkövettünk egy kisebb fajta hibát, talán átmentünk a fickó sávjába, vagy elévágtunk, vagy valami ilyesmi. És te jó ég, mellénk jött, és mutatott egy kézjelzést, egy olyat, amit nem szeretnél látni. De megtanultam, tényleg megtanultam. Nem fogja elvenni az örömömet, nem. Nincs időm arra, hogy mérgelődjek, és engedjem, hogy ez zavarjon. Csak hangosan annyit mondtam. Isten áldjon! Isten áldjon! Legyen szép napod, Isten áldjon! Eljutottam arra a pontra, amikor már sajnálom ezeket az embereket, akik ennyire felidegesítik magukat azon, ha valaki véletlenül elmerészel követni egy hibát, és egy kicsit az útjukba kerül. De a világ odakint nagyon robbanékony. Az emberek bármelyik pillanatban készek felrobbani az életükben lévő nyomás miatt. Az érzelmeiktől vezérelve élnek. Ahogy esik, úgy puffan. Azt teszik, amit jónak éreznek. Nem az Isten igéje alapján hoznak döntéseket. Nem is hoznak bölcs döntéseket. Az emberek meggondolatlanul vásárolgatnak, aztán pedig mindenféle nyomás van rajtuk az adósság miatt. Utána pedig a főnökükre mérgesek, mert az nem fizet nekik eleget. Az ő hibája az, hogy pénzügyi nyomás van rajtuk. Na gyerünk, jó dolgokat prédikálok! Nem a főnököd feladata az, hogy többet fizessen a munkádért, csak azért, mert te a testedtől vezérelve minden létező dolgot összevásároltál. A mi felelősségünk, hogy a saját pénzügyi kereteinken belül éljünk. Meg kell tanulnunk, hogyan várjunk bizonyos dolgokra, és hogy nem feltétlenül van szükségünk mindenre, hogy nem kell a hitelkártyánkat lobogtatunk mindenhol, hogy nélkülözhetjük a dolgokat egy ideig, amíg össze nem gyűjtöttük rájuk a pénzt. Na gyerünk, jó dolgokról beszélek. De amikor az érzelmeink vezetnek minket, te jó ég, akkor megyünk, és meglátjuk a 75%-os leárazásos táblát, és már meg is vettünk mindent, amit csak értünk, hiszen leárazás volt. Nem hagyhattuk ki ezt a vételt. Van egy történetem egy nőről, akinek azt mondta a férje, drágám, be kell fejezned a vásárlást, ki kell másznunk az adósságból. Megígértette a feleségével, ő pedig ígéretet tett, hogy nem vásárol több ruhát. Nos, ő elment a plázába, hogy hazavigyen valamit a korábban megrendelt dolgokból. Mi alatt ott volt, látott egy csinos kis ruhát, amit leárasztak, ezért bement az üzletbe, hogy csak felpróbálja, csak hogy lássa, hogy néz ki. Olyan ez, mint amikor hazaviszel egy csupa-csuki süteményt azzal, hogy nem akarod megenni, csak nézegetni. Ó, én csak a gyermekeimnek hozom haza ezeket a sütiket, ugyan, dehogy a gyerekeidnek. Ha a gyerekeidnek sütit akarsz venni, akkor vidd el őket valahová, és etesd meg őket ott, de ne vidd haza a sütit a házba, ne ülj le mellette, és ne bámult, ha egyszer gondjaid vannak vele. Szóval a nő hazament a ruhával, és reméltem, hogy a férje nem veszi észre, de pont meglátta őt, amikor bevitte. Persze azon nyomban kikelt magából. Azt hittem, megígérted, hogy nem veszel több ruhát, erre a nő, de szívem le volt árazva, felpróbáltam, és annyira jól állt, hogy nem tudtam ellenállni. A férje azt felelte, nos, azt kellett volna mondanod, hogy távozz tőlem, sátán. El is ment, de visszaszólt, hogy hátulról még jobb, mint előről.

0: Amen. Meg kell tanulnunk felölteni a szeretetet, a helyes dolgokat cselekedni, jó döntéseket hozni, és megtartani az ígéreteinket. Olyan sok ember hoz ígéreteket érzelmi alapon. A Biblia azt mondja, hogy nem kéne elköteleznünk magunkat anélkül, hogy előtte felmérjük a költségeket. Milyen lesz ez a dolog később? Milyen lesz majd akkor, amikor elmúlt a libabőr? Milyen lesz majd akkor, amikor eltűnt az újdonság varázsa? Hadd mondjak valamit. Amikor valami új, az jut eszembe, hogy vannak emberek, akik ide költöznek St. Louisba, és amikor elkezdenek nálunk dolgozni, akkor először is azt hiszik, hogy meghaltak, és a mennybe kerültek. El sem hiszem, hogy Joyce Meyernek dolgozom. Szerintem azt hiszik, hogy minden nap leülünk, és egy 5 órás könnyed kis beszélgetést folytatunk, majd aztán, amikor már egy ideje itt vannak, akkor rájönnek, hogy soha nem is látnak, mert össze-vissza utazgatok és tanítok. Aztán pedig rájönnek, hogy mi elvárjuk tőlük, hogy dolgozzanak. Hogy mi nem egy felhőn lebegünk egész álló nap, és hallelujját énekelünk. Ehelyett dolgozunk, és tökéletes munkát várunk el. Elképesztő, hogy milyen elrugaszkodott elképzeléseink vannak időnként. Ezért nem jó, ha az érzelmeid alapján teszel dolgokat, nem jó, ha csupán csak az érzelmeid alapján mész hozzá valakihez. Meg kell bizonyosodnod arról, hogy felmérted, mibe kerül ez majd neked, és tényleg kész vagy elkötelezni magadat. Tudod, nem számít, mivel foglalkozol, nem számít, mi a munkád. Biztosan lesznek olyan napok, amikor nem szereted majd azt, amit csinálsz. Lesznek dolgok, amiket nem szeretsz majd a munkádban, és teljesen mindegy, mit csinálsz. Biztosan lesznek olyan idők, amikor eleged lesz abból, hogy újra és újra, újra mindig ugyanazt kell csinálnod. Amikor valami elveszti az újdonság varázsát, akkor látjuk meg, hogy ki az, aki igazán odaszánt, aki hajlandó végigcsinálni a feladatot. El kell kezdenünk azt tenni, amit Isten vár tőlünk, mert ő azt akarja, hogy neki veselkedjünk, és soha többé ne az érzéseink vezessenek. Van itt valaki köztünk, aki elmondhatja, hogy az érzelmei néha egy kis gondot okoznak? Ez lesz az új kedvenc témám a következő évben. Sokat tanulunk majd az érzéseinkről, érzésekről, meg arról, hogy többé ne engedjük őket uralni az életünket, mert semmiféle szellemi érettség nincs bennünk, amíg az érzéseinket követjük. Elismétlem, képesnek kell lennünk a jót választani, még akkor is, ha a rossz érzéseink támadnak emiatt. Érezheted úgy, hogy valakit fejbe akarsz vágni, de ez nem jelenti azt, hogy ezt meg is teheted.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus utolsó napja van, augusztus 31-e. Hogy ez a nap mi mindenről híres, az most kiderül, hiszen kezemben a kalendárium, mindjárt nyitom. 109 éve például Budapesten született a mai napon Acél György politikus. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatták, majd 54-es szabadulása után rehabilitálták. 56-tól az MSZMP tagja, majd művelődésügyi miniszter helyettes, miniszterelnök helyettes, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet főigazgatója volt, 85 és 90 között pedig országgyűlési képviselő. 124 éve hunyt el Stein Imre építész, műegyetemi tanár, a Tudományos Akadémia tagja, az Országház tervezője. Stein legfőbb műve egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma a parlament, azaz a Magyar Köztársaság Országházának épülete, amely tervei alapján 1885-1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. Az Országház a Magyar Országgyűlés és egyes intézményeinek a székhelye, Budapest 5. kerületében a Duna partján, a Kossuth Lajos téren található. Az épületet gyakran parlamentként is emlegetik. 117 éve született szintén a mai napon Kemény Katalin, író, művészettörténész, műfordító, Hambas Béla író felesége. Forradalom a művészetben, absztrakció és szürrealizmus Magyarországon című könyvét Hambas Bélával közösen írták. 34 éve hunyt el Berceller Rezső Rudolf szobrászművész, akinek lebegő szobrai a Nemzedék Galéria kupola termében láthatóak. Jellegzetes témája az ember és ember tömegek, mint gépek vagy szörnyetegek megjelenítése, valamint foglalkoztatta a testi szenvedés és a kataklizmák, katasztrófák, az apokalipszis víziója. Nagyméretű alkotásait előbb fából készítette, majd többféle anyaggal kísérletezett. Fémekkel és horganyzott hálóval dolgozott. Apokalipszis című munkája a Magyar Nemzeti Galériában látható tehát. 148 éve árvíz pusztított Miskolcon. A bükkből lezúduló áradat, amelyet a Szimba patak már nem tudott levezetni, óriási pusztítást végzett és emberáldozatokat is követelt Miskolcon. A lakosság hősies küzdelmet vívott a vízzel, de alig 3 óra alatt közel 300 ember vesztette életét, és gyakorlatilag a lakóházak felett tönkrement. Vagyoni értékben és emberáldozatokban a kár felmérhetetlen volt. Jó egy évtizednek kellett eltennie ahhoz, hogy Miskolc a romokból újjáépüljön. A város 1928-ban emlékművet állított a katasztrófa emlékére, ugyanezen a napon Egerben is árvíz pusztított. 130 éve ünnepélyesen adták át a budapesti nagykörutat. Ez Budapest belvárosának egyik legfontosabb útvonala, amelynek pesti szakasza a Duna egyik természetes mellékágának folyó medre mentén épült ki, így az útvonalnak a mai értelemben vett tervezője nincs. Keresztül halad a belső kerületeken, Új-Lipótváros déli és Lipótváros északi határán, Terézvároson, Erzsébetvároson, Józsefvároson, valamint Ferencvároson. Az útvonal egyes szakaszai ezekről a városrészekről, illetve a Habsburg család egyes tagjairól kapták nevüket. A legészakibb Szent István körúti szakasz korábban Habsburg-Lipót császár nevét viselte. Az útszakaszból a Teréz körútat és az Erzsébet körútat a szocialista időszakban 50 és 90 között Lenin körútnak hívták. Az útvonal további részeinek elnevezése délfelé haladva József körút és Ferenc körút. A nagy körút a kis körúthoz hasonlóan nem hivatalos, csak informális elnevezése a főútnak. A nagy körút hagyományosan a Margit híd pesti hídfőjétől a Petőfi híd pesti hídfőjéig tart, tehát egy félkörívet alkot. Szélessége mindvégig közel 38 méter, hossza 4141 méter. Az útvonalat az 1890 hatos milleniumi ünnepségek idején 1896. augusztus 31-én nyitották meg, miután a közmunkatanács átadta a fővárosnak. Az elnevezés tágabb értelemben alkalmazható a Margit körúttal, Alkotás utcával, illetve a Villányi úttal és a Karinti Frigyes úttal kiegészített Budát is érintő teljes körre is. A nagykörút a Sugárút kiépítése után a 19. század második legnagyobb városépítési alkotása volt Budapesten, ma is nélkülözhetetlen funkciót betöltve a város szerkezetben.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Hát többek között például arról, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Budapest a futballtudomány központja is lesz. A magyar fővároson közben a foci világ szeme, a május 30-i bajnokok ligája döntő előtt néhány nappal, május 26-án a budapesti Marriott Hotel adott otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A cél, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg. A The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálták, hogy miként formálját a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban, írja a portfólió összefoglalója. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indult, majd a szurkoló élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezetett végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás, elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok. A megjelent hírek szerint 27%-kal emelkednek majd a díjak. Május végén hosszú idő után újra összeült a fővárosi közgyűlés, ahol megszavazhatják a budapesti taxiárak megemelését. Mint ismert, utoljára 2023. márciusában emeltek a tarifákon, akkor alakult ki a jelenlegi árazás. Az új szabályok értelmében már, ha megszavazzák a képviselők, akkor az 1100 forint alapdíj 1400 forintra, a 440 forint kilométerdíj 560 forintra, a percdíj 110 forintról 140 forintra emelkedik. Ez 27%.

tarifák. Külön érdekesség, hogy reptéri fuvar esetében egy extra 1000 forintos díj kerülne az alapdíjba, ezt azzal indokolják, hogy a repülőtér üzemeltetői drágíthatják a taxibejárást. Üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat ez 1986. július 27-i dátum. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncerte. Az eseményről készült Hungarian Rhapsody Live in Budapest 1986 című film világsláger lett. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön, menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon. Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli, felemelő képeket látok a városról a televízióban, kezdte a videóüzenetét az élő legenda Brian May, aki kitért a 40 éves filmre is. Akkoriban 40 évvel ezelőtt csodálatos barátokat szereztünk Budapesten. Az akkori magyar filmművészet legjobbjaival együtt dolgozva készítettünk egy nagyon különleges filmet arról a felejthetetlen Queen koncertről a Népstadionban. Az egész zenekar boldog volt Budapesten, Freddie születésnapját ünnepeltük Johnnal és Rogerrel, a barátainkkal és a családjaikkal, valamint egy hatalmas bulival a stadionban 70 ezer emberrel. Később azok a milliók, akik világszerte moziban látták a filmet, mind osztoztak velünk ebben az érzésben, és még most, 40 évvel később is ez a közös boldogság összeköt minket. Emlékezett vissza Brian May, aki üdvözölte a szolnoki szimfonikus zenekar és a Crazy Little Queen Bond ötletét, hogy a 40. évfordulóra koncertet szerveztek a budai várba, amely során a Queen ünnep meg. Közben Budapesten bulizott Jason Statham, testőrei alaposan megszenvedték a helyzetet. Az akciósztár Budapesten a bálna környékén engedte el igazán magát, a testőrei pedig megszenvedtek, hogy lépést tudjanak tartani vele. Jason Statham nem aprózta el tehát a kikapcsolódást. A munka sokszor akár szórakozásként is megélhető, ezt már azok is megtapasztalhatták, akik a Kém című film forgatásán Jason Statham mellett dolgoztak. Burai Kálmán most felidézte, hogy mi történt Budapesten, amikor a világhírű akciósztár a következő nagy sikerfilmjén dolgozott náluk. Burai, a The Plotcasting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. A Borssal nemrég megosztott története pár évvel ezelőtt játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek királya Jason Statham. De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani? A Spy, a Kém című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak, kezdte Kálmán. Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell, derék és csípő méret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsa be a fényeket és a kamerát, így nem a színész terheli ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott, nem csak Statham esetében volt nehéz megfelelő ember találni, 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek, nyilatkozta. A végjáték forgatásán a csúcspont kétségkívül az volt, amikor a bálna elé szervezett buri jelenet igazi partiba csapott át Jason Stathammel a főszerepben. A Spy forgatása dübörgött, igazi humoros, jókedvű csapat dolgozott együtt. A végjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a Bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán euróvíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi parti hangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehová, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben, emlékezett vissza Burai. Hamarosan programajánlatokkal érkezem itt a Budapest Update-ben.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. augusztus 31-e van, hétfő, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Törvényben rögzítenék a kormány és Budapest rendszeres egyeztetését. Budaváron is betilthatják a rövidtávú lakáskiadást. 20 év után visszatér a Budapest parádé. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Törvényben szabályoznák a jövőben a kormány és a főváros közötti egyeztetéseket. A parlament elé kerülő javaslat intézményesítené a fővárosi közfejlesztések tanácsát, amelynek legalább 3 havonta össze kellene ülnie, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. A fórum korábban is létezett, összehívása azonban nem volt kötelező, ezért az elmúlt években nem ülésezett. A tervezett változtatással rendszeressé és jogszabályban rögzítetté válna a kormány és Budapest közötti párbeszéd. A tanács elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a mindenkori főpolgármester lenne. A testületben többek között a fővárost érintő fejlesztésekről és Budapest finanszírozási kérdéseiről egyeztetnének. Karácsony Gergely szerint utóbbi különösen sürgető, ezért még szeptember előtt megállapodásra lenne szükség a főváros pénzügyi helyzetéről. A törvényjavaslat arra is lehetőséget teremtene, hogy a tanács döntései alapján egyes budapesti fejlesztéseket kiemelt beruházásra nyilvánítsanak. Ezek megvalósítására akár olyan társaságokat is kijelölhetnének, amelyek közös állami és fővárosi tulajdonban működnek. A főpolgármester szerint a változtatás új alapokra helyezheti Budapest és a kormány kapcsolatát. Lakossági szavazás dönthet a rövid távú lakáskiadás jövőjéről Budapest első kerületében. A budavári önkormányzat arra kíváncsi, hogy a helyiek teljesen betiltanák-e az Airbnb-t és a hasonló szálláshelyeket, vagy inkább szigorú feltételekhez kötnék azok működését. A kerület lakói 2 kérdésben mondhatják el a véleményüket. Elsőként arról dönthetnek, hogy támogatják-e a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását. Ha ezt nem szeretnék, arról is szavazhatnak, hogy az önkormányzat különböző feltételekhez kösse-e a szolgáltatást. Böröc László polgármester szerint a kérdés jelentősen megosztja a budavariakat. Egyesek elsősorban a társasházak nyugalmát és biztonságát szeretnék megőrizni, míg mások számára a rövid távú lakáskiadás fontos bevételi forrás. Az Airbnb-k száma a helyi üzletekre és vendéglátóhelyekre is hatással lehet, hiszen befolyásolja a kerületbe érkező turisták számát és összetételét. Az önkormányzat olyan szabályozást szeretne kialakítani, amely egyszerre veszi figyelembe Budavár kiemelt turisztikai szerepét és az ott élők érdekeit. A beérkező vélemények alapján akár az első kerület különböző városrészeire eltérő szabályokat is meghatározhatnak. A szavazásra jogosult budavariakat postai levélben értesítik, és egyedi kódot kapnak az online voksoláshoz. A rövid távú lakáskiadás szabályozása más budapesti kerületekben is napirenden van. Terézvárosban már korábban döntöttek a kérdésről, Józsefvárosban pedig szintén lakossági egyeztetést terveznek. Elkészült a József körúton az a mintaszakasz, amelyen a Nagykörút későbbi átalakításához tervezett új közlekedési rendet tesztelik. A Sejber Sándor utca és a Korvin negyed között átrendezték a parkolást, új rakódóhelyeket és védett kerékpársávokat alakítottak ki, miközben a gyalogosok számára is biztonságosabbá tették a járdákat. A változtatás egyik legfontosabb eleme, hogy a kerékpársáv több helyen lekerült a járdáról az úttestre, így csökkenhetnek a gyalogosok és a biciklisek közötti konfliktusok. A kerékpárosokat a forgalomtól részben a parkoló autók választják el, a parkolósáv és a biciklisáv között pedig biztonsági zónát hagytak, hogy az autók ajtajának kinyitása se veszélyeztesse a kerékpárosokat. A kereszteződések előtt nem alakítottak ki parkolóhelyeket, ezzel javítva a beláthatóságot. A környéken élők és a vállalkozások érdekében új parkoló és rakódóhelyeket, valamint mobi pontokat is létrehoztak. Ezzel azt is szeretnék elérni, hogy az áruszállítóknak ne kelljen a kerékpársávon megállniuk rakodás közben. A beruházás bruttó 30 millió forintból teljes egészében Európai Uniós támogatással valósult meg, a főváros, a BKK és a Budapesti Közút együttműködésében. A most kialakított szakasz egyfajta gyakorlati teszt, az itt szerzett tapasztalatokat felhasználják majd a Nagykörút végleges átépítésének tervezésekor. A teljes Nagykörút megújítását 2029-ig tervezik, a József körúti mintaszakasz ezért egyelőre átmeneti kialakítású, az aszfalt burkolatot most nem cserélték ki, és a hosszú távú tervekben szereplő zöldebb, rendezettebb járdák sem készültek még el. Ezek a nagy felújítás részeként valósulhatnak meg. Több mint 20 év kihagyás után visszatér Budapest egyik legendás szabadtéri rendezvénye, a Budapest Parádé. A szervezők bejelentése szerint 2027-ben ismét zenés kamionok vonulnak végig az Andrássy úton, a rendezvény pedig a tervek szerint ezúttal is ingyenes lesz. A jelenlegi elképzelések szerint mintegy 30 hangosítással felszerelt kamion vesz részt a felvonuláson. Ezeken magyar és nemzetközi DJ-k, producerek, valamint az elektronikus zenei élet más szereplői kapnak helyet. A szervezők célja, hogy hangulatában is felidézzék a 2000-es évek Budapest parádéit. Az eseményt annak idején a berlini Love Parade mintájára indították el. Az első Budapest parádét 2000-ben rendezték meg, és a kezdeti több tízezres közönség néhány év alatt 100 000-esre nőtt. Az utolsó felvonulást 2006. augusztusában tartották, amelyre a korabeli adatok szerint mintegy 500 000 ember látogatott ki. A következő évre még nagyobb rendezvényt terveztek, ehhez azonban már nem sikerült biztosítani a szükséges szponzori hátteret, így a klasszikus Budapest parádé története véget ért. Az esemény emlékét azóta több rendezvény is őrizte, köztük a Budapest Parkban minden nyár végén megtartott Parádé Remember. A 2027-es visszatérést már nem az eredeti csapat, hanem az SSD Parádi Kft. Szervezi. A stáb építése már megkezdődött, és szakmai munkatársak, önkéntesek, valamint DJ-k, producerek, VJ-k és más fellépők jelentkezését is várják. Önként jelentkezett a rendőrségen az a 26 éves férfi, aki a gyanú szerint két nap alatt két embert is megtámadott Budapesten minden előzmény nélkül. A férfi azután ment be az angyalföldi rendőrkapitányságra, hogy a hatóság azonosította és elfogadó parancsot adott ki ellene. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Az első támadás múlt kedden este történt a 13. kerületi Szent László utcában. A gyanú szerint a férfi autóval érkezett, majd odalépett egy másik kocsihoz, feltépte annak hátsó ajtaját, és többször megütötte az ott ülő utast. A támadó fekete maszkot viselt és közben kiabált. Az esetet egy taxis fedélzeti kamerája is rögzítette. A rendőrség szerint a férfi másnap délelőtt már a 14. kerületben támadt rá egy másik emberre. Ezúttal egy baseball ütő is volt nála, amellyel hasba ütötte áldozatát, majd megfenyegette. Az angyalföldi támadás miatt garázdaság, a zuglói eset miatt pedig felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanújával indult eljárás. A második ügyben a 14. kerületi rendőrök külön is kihallgatták a férfit gyanúsítottként. Augusztus végével megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, vagyis a szarvasbőgés. Budakeszin és a környező erdős területeken közlekedőknek a következő hetekben fokozott figyelemre van szükségük, mert a vadak a megszokottnál gyakrabban jelenhetnek meg az utak közelében. Az idei nagy meleg és a vízhiány a szarvasok mozgását is befolyásolhatja. Az állatok nagyobb területeket járhatnak be, ezért olyan helyeken is felbukkanhatnak, ahol korábban kevésbé volt jellemző a vadmozgás. Különösen hajnalban és alkonyatkor érdemes csökkenteni a sebességet az erdős területeken átvezető útszakaszokon. Ha egy szarvas átkel az úttesten, az autósoknak érdemes arra is számítaniuk, hogy további állatok követhetik. Emiatt az első vad elhaladása után sem ajánlott azonnal gyorsítani. A kirándulókat szintén óvatosságra intik Pest megyében. A szarvasbőgés idején ugyanis a vadászati tevékenység is intenzívebbé válik, elsősorban a hajnali és a szürkületi órákban. Az erdőjárókat ezért arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az esetleges korlátozásokról, és tartsák tiszteletben a vadászati területekre vonatkozó szabályokat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú Girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló Tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisztelli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cserj és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: kicsit meg. Manna FM, Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978 februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Alright. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
2: Időjárás.
1: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna FM. Manna FM.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, képzőművész, akivel önelfogadásról, plusz size életről és öltözködésről, és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, beszélgetni fogunk, úgyhogy hölgyek, most lehet már hangosítani a rádiót. Rita, köszönöm szépen, hogy ránk ér. Szia!
2: Szia Petra, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: No, kezdjük azzal, és akkor, hogy egy kicsit eligazodjunk ebben a témában, hogyan lettél te stílus tanácsadó, és mit jelent az, hogy megjelenés stratéga?
2: Igazából én már egész kis fiatalon, tehát 14 éves koromban művészeti pályára mentem, már általános iskolában is, de középiskolában textil és divattervező szakra mentem a művészeti szakközépbe, úgyhogy nekem már a textilek, illetve a művészet nagyon korán bekerült az életembe, de inkább művészeti oldalról, tehát nem mint stílus tanácsadó, divat kreátorként. Viszont ugye ez is érdekelt, tehát úgy éreztem, hogy ez is jó lenne megtanulnom, ilyen oldalról is megnézni a megjelenést, és ez nekem azért nagyon-nagyon fontos, mert stílus tanácsadóként is én nem csak azt nézem, hogy te neked milyen színek állnak ül, és milyen alkat vagy, és milyen fazonok, hanem összességében egy picit, mint művész is figyellek, hogy miben érzed jól magad, vagy a színek összhangja, milyen hatással van rád a színszimbolika, úgyhogy nekem ez így jött egészen korán, 21 éves koromban végeztem stylistként, stílus tanácsadóként.
1: A Forbes azt írta rólad, hogy a plusz size istennője, a Glamour azt írta, hogy plusz size guru, a Joy úgy apostrofált téged, hogy a testpozitivizmus hazai úttörője, a Marie Claire-ben pedig úgy szerepeltél, hogy világviszonylatban egyedülálló plusz size stílus biblia szerzője. Mesélj ezekről, hogyan jött a plusz size az életedbe? Mindig el tudtad fogadni magad? Nem volt ezzel problémád? Mert ugye manapság ez már egy kicsit kezd lágyul, de azért még mindig mi, akik nem a nagyon vékony típusúak vagyunk, azért szoktunk haragudni még Twiggyre például.
2: Igen, igen, ez szerintem teljesen helyén való, hogyha olyan szépség ideálokra, ha még csak titkon is egy picit dühösek vagyunk, akik olyan test ideált hoztak képbe, akik nagyon eltérnek egy egészségesnek tűnő, most ezt így mondom, egészségesnek tűnő testalkattól, és mondjuk, hogy egy Twiggyről van szó. Nem gondolom azt, hogy aki mondjuk vékony, feltétlenül egészséges, vagy egészségtelen, vagy aki teltebb, feltétlenül nem egészséges. Persze van az a test súly, túlsúly, ami már valóban kockázatot rejt, és én emellett nem is szeretnék elmenni, és nem is propagálnám az elhízást, tehát ez azért mindenkinek felnőtt emberként, hogyha felnőtt emberekről beszélünk, látnia, éreznie és tudnia kell magán, hogy hol van az eddig is, ne tovább, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos. A plusz size igazából ez egy érdekes dolog, mert én sosem voltam klasszikusan plusz size alkat. Inkább csak azt mondom, hogy gyerekkorom óta mindig is jobban szerettem azokkal foglalkozni, akik egy picit perifériára kerültek, akikkel kevesebbet foglalkoztak, és most ugrok egy nagyot, néhány évtizedet. Nagyjából egy ilyen 11-2-3 évvel ezelőtt lett elegem. Egyébként én női magazinoknál dolgoztam divatszerkesztőként, vezető divatszerkesztőként, ahol főképp parcsú, vagy karcsú modellekkel dolgoztam együtt. És akkor úgy éreztem, hogy emellett számos nő megtalált, hogy Rita, hát nem csak, nem mindenki 90-60-90-es szupermodell méret és 20 éves, hogy velünk mi lesz. És így fogalmazódott meg bennem ez, hogy akkor szeretnék nem csak a klasszikus topmodelleknek segíteni, mondta is egy barátom ezzel kapcsolatban, hogy írnom kellene egy könyvet, hogy topmodellek kíméljenek ezzel a címmel, semmi bajom a topmodellekkel, de tényleg nem csak egyféle szépség létezik. És így kezdtem el elindulni ezen az úton, hiszen főképp a teltebb hölgyek találtak meg. Egyébként még talán 2010 körül öltöztettem a Tóth Verát, aki akkor még molett volt, azaz molett volt, és ő is mondta nekem, hogy hát, hogy teljesen el van veszve, nagyon-nagyon nehéz öltözködni, és ez így is van, tehát ez nem csak a Verára értendő, hanem mindenki, aki azért olyan mérettel rendelkezik, amelyre azért nehezebb ruhát találni, valóban nem könnyű. És akkor ugye még nem is volt annyira ez az online webshopos ruhavásárlás divatban, tehát kevesebb volt a készlet, és ő is mondta, mások is mondták, és így kezdtem el ezzel a területtel foglalkozni, ami nekem nagyon nagy szívügyem lett, mára már, illetve ez idő alatt sem csak plusz-size hölgyekkel foglalkoztam, illetve foglalkozom, viszont nekem ez egy ilyen nagyon nagy szívügyem lett, és elkezdtem beleásni ebbe magam. Külföldről inspirálódtam, illetve tanultam, tehát Magyarországon alig találtam erre vonatkozóan információt, és így belevágtam, mint stílus tanácsadó, és elkezdtem magam edukálni ezen a területen, hiszen egészen másfajta fazonok, színösszetételek, anyagösszetételek kellenek, mondjuk egy almaalkatú, tehát törzsben mondjuk erősebb hölgynek, mint mondjuk egy SSMS méretű, homokóra alkatú nőnek.
1: A vendégem Makkoz Marita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, képzőművész, akivel a plusz size divatról, öltözkedésről, az önelfogadásról, a testpozitivitásról és még sok minden másról beszélgetünk ehhez kapcsolódóan, úgyhogy hölgyek, mondom én azt bátran, hogy van remény és van vigasz is, úgyhogy ha valaki egy picit elveszettnek érzi magát emiatt, a testalkata vagy esetleges súlyfeleslege miatt, az most figyeljen nagyon, mert ki fogjuk könnyíteni az ő lelkét Ritával, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kozmár Rita a vendégem, ma stílustanácsadó, megjelenés stratéga, plus size témában, testpozitivitás témában szakértő, akivel ugye ezeket a témákat vagy gondolatokat már méltattuk is pár mondatban, de ezért érdemes arról is tovább beszélgetni, hogy miért is írtad meg a plus size stílus bibliát, ami világviszonylatban egyedülállóként tekinthető a Marie Claire szerint is. A Forbes úgy említ téged, hogy a plus size istennője, és akkor ezek mentén kezdjünk el beszélgetni a könyvedről, illetve magáról a plus size létről, és arról is, hogy ez egészséges tud lenni akkor, hogyha az ember odafigyel magára.
2: Így van, köszönöm szépen. Petra, örömmel válaszolok ezekre a kérdésekre, hiszen azt tapasztalom így az elmúlt években, hogy mindig vannak olyan értő fülek, akik pont erre vágynak, hiszen kortól függetlenül lehet valaki kerekdedebb, hogyha már a plusz size-ról beszélünk, és tudom, hogy sokan megkövezik azt, amikor azt mondom, hogy genetikailag is lehetünk teltebbek, de bizony egy szélesebb csípőcsontot nem nagyon lehet lefaragni, tehát az adott és mondjuk egy körte alkat, aki combban, fenékben, vádliban, lábszárnál erősebb, bizony azon nem sokat tudunk változtatni, egyébként gondoljunk akár Jennifer Lopezra, aki szerintem napi 5 órát edz, és mégis körte a testalkat és erősebb például ezen a testtájékon. Szerintem, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden testet, a legfontosabb az egészség. Tehát, hogy egészségesek legyünk, és emellett jöhet az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és milyen ruhákat viselünk. Amit szeretnék így kihangsúlyozni, kihangosítani, hogy attól, hogyha van rajtunk X kiló plusz, nevezzük plusznak, attól még igenis lehetünk csinosak, tehát ez a ruha összetétel, színek, fazonok, amit az imént is mondtam, ezek rendkívül fontosak, és nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha csak feketét, vagy csak zsákruhát ajánlanak egy teltebb alkatú nőnek, hiszen mondjuk egy mellben erősebb nőt, hogyha mondjuk egy olyan ruhát visel, ami derékban nem karcsúsított, vagy nincs egy olyan pont, ahol egy picit karcsúsított, akkor bizony erősítheti is. Én hiszek abban, hogy nem azon múlik sem a boldogságunk, sem az önértékelésünk, az önbizalmunk, hogy hány évesek vagyunk, avagy SS-t, vagy 2XL-es ruhát viselünk, hanem inkább hogyan tudunk a testünkkel bánni, és hogyan tudjuk azt úgy elfogadni. És nehéz erről beszélni, mert az elfogadás azt valóban nem egyszerű. Én nagyon sokáig nem szerettem például magam, hiába voltam fiatalabb, vagy vékonyabb, nem szerettem magam, nekem ehhez egy hosszú önismereti út kellett, terapeuta kellett, megfigyelni magam, megismerni magam, és másképp nézni a testemre. Tehát például nem úgy nézek ma már mondjuk a mellemre, hogy jaj, miért nem olyan, mint 20 éves koromban, hanem milyen jó, hogy egészséges és itt van.
1: Hogyan lehet ezt megtanulni?
2: Ne ragadjunk le a felszínnél. Rendkívül fontos, hogy ne csak úgy lássuk magunkat, hogy most éppen mi a női ideál. Próbáljunk meg minél távolabb kerülni azoktól, az emberektől a fizikai valóságban és a social médiában is, az online térben, akik csak azt hangsúlyozzák és csak azt harsogják, hogy akkor vagy jó nő, akkor érezheted magad jól a bőrödben, ha így és így nézel ki. Nekem rengeteget segített például az, hogy a social médiában nem követek olyan alkotókat, hogy így mondjam, akik, már bocsánat, de SS mérettel kiírják mondjuk az oldalukra májusban, hogy még távol van a Beachbody, mert ez eszméletlenül ártó, ártalmas. Én értem, hogy ő neki súlytól, alkattól függetlenül önértékelési vagy testkép panaszai és problémái vannak, de az, hogy egy úgymond klasszikus értelemben vett tökéletes modell alkatú nő, és ezzel súlyozza a lelkünket, hogy még ő sincs rendben magával. Persze, hogy kapom a rengeteg üzenetet, hogy nem merek kimenni a strandra. Hát próbáljuk ezeket az embereket elkerülni, és nem azt mondom, hogy akkor most csak hamburgereket evő valakiket kövessünk, nem. Motiváló, erőt adó, edukatív, támogató tartalomgyártókat kell a social médiában követni, az összes többit pedig kidobni a kukába, tehát nem kell, felesleges. Ez időt és energiát veszeltünk. Ugyanúgy a való életben. Persze lehet olyan kolléganő, aki beszól, meg a szomszédasszony beszól. Csak helyén kell kezelni nekem, mert azt mondta a pszichológusom, hogy az, aki bánt másokat, az, aki beszól neked, ő magával nincs rendben. Ettől még neked fájhat, meg fáj is, és azt is el kell fogadni, hogy igenis fáj, hogyha beszólnak. De hogyha már azt mondjuk, hogy aha, tehát valami gondja van magával, lehet, hogy nem is a testedre vagy a külsődre irigy, tételezzük fel ezt, hanem mondjuk arra, hogy nem tudom, neked már jobb a munkahelyed, vagy a párkapcsolatod, vagy bármi ilyesmi, csak nem tud hova beléd szúrni, ezért mondjuk a testedet bántja. Tehát ezek ilyen kis apró lépések, de ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy eltávolodjunk, és hogy eltávolodjunk azoktól az emberektől, akik ártanak, és megértsük azt, hogy valójában nem minden arról szól, hogy mennyire vagyunk tökéletesek,

0: és extra tartalomért.
1: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, életmódról, a testpozitivitásról, egészségről beszélgetünk. Rita a plusz size stílus biblia szerzője, akiről a Forbes azt mondta, hogy a plusz size istennője, a Glamour pedig azt, hogy plusz size guru. Úgyhogy hölgyek, aki úgy érzi, hogy a plusz size kategóriába tartozik, figyeljen ő is, de figyeljen mindenki, hiszen az önelfogadás az valójában nem a testünk méretétől függ, de akkor kezdjük ott, hogy tulajdonképpen ki számít mai napság plusz száznak, és vajon magunknak akarunk tetszeni, vagy a többi hölgynek akarunk tetszeni, vagy attól tartunk, hogy plusz százként a férfiaknak nem fogunk tetszeni. Hol kezdődik ez a probléma?
2: Nagyon jó kérdések. Akkor kezdeném ott, hogy mi nevezhető, vagy kinevezhető plusz száznak. Alapvetően ez egy nagyon egyszerűen megfogalmazható, van az SM és LS méret, és igazából az XL-től kezdődik, tehát ez már a plusz mérethez tartozik hozzá, de nem, ezt gyorsan hozzá is tenném, mielőtt
1: megdorgálnak?
2: Megdorgálnak, és most szépen fértük ki magunkat, igen. A plusz size, ezt nagyon-nagyon szeretném kihangosítani jó pár hangszóróval, hogy ez nem egy negatív dolog, olyan borzasztó megnevezés, amitől el kell szaladnunk, és úristen, hogyha én ennek tartom magam, vagy ebbe tartozom, akkor én valami már bújjak el a barlangomban, nem. Ez igazából csak számok. És ez ugyanolyan, mint a korunk is, hogy most az, hogy 35 vagy 45 éves vagy, lehet, hogy már jobban oda kell figyelned erre, vagy arra, vagy amarra, egészséged szempontjából, de ugyanaz az értékes ember vagy, hogyha az vagy. Tehát itt is csak az, hogy most melyik ruhát veszed le a polcról, vagy éppen melyiket rendeled meg. Én úgy gondolom, hogy ez nem jelent semmit. Tehát, hogy ezek csak számok, és egyáltalán nem szabad magunkat rosszul érezni, hiszen mondjuk, hogyha valaki 180 centi, szinte vékonyként is már az XL-es darabokért kell nyúlnia, hiszen lehet, hogy szélesebb a válla, vagy a háta, vagy nagyobb a melle, és ez abszolút előfordulhat, és ezt a könyvemben is kihangsúlyoztam, tehát, hogy ez nem egy szitok szó, és bármilyen alkattal lehetünk, bármelyik testrészünknél, például említettem az imént a körte alkatot, szélesebb csípő, lehet, hogy XL, 2XL, 3XL-es nadrágot, szoknyát kell vásárolnunk, de körte alkatból kifolyólag, ugye, ami olyan, mint egy körte felül keskenyebb, alul szélesebb, felülre meg lehet, hogy csak egy MS blúzt kell vennünk, vagy mondjuk egy eper alkatnál fordítva. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy szitok szó. Nagyon sajnálom egyébként, és jó, hogy erről beszélünk, mert nagyon sajnálom, hogy Magyarországon ez egy ilyen kicsit ördögtől való dolog lett, hogy úristen, én nem akarok plusz size lenni, nem vagyok az. Ez az egyik, amit tapasztalok, a másik pedig, hogy egy gusztusosan kerekded, és emellett egészséges, de mondjuk egy 44, 46-os, 48-as méretű plusz size modellre mondják mondjuk a nők, vagy a követőim, hogy ő nem is plusz size, és kérdezem, hogy miért nem? Mert ő nem egy elhízott kövér nő, és a plusz size nem azt jelenti. Egyébként, ha már ott tartunk, akkor inkább a super size az a 50-es, 52, 54-es méret fölötti tartomány, ami már ténylegesen azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egészséges, nem tudom kijelenteni, mert nem vagyok orvos, de attól, hogy neked plusz méreteid vannak, ez csak egy megnevezés, úgyhogy ezzel nincs semmi baj. Tehát, hogy valaki most hallgat minket, és ő azt mondja, igen, én 2XL-es, 3XL-es ruhát vásárolok magamnak, és ez plusz size-nak minősül, vagy egyébként már körvének is szoktuk nevezni, hogy ez egy picit ilyen elfogadható, vagy elfogadottabb. Ez egy méret, ez egy méret tartomány, arra kell odafigyelni, hogy mit és hogyan hangsúlyozunk magunkon a bőrfelületeket, például egy szép dekoltás, az arc, az arcápoltsága, a frizura. Én nagyon szeretem például a teltebb hölgyeknél, hogyha látszik a boka, vagy a csukló, tehát, hogy azok a vékonyabb pontok, amelyek optikailag karcsúsítanak, vagy egy jól szabott karcsúsított blézer, ezek mind ugyanolyan csinossá tesznek egy plusz size nőt is, mint mondjuk egy normál size, egy normál méretű nőt, vagy egyébként a minus size, ami a XS-es és alatta tartomány. Uh-huh. Tehát valójában ezek számok. És volt még egy gondolat, amire rá szeretnék kapcsolódni, itt a férfiak említetted, hogy a férfiaknak akarunk-e tetszeni. Ezt nem szeretném kihagyni a beszélgetésünkből. Kérdezzük meg a férfiakat, hogy nekik milyen nők jönnek be, de ne csak azokat a férfiakat, akiket ránézésre látjuk, hogy csak a test dominál, hanem úgy bárkit. Tehát ahogy nekünk nőknek sem ugyanaz a pasi jön be. Tehát, hogyha most szembe jön veled 10 nő, vagy 10 barátnődet megkérdezel, 10-ből 8 másféle férfi típust fog mondani, és egyébként nem csak a külső számít, teszem hozzá. Ugyanúgy a férfiaknál Ugyanez van. Nézzük meg az utcán, kik sétálnak kézenfogva, top modellek. Barbie és Ken, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy húsvér emberek sétálnak kézenfogva az utcán. Tehát ez egy ilyen, lehet, hogy a nők találták ki, hogy én nem akarom a nőket hibáztatni egy másodpercig sem, hogy a férfiak csak a top modell alkatú nőket szeretik, ez kizárt. És a férfiakat is értékeljük annyira, hogy ők sem csak egy testet látnak egy nőben. Tehát legyünk önmagunk, ragyogjunk, adjuk önmagunkat szellemileg, mentálisan, minden, hogy a humorunkkal, és igazából a férfi is azt látja, hogy mi egy komplex ember vagyunk. Plusz kilók ide, vagy plusz kilók oda.
1: Kozma Rita a vendégem, stílustanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, a test pozitivitásról beszélgetünk, és természetesen szó lesz arról is, hogy az ő könyvében miről is van szó, pontosan a plusz size stílus bibliáról, és arról is beszélgetni fogunk, hogy ez az önbizalom hogyan megtartható. Tehát mi a titka annak, hogy az ember ne csak hullámokban érezze jól magát a bőrében, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

senki se keresett, ki számítanak egy keveset.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, a Plusz Száz Stílus Biblia című könyv szerzője, akivel a Plusz Száz létről, a test pozitivitásról beszélgettünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk első körben akkor most, hogy hogyan tudjuk megtartani ezt a magabiztosságot, hogy ez ne csak egy helyzet, vagy egy adott pillanat, vagy adott nap legyen, hanem egy folyamatos állapot.
2: Nem gondolom, hogy feltétlenül burokban kellene élnünk, mégis egy picit visszautalnék arra, amit már korábban említettem itt a beszélgetésünk során, hogy szelektáljunk, és nem mindegy, kivel vesszük magunkat körbe, mind az offline, tehát mind a személyes, fizikai létezésünkben, térben, és mind online is. Én hiszek abban, hogy minőség, mennyiség felett, és gondolkodjunk el, üljünk le, hogy tényleg kire van szükségünk. Most nem azt mondom, hogy akkor angolosan lépjünk ki azokból a kapcsolatokból, amelyek nem táplálnak, nem erősítenek, nem támogatnak minket, illetve nem azt mondom, hogy csak olyanokkal vegyük körbe magunkat, akik dicsérnek és bókolnak, és azt mondják, hogy minden szuper. Ezt nekünk kell, tehát ez megint egy önismereti út, tehát ezt nekünk kell meglátni, hogy mi az, ami nekünk támogató és jó és szerethető, és mi az, ami nem. És akár ha családról is van szó, és most itt a pszichológus kolléganőm, bár nincs itt most jelen a beszélgetésnél, de vele szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire fontos, még akár a családról is van szó, hogy olyan családtag, aki igazából kedvünket szegi, vagy beszólogat, bántalmaz minket verbálisan, ő a velük való kapcsolatot, kapcsolódást is minimalizálni kell. Egyszerűen a saját mentális és mindenféle egészségünk érdekében muszáj meghúznunk a határokat. Ugye a határhúzásról már nagyon sokat hallottunk, igen, ez egy létező dolog, amit alkalmaznunk kell. Tehát nagyon fontos a határhúzás és a nemetmondás itt is ebben a kérdéskörben, és ahhoz, hogy megtarthassuk azt a nagyon nehezen és lassan, mert ez az igazság, hogy lassan és nehezen építhető az önbizalom, de ha már elkezdünk olyan könyveket olvasni, akár a social médiában olyan tartalomgyártók videóit, posztjait olvasni és hallgatni, akik valóban segítenek minket, akár stílus tanácsokkal, már is könnyebb egy picit az élet, akár teltként is, hogyha látjuk, hogy igenis ránk is lehet olyan ruhát találni, amiben valóban csinosak lehetünk és jól érezhetjük magunkat az életünk minden területén. Tehát, hogyha ezekre fókuszálunk, akkor előbb-utóbb ezek is erősítik az önbizalmat, illetve ezek is jobban megtartják azt az önbizalmat. Én hiszek a jó és támogató párkapcsolatban, de azért nem annyira szeretem extra mód kidomborítani, mert tudom, hogy ez nem feltétlenül ilyen egyszerű kérdés, meg nem feltétlenül ilyen egyszerű élethelyzet. Viszont, hogyha beengedünk valakit az életünkbe, akkor az valóban egy támogató társ legyen, de hogyha éppen nincs egy olyan társunk, akkor a barátok, a barátnők mind-mind olyat érdemes választani, akik ebben támogatnak minket. Ahogy említettem, és el kellene egy picit rugaszkodni attól, hogy mi csak testből állunk. Tehát nem szabad a testet ilyen jellegűen, ilyen formában, felszínként ennyire kiemelni és trónra emelni, mert foglalkozni kell a testünkkel, az igényesség alapja, hogy foglalkozunk, öltöztetjük, kisminkeljük magunkat nőként, vagy valaki nem sminkeli ki magát. Egyébként a teltebb idomú nőknél én azért nagyon szeretem ajánlani a sminket, mert eleve a teltebb hölgyeknek általában nagyon szép az arcbőrük, és érdemes kihangsúlyozni ezt a gyönyörű arcot, és ez egy picit egyébként el is tereli a figyelmet a pluszkilókról. Tehát, hogy vannak ilyen kis apróságok, de hogy meg kell tanulni azt, hogy a testünk igazából egy nagyon fontos létezési részünk, és elsőlegesen nem az, hogy mi kirakatba tegyük magunkat, hiszen hogyha nem vagyunk modellek, vagy nem kell a testünkből élnünk ilyen formán, mint mondjuk egy top modellnek, akkor nem kell a szó klasszikus értelmében tökéletesnek lennie, és párkapcsolat szempontjából sem kell tökéletes lennie, ahogy a férfiaknál sem várjuk el, hogy tökéletes legyen a testük.
1: Rita, mi ez az 5 mondat, amit a leginkább hasznosítani tud az ember útravalóként tőled a plusz size-zal kapcsolatban, a plusz size léttel kapcsolatban, illetve a test pozitivitással kapcsolatban?
2: Hú, nem könnyű megfogalmazni 5 mondatban, de igyekszem. Nem gondolom azt, hogy sorrendben fogom mondani, vagy a sorrendiség számít, igazából most a 4 eszembe jut 5 mondat. Az egyik az, hogy az értékességem és az, amiért én büszke lehetek magamra, az nem csak a testemben nyilvánul meg, hanem egészen más dolgokban is. Mit tettem, mit teszek, mit tanultam, mit dolgozom, mivé akarok fejlődni, mi vesz körül engem. Ez mondjuk ez egy mondat. Teltebb hölgyként is lehetünk nagyon-nagyon csinosak, csak meg kell találni a hozzánk illő fazonokat, színeket, mintákat, színösszetételeket és stílust. Ehhez pedig ajánlom, hogy érdemes olyan könyveket olvasni, vagy olyan tartalomgyártókat követni, akik magyarokat, külföldieket, akik ebben segítenek. Vegyük körbe olyan emberekkel magunkat, akik valóban építőek, segítőek, támogatóak, és várjuk ki, dobjuk ki azokat, most ez a dobjuk ki inkább a, mondjuk a social media oldalra értendő, tehát természetesen az életünkből személyesen ne dobjuk ki, csak inkább azt mondom, hogy minimalizáljuk a találkozások számát azokkal az emberekkel, akik lehúzóak, bántóak, bántalmazóak. Azt gondolom, hogy nem a méretünk határozza meg az, hogy mi nők vagyunk. Sőt, tovább megyek, nem a számok határozzák meg, mint korban, mint ruhaméretben, mint súlyban, hiszen mondjuk hallottunk ilyeneket különböző influencerektől, hogy bizonyos súly felett már egy nő nem nő, itt a magasság is számít, és mindenek előtt az egészség. Elég hosszan mondom ezeket az egymondatokat, összességében nem a testünk határozza meg azt, hogy kik vagyunk. Ez egy picit rárezonál az egyes pontra, de nagyon fontos, hogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, ez nem azt értem ez alatt, hogy ne foglalkozunk a testünkkel, de ne a testünk legyen az elsődleges.
1: Nem muszáj egy ötlet legyen nyilván, nem is kell ezért összeszámolnunk. A lényeg az, hogy vannak olyan sarokpontok, amiket magunkkal vihetünk, amiket magukkal vihetnek a hallgatók, annak érdekében, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, és hogy visszatérhessenek ezekhez a mondatokhoz akkor, amikor elbizonytalanodnának. Rita, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, Petra, a beszélgetést, nagyon jól éreztem magam.
1: Kozma Rita volt a vendégem, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz száz létről, a test pozitivitás, illetve a Plusz Száz Stílus Biblia című könyvéről is beszélgettünk. Köszönjük még egyszer!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM és a Manna közi állatbarát rovata, amit olyan nagyon szeretünk. Természetesen, ugye ahogy ígértem, a kutyákról lesz szó, méghozzá az ok-okozat elvéről, amit ismernek a kutyák. Tehát, hogyha valami fizikailag megmagyarázhatatlan történik a szemük előtt, akkor megörökönyödnek, ezt megírta egyébként az MTI Bécsi Állatorvosi Egyetem Messzelli Kutatóintézetének a közleménye alapján, és hát nyilván még sok helyen a világban is megjelent. Nagyon érdekes megállapítások születtek ugyanis, mert hogy a vizsgálatok során a tudósok egy-egy képernyő elé ültettek le 14 olyan kutyust, aki családban él, és megmutattak neki két videót. Az egyiken egy guruló biliárd golyó egy másiknak ütközik, az ütközéstől megáll, a másik viszont elindul. A második film pedig elég szürreális volt, az első golyó jóval az ütközés előtt megállt, mire a másik érintkezés hiányában is gurulni kezdett. Képzeljétek el, hogy a második videónál a kutyák tekintete hosszan pihent az első golyón, amely nyilvánvalóan nem ok nélkül állt meg. A pupilláik tágabbak maradtak, és tovább maradtak úgy, ami fokozott figyelem és meglepődés jele, ez köztudott. Ez pedig a tudósok számára arra utal, hogy a négylábúak megértik az ok és okozat közti kapcsolatot. Nagyon fontos tudni egyébként, hogy Christopher Fölter és a Ludwig eredményeiről a Biology Letters című tudományos labban is beszámoltak, ami azért nagyon lényeges, mert természetesen ilyenkor az ember egészen másképp tud ránézni a kutyára, és egészen másképp gondolkodik róluk. Ami még fontos kutyaügyben, ha már itt tartunk, egy fontos kérdés, ami felmerült már többször a kutyusokkal kapcsolatban, hogy vajon jót tesz-e a desztillált víz a vesebeteg kutyáknak. Ugye krónikus vesebeteg kutyussal együtt élni nem mindig egyszerű, nyilván az ember küzd. Elsősorban talán azért, mert tudjuk, hogy a vese nem tud regenerálódni, ezért aztán igyekszünk annyira vigyázni rá, amennyire csak lehet, hiszen ezen múlik, hogy meddig és milyen életminőség élhet velünk a kutyánk, de ez többszörösen igaz a cicákra is. Talán mondani sem kell, hogy a táplálás rendkívül fontos, akár az állatorvosi tápot, akár az egyénileg összeállított étrendet választjuk. A táplálék mellett azonban a bevitt folyadék is jelentőséggel bír, különösen, hogyha előre haladott vesekárosodásról van szó, már pedig tudjuk, hogy egy vesebeteg kutyus gyakran jóval több vizet iszik, mint az egészséges társai. Mit igyon a vesebeteg kutya? Nyilván ez a legfontosabb kérdés, ami a fejünkben felmerül, természetesen vizet. Ráadásul fontos, hogy mindig elegendő, friss és tiszta ivóvíz álljon a rendelkezésére. Az ivóvíz alapvetően lehet csapvíz, ásványvíz, tisztított víz vagy desztillált víz, de nem ion cserélt víz, ez nagyon fontos. És bár elsőre a víz-víz, ezek a folyadékok mégiscsak különösen az ásványanyag tartalmuk szempontjából különböznek az összetételükben természetesen. A szervezetben a vese ugye egy nagyon fontos szűrő feladatot lát el. Minél magasabb egy víz ásványi anyag tartalma, annál több munkát ad a vesének, ez pedig a vesebetegség súlyosságától függően érdemes mérsékelni. Érdemes lehet mérsékelni. Az ivóvizek közül a legmagasabb ásványi anyag tartalma a jó minőségű ásványvizeknek van természetesen. Ezt követi a csapvíz, aztán a tisztított víz, végül pedig a desztillált víz, amely gyakorlatilag ásványi sóktól mentes. Ideális esetben a kutya, ahogy az ember is, ásványi anyag szükségletét fedezi, a táplálék így aztán felmerülhet, hogy az elfogyasztott vízzel már nem szükséges többet bevinni. Kevesebb ásványi anyag, kevesebb teher a vesének, így is mondhatnánk. Ugye érdemes lehet megbeszélni az állatorvossal is, hogy milyen vizet fogyasszon a kutya. Ideális esetben a táplálás megbeszélése során erre is sor kerül, de hogyha valamilyen okból kimaradnak, akkor mindenképpen kérdezzetek rá bátran. Ami fontos még, hogy a víz ásványi anyag tartalma nem csak az a víz ásványi anyag tartalma, ami terheli a vesét, a szennyeződések is terhelik a vesét, ezért kell gondoskodni mindig tiszta, friss ivóvízről. A vesebeteg kutyusoknak a tálkát minden nap alaposan mosogassuk el, lehetőség szerint ne hagyjuk, hogy a kedvencünk kezeletlen vízből igyon, és hogyha a lakóhelyünkön nem megfelelő a vízminőség, akkor szerezzünk be víztisztító készüléket, vagy csak egy kis szénszűrős kancsót, és akkor abból kell itatni őket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a vendégem pedig Senker Horváth Kinga, dietetikus. Szia!
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy nagyon-nagyon fontos témát ki kell, hogy vesézzünk, és ehhez bizony szükségünk van a segítségedre, a szénhidrátokkal kapcsolatban, hiszen ez most már egy olyan, ahogy szoktuk volt mondani, ugye démonizált tápanyag, amiről az emberek csak rosszat mondanak, pedig nagy szükségünk lenne rá, és szerintem, hogyha az ember okosan fogyaszt és odafigyel, akkor a szénhidrát az kifejezetten hasznos, sőt, mondhatjuk, hogy nem is tudnánk nélküle élni.
2: Igen, habár, hogyha nagyon lemegyünk, itt belevágunk a közepébe, van a három makrotápanyagunk, amik energiát szolgáltatnak. Ezek a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok. És ezek közül a szénhidrátokat nem hívjuk eszenciális tápanyagnak, azaz nem létfontosságú tápanyagként van a szakirodalomban leírva, azonban én is azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen tápanyag, és hogyha sporttáplálkozásról beszélünk, akkor pláne azt mondom, hogy ez is ugyanúgy eszenciálisnak mondható, mint a másik kettő energiát adó tápanyag. Tehát mindenféleképpen szüksége van szénhidrátokra a szervezetünknek, és még fogyókúra idején sem ajánlott száműzni az étrendünkből a szénhidrátokat. Ami fontos a szénhidrátokkal kapcsolatban, hogy megkülönböztetünk egyszerű és összetett szénhidrátokat. Gondolom, te is nagyon sokszor hallottad, Petra, hogy cukrokról beszélünk, amikor valaki a szénhidrátokról szeretne beszélni, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezek nem szinonimák. Tehát, hogy a szénhidrátoknak különböző fajtái vannak, és a cukrok az egyik fajtája a szénhidrátoknak. Maga különben a szénhidrátok azok növények által termelt szerves vegyületek. Amit még a szénhidrátoknál el kell mondani, ugye az energiát adó tápanyagok kapcsán, hogy mennyi energiát is ad a szervezetnek, egy gram szénhidrát körülbelül 4 kalória energiát ad. És itt a szénhidrátbevitelről, hogyha beszélünk, akkor főleg összetett, keményítő tartalmú szénhidrátokból érdemes fedezni a szénhidrát szükségletet. Tehát nem arról van szó, hogy cukrokat kellene bevinni, meg ilyeneket hallunk, hogy a javasolt cukorbevitel, itt a szavaknak nagyon nagy hangsúlya van, mert nem javasolt cukorbevitel van. A tápanyagarányoknál vannak javasolt dietetikai ajánlások, de cukorbevitelnél inkább azt mondanám, hogy megengedett cukorbevitel van. Az okostányér, amit mi már sokszor említettünk így a vitaminszertában, ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének táplálkozási ajánlása tányérformán mutatja meg, hogy milyen élelmiszereknek milyen arányban kellene a tányérunkon szerepelni egy nap, hogy kiegyensúlyozott, változatos legyen az étrendünk. És itt a tányérunk felén zöldség és gyümölcsök kellenének, hogy legyenek, és a másik felén osztoznak a szénhidrát források és a fehérje források.
1: Azért ezeket is halljuk mindig, de mégis úgy kezelik az emberek a szénhidrátot, hogy jó, a szénhidrát az az édesség, meg a fehér kenyér.
2: Igen, na és akkor ideig szerettem volna eljutni, hogy a fajtáit már mondtam, hogy vannak az egyszerű cukrok, meg az összetett, mármint az egyszerű szénhidrátok, ezek a cukrok, meg az összetett szénhidrátok, mint például a keményítő és rostok, amik, tehát a rostok is az összetett szénhidrátokhoz tartoznak. Tehát itt a szénhidrát minőség az, ami nagyon fontos, és itt a szénhidrát forrásoknál gabonafélék és a zöldségfélék közül a hüvelyesek, keményítő tartalmú szénhidrát, a gyümölcsök azok, a gyümölcscukor, a glükóz és a fruktóz, ugye a szőlőcukor, amik nagyobb mennyiségben fordulnak elő a gyümölcsökben, tehát ezt nem az összetett szénhidrátokhoz soroljuk. A gabonafélék közül pedig megkülönböztetjük, tehát eleve, hogy mit tartoznak a gabonafélékhez különben, ha már így leásunk a legelejére, akkor ide tartozik a búza, a rozs, az árpa, a zab, a rizs, a kukorica, a köles, és vannak úgynevezett álgabonafélék is, amik növényrendszerben nem tartoznak a gabonafélékhez, de felhasználásukat tekintve oda soroljuk őket. Hármat lehet ide sorolni. Három álgabonafélét, vagy pseudoceráliaként is találkozhatunk velük cikkekben. Ez a hajdina, az amaránt és a kinoa, amelyekkel tovább lehet színesíteni az étrendünket és az összetett szénhidrátbevitelünket. És a gabonafélékből készült élelmiszerek, azok a gabonatermékek, ide sorolhatjuk a különböző liszteket, kenyereket, pékárukat, műzliket, gabonapelyheket, száraz tésztákat. És ezekkel kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy érdemes azért az étrendünkbe beépíteni napi legalább egyszer a teljes kiölésű gabonaféléket, tehát hogy fogyasztunk félbarna, barna, grehem, rozsos, magvas, korpás kenyérféléket és pékárukat, vagy pedig durumtésztákat is választhatunk, durumtészták nem tojással készülnek, tehát ott azért más így a hagyományos tésztákhoz képest a durumtészta. Kevesebb is elég belőle, és tehetségérzetet okoz, és hosszabb távú energiaellátást kapunk a durumtésztától például. Vagy pedig a teljes kiölésű gabonaféléknél, ahogy kiegyenlítettebb vércukorszintet eredményez a fogyasztásuk, és tényleg kevesebb is elég belőlük, magasabb élelmirost, vitamin, például B-vitaminok, E-vitamin, folsav és ásványanyagtartalommal rendelkeznek. Itt ásványanyagok közül például a káliumot, magnéziumot, foszfort, cinket tudjuk megemlíteni, mint a finomított fehér változatok. Tehát itt ez a különbség, hogy a fehér változatok közül is különben lehet olyat választani, ami jó minőségű, például egy kovászos kenyér, tehát nem ezek a körülbelül 10 soron keresztül, hogyha megnézzük az összetevői listát egy-egy csomagolt kenyérnél, akkor látjuk, hogy itt 10 soron keresztül megy, pedig a kenyérnek tényleg pár összetevőből kellene, hogy álljon. Lész, víz, só, kovász, vagy esetleg ugye kovász helyett van, aki élesztővel is, itthon is lehet készíteni, akkor az gyorsabban megvan, de hogy tényleg ebből a pár összetevőből álljon a kenyér, és itt a fehér változatoknál is, hogyha figyelünk arra, hogy jó minőségű fehér kenyereket, akkor azok is beépíthetők különben a táplálkozásunkba.
1: Schenker Horváth Kinga dietetikus a vendégem itt a Manna délelőttben, ez a vitaminszer, de hamarosan folytatjuk. A kérdésen a szénhidrátokkal kapcsolatban 0677
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda és benne a szénhidrátok, szoktuk volt mondani, ugye átok rátok szénhidrátok, pedig nem működnénk ám nélkülük. Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem, állandó szakértőnk. Szia Kinga újra!
2: Szia Petra! Ez nagyon jó volt.
1: Nem hallottad még? Sokszor szokták mondani, igen.
2: Ezt így nem, és a te hangodon, meg így ezzel a hangrejtéssel külön szórakoztató volt.
1: Hát ezt köszönöm. Szóval, ami kérdés bennem azonnal felmerül a szénhidrátokkal kapcsolatban, Kinga, hogy miért az hízlal a legjobban? Miért hisszük azt, vagy hogyha valóban így van, akkor miért van így, hogy abból gyakorlatilag azonnal zsírt tud lenni?
2: Hú, igen, ez is gyakran elhangzik, pedig itt pont az előző pár percben mondtam, hogy ugye az energiát adó tápanyagoknál megnézzük azt, hogy mennyi energiát is ad ezekből 1 gram elfogyasztása, és a szénhidrátok, ahogy mondtam, 4 kalória energiát ad a szervezetnek, ugyanígy a fehérjék is, a zsírok pedig 9-et. Tehát a zsír az a tápanyag, ami a legtöbb energiát fogja adni a szervezetnek. Ez már itt, tehát az, hogy a zsírok nem hízlalnak, az így sehogy nem jön ki, mert ha már így csak az élettani részét megnézzük, ebből az információból látszik, hogy több mint 2-szer annyi energiát ad egy gram zsír elfogyasztása, mint a szénhidrátoknál. Itt az fontos tudatosítani, hogy oda kell figyelnünk tényleg arra, hogy mennyi szénhidrátot fogyasztunk, meg itt periodizálhatjuk. Tehát ahogy mondtam, hogy fehér kenyér is lehet az étrendben, akkor azt mondjuk reggelire építjük be, vagy 10 óraira uzsonnára, de vacsorára már kevesebbet fogyasztunk. Tehát lehet játszani itt az arányokkal a nap folyamán, hogy ezzel is oda tudunk figyelni az alakbarát táplálkozásra. Itt a szénhidrátokkal kapcsolatban, hogy ugye elfogyasztjuk a szénhidrátokat, még ha az összetett keményítő tartalmú például tésztát fogyasztunk, az is ugye glükóz formájában szívódik fel, bekerül

0: tehát, hogy itt tényleg így főbűnösnek kikiáltjuk a szénhidrátokat, hanem amiatt, hogyha nem hogyha bevisszük a tápanyagokat, és nem égetjük el, nem használjuk fel, akkor itt nem is a tápanyagokon van a hangsúly, hanem hogy a fölöslegben bevitt energia fog nekünk, ugye az megborítja az energiaegyensúlyt, és akkor következik be a zsírpárnák lerakódása, és hogy elindulunk a fölös kilók gyűjtögetésén. Tehát itt a napi energiabevitel az, amit nézni kell. Természetesen mi mindig az energiabevitelt még tovább osztjuk itt a makrotápanyagokra, hogy mennyit kellene bevinni ezekből, de nem lehet csak a szénhidrátokat így kiemelni, hogyha azt fogyasztom, akkor az alakul át zsírpárnává. Hanem, hogy itt ezért a táplálkozás és a mozgás ebben az esetben is a kéz a kézben jár. Tehát, hogyha én felhasználom azt a bevitt szénhidrátot, akkor az nem fog zsírpárnává alakulni.
1: És miért akkor kezdünk el a leggyorsabban fogyni? Legalábbis én, aki ezt szinte az egész életemet össze-vissza fogyókúráztam, meg mindenfélét kipróbáltam. Számomra, ami életmódváltásként is beiktatható és élhető, az, hogy az ember a szénhidrát bevitelre elkezd odafigyelni. Tehát, hogy a felesleges, egyszerű szénhidrátoknak a fogyasztását azt mellőzi, és akkor szépen, én nálam legalábbis úgy volt, de ezt ismerősöknél is láttam, nagyon gyorsan és tempósan kezd el beindulni egy egészen más típusú fogyás. Tehát nem összetöpped az ember, hanem mint hogyha beljebb rajzolnák a sziluettjét, mint régen az öltöztetős babánál.
0: Mennyi mindent tanultam a mai nap már tőled, ezt is be fogom építeni. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás is. De hát itt pont vissza kapcsolunk oda, amit beszéltünk, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen szénhidrátot visz be az ember. És itt van egy ilyen alapvető dietetikai tudás, amit lehet hasznosítani így a mindennapi életben is, hogyha valaki eljön dietetikushoz például. És igen, itt a hozzáadott cukorbevitel az azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon magas így a magyaroknál. Tehát, hogy ilyen luxus kalóriáknak szoktuk hívni, hogy ezek a cukros üdítők is, vagy az édességeknél, csokoládéknál, például tejcsokinál, ami ha az összetevői listát megnézzük, cukorral kezdődik, akkor ott tényleg nem igazán viszünk be értékes tápanyagokat, hanem mindössze cukrokat viszünk be. És például nagyon sokaknál, hogyha már itt megnézzük a berögzült rossz táplálkozási szokásokat, és itt a hozzáadott cukorbevitel, amire te is rávilágítottál, és hogyha azokat elkezdjük már első lépésként, mert mindig érdemes azért apró lépésenként haladni, és nem a teljes egész táplálkozást megreformálni egy-egy adott embernél, hogyha az életmódváltás izgalmas mezejére lép, akkor itt például a folyékony formában fogyasztott felesleges cukorbevitel már nagyon-nagyon sokat tud adni abban, hogy már így az energiaegyensúlyhoz közelítsünk, vagy akár ugye negatív energia mérleg legyen. Itt ebben mondjuk a mozgás is nagyon segít, meg itt a sziluettnél is, tehát hogy a táplálkozás, az, hogy én kevesebbet eszem, amellett mindenféleképpen kell az is, hogy a mozgás segítse azt a tónusos fogyást, amiről te is beszéltél. Szóval igen, a hozzáadott cukorbevitelre nagyon-nagyon fontos figyelni, meg a szénhidrátoknál, hogyha valaki például tényleg fehér kenyeret evett zsömlével, kiflivel, kakaós csigával, túrósbatyúval, kis pogácsával, és ezekhez még hozzáívott egy-egy ilyen mindenféle cukros üdítőt, és a teát, kávét is folyamatosan cukorral iszza, akkor ebből mi ki tudjuk számolni különben táplálkozási napló alapján, hogy mennyi a hozzáadott cukorbevitele, és innen nagyon sokat tud lendíteni az, hogyha eleve már ezeket a finom pékárukat, amik nem csak szénhidrátot tartalmaznak különben, hanem zsírokat is, hogyha azokat már így elkezdjük levenni az étrendből, akkor valóban nagyon-nagyon szépen be tud indulni a fogyás, de ugyanakkor a rostbevitel miatt pedig az, hogy a tányérunkon szerepel mondjuk egy-egy szénhidrát forrás, és ahogy mondtam már az arányoknál, hogy így a tányérunk fele zöldség, gyümölcs, és a másik felén osztozik a fehérje forrás a szénhidrát dusköretttel, tehát hogy itt nem az van, hogy az egész tányéron mondjuk galuska szerepel például, hanem hogy csak egy kis részben akár egy tésztasaláta, vagy egy hajdinasaláta, vagy kuszkuszt keverő össze az ember párolt zöldségekkel, és mondjuk fogassal, hogy hazai halat említsek, azzal fogyasztjuk. Tehát, hogy itt azért nem az van, hogy teljesen mellőzni kell a szénhidrátot, hanem csak a rostgazdagabb forrást kell előnyben részesíteni, és hogy kevesebb legyen a tányéron szereplő mennyiség.

0: a szénhidrát tusköretnek.
1: Vitamin Szerda, itt a Manna délelőttben, a vendégem állandó szakértőnk Senker Horváth Kinga dietetikus, hamarosan folytatjuk, a szénhidrátokról beszélgetünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Folytatódik a Vitamin Szerda, itt a Manna délelőttben állandó szakértőnk, Senker Horváth Kinga, dietetikus a vendégem. Ugye a szénhidrátokról megbeszéltünk most már nagyon-nagyon sok mindent az előző két beszélgetésben, viszont Kinga, mi az, amit feltétlenül tudnia kell az embernek a szénhidrátok fogyasztásával kapcsolatban még, mondjuk életkor szerint, vagy a mozgás hiánya vagy megléte mellett az embernek, hogyha szeretne egy kicsit egészségesebb irányba menni?
2: A gyermekekkel kapcsolatban is fontos kihangsúlyozni, hogy a hozzáadott cukorbevitelük nekik is magas tud lenni. Itt azt lehet kiemelni, hogy az egészségügyi világszervezet ajánlása alapján a hozzáadott cukorbevitel egészségesek számára maximum 10 energiaszázalék lehet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy átlagos felnőtt nő energiaszükségletét veszük alapul, ami 2000 kalóriát jelent, akkor ez a 10% ez 200 kalóriának, vagyis körülbelül 50 g cukornak felel meg maximum. Azonban vannak olyan irányok már, hogy ezt a 10%-ot is, ezt a megengedettet, ugye így nem mindegy a jelző sem, hogy javasolt vagy megengedett, ezt 5 energiaszázalékos korlátozásra szeretnék levinni. Csak viszonyításként nézzük meg például néhány élelmiszernek a hozzáadott cukortartalmát. Hogyha iszunk egy pohár hagyományos üdítőitalt, ugye gyerekeknél nagyon sokszor van, hogy nem vizet fogyasztanak, hanem ilyen üdítőitalokat, ami ilyen nagyon helyes, mindenféle játékos figurák vannak, de azért ezek dúskálnak a cukorban, és mondjuk egy ilyen 2,5 decis üdítőital akár körülbelül 30 g cukrot is tartalmazhat. És láthatjuk, hogy ez már szinte több, mint, tehát csak 2,5 deci ilyen üdítőitalt megivott a gyermek, vagy akár a felnőtt is, és ez már több, mint a megengedett napi hozzáadott cukorbevitel. Ha még ehhez eszünk mondjuk egy pici csokit, egy karamellás csokit, ami mondjuk ilyen 50 g-os kiszerelés, az már 26 g cukor, tehát ezzel már ki is lőttük a megengedett cukorbevitelt. Tehát nagyon, nagyon gyorsan össze tud jönni, és azért gyerekeknél is érdemes itt persze a szülővel együtt szoktunk foglalkozni, hogyha gyermekek fordulnak hozzánk, hogy játékos formában hogyan tudjuk edukálni a gyerekeket, és persze ebben a szülők segítsége is kell. Úgyhogy itt az ő esetükben is itt az édességek és desszertek fogyasztása, amik hozzák ezeket az egyszerű szénhidrátokat és luxus kalóriákat, tehát hogy ne tiltsuk ezeket, de hogy találjuk meg ezeknek a helyét, hogy nem főétkezések helyett, hanem főétkezések után lehet enni, nem minden nap, meg itt a fogak egészségét is be lehet már ehhez a kérdéskörhöz vetni, hanem hogy csak heti párszor, tehát hogy itt megtaláljuk azt az arany középutat, hogy ne tiltsuk nekik, ne legyenek démonizálva, és hogy ők tudják, hogy ez igen, nagyon finom, de hogy amúgy az ő szintjükön élettanilag ezeknek milyen hatásuk van. És ha már a mozgást behoztad, akkor sporttáplálkozás szempontjából pedig tényleg azt lehet mondani, hogy elengedhetetlen a megfelelő mennyiség és minőségű időzített szénhidrátbevitel sportolók számára, mert a leggyorsabban és a legjobban mobilizálható energiaforrásaink a szénhidrátok, amelyek sportolás során a szervezet legfőbb üzemanyagai lesznek, és ez különösen az állóképességi teljesítmény szempontjából meghatározóak, ugyanis minél intenzívebb a fizikai aktivitás, annál inkább a szénhidrátokat fogja hasznosítani a szervezet. Ez is megvan, hogy ugye itt a glikogén raktárakról is beszéltünk, hogy a fel nem használt szénhidrátokat a májunk és a vázizomzatunk glikogén formájában tárolja, és ezeknek a szénhidrát raktáraknak a feltöltöttsége különben a sportolók teljesítményeinek nélkülözhetetlen tényezője. És akkor csak, hogy még a végén, hogy itt megtaláljuk azt is, hogy az időzítés kapcsán mondtam, hogy akár itt a sportolóknál az egyszerű szénhidrátokra is szoktunk támaszkodni, de itt az édességek, csokoládék, cukros üdítők rendszeres fogyasztása még aktívan sportoló fiataloknak és felnőtteknek, időseknek sem ajánlott, mert tényleg a üres kalóriákat tartalmaznak, és nem segítik a szénhidrát raktárak feltöltését. Tehát amikor mondjuk nagyon közel vagyunk a fizikai aktivitáshoz, akár egy órával azelőtt, akkor főleg szénhidrátot tartalmazó étkezés étkezésnek kell következnie, de ez nem arról szól, hogy akkor cukrot tegyen valaki, vagy csokoládét, hanem hogy egyszerű szénhidrátokat tartalmazó élelmiszereket lehet fogyasztani. Ide tartozik például a banán, az aszalgyümölcsök, vagy gyümölcslevek, vagy pedig sportitalok közül az izotóniás sportitalok. Tehát ezeknek lehet itt helye, így a sporttáplálkozásban, így a fizikai aktivitáshoz igazítva.
1: A Vitaminszerda állandó szakértője Senker Horváth Kinga dietetikust hallottátok. A jövő héten is nagyon fontos témáról fogunk majd beszélgetni, a gyerekkori elhízásról, annak a megakadályozásáról, és hogy hogyan állunk most ezzel itthon. Kinga, köszönöm, hogy ránk értél. Jövő szerdán találkozunk.
2: Alig várom, én is köszönöm. Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM mannapküzének az állatbarát rovatában most újra arról lesz szó, hogy bizony mennyire elképesztően fantasztikusak a kutyák is és a macskák is, mert hogy pontosan jól tudják, hogy milyen hangulatban van a gazdi. A kutyák például konkrétan tudják, hogy mikor stresszel a gazdi. Gyakorlatilag azonnal képesek felismerni, amikor egy környezetükben lévő ember valamire stresszel reagál. Azonnal érzik. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. Egy iskolai matek példa, vagy egy felejlés a gyerekben is stresszreakciót indít el. Számtalan dologra reagál stresszel az ember, és a legtöbbre egyébként már nem is figyelünk, mert annyira természetes a napjaink során, hogy bizonyos dolgokon, vagy nagyon sok dolgon stresszelünk. Azt eddig is tudta az ember, hogy a kutyák csupán a jelenlétükkel képesek oldani a belső feszültséget. A kutatók egy csoportja azonban megállapította azt is, hogy az embereknek megváltozik a szaguk, amikor nyomás alatt vannak, a kutyák pedig ezt tökéletesen képesek kiszimatolni. Képesek kiszagolni az érzéseket is. Ugye korábbi tanulmányok már azt is igazolták, hogy a kutyák érzékelik az emberi érzéseket, hangulatokat és hangulatváltozásokat. Arra azonban, hogy konkrétan a stresszt képesek-e kiszagolni, most kaptak választ a tudósok. Egészen pontosan azt bizonyították be, hogy egy stresszreakció megváltozik. Akció idején, vagy annak hatására megváltozik az emberek szakprofilja. Az érdekes kutatás a Belfasti Queen's Egyetemen zajlott, Clara Wilson PhD hallgató vezetésével, a tanulmányt pedig a PLOS ONE című folyóiratban tették közzé. Wilson és kollégái 4 kutyát tanítottak be, kifejezetten emberi szagok azonosítására és felismerésére, és aztán mikor a kutyák már nagyon magabiztosak voltak az emberi szagmintákkal, akkor el is kezdődhetett az éles vizsgálat. 36 embert vontak be a kutatásba. Vettek tőlük légzés és izzadság mintát, majd stresszes helyzetbe helyezték őket, és végül újra mintát vettek tőlük. Hogy valóban stresszeltek-e, azt vérnyomásméréssel és pulzusszám növekedéssel igazolták a kutatásban, és a kísérlet végén a kutyáknak választaniuk kellett ugyanannak az embernek a stresszes és a nyugodt szagmintájából. Az eredményből kiderült, hogy a kutyák 720 próbából 675-ben a stresszes mintát választották, és ebből kiderült, hogy egészen elképesztő magabiztossággal választanak helyesen a szagmintából. A kutatók nem tudják egészen pontosan, hogy milyen szagot termel a stressz, ezek leginkább valószínűleg feromonokat jelentenek, de az állás szerint a kutyák képesek azonosítani és felismerni ezt. És ezt nem csak a képzett kutyák érezhetik, a kutatók véleménye szerint nem csak a speciálisan képzett kutyák képesek erre, hogy felismerjék a stresszt, úgy gondolják a kutatást végző szakemberek, hogy a házi kedvencek vagy a házőrzők is ugyanúgy érzékelik a szagok változását, hogyha a gazdájuk stresszel reagál valamire. Hogyha a gazdi hirtelen szagváltozása bekövetkezik, akkor sok esetben ez jelzésre készteti a kutyát. A legtöbb esetben a kutya csak azt érzi, hogy valami történt, valami más lett. Egyes kutyákban ez bizonytalanságot okozhat, más kutyák könnyen túllépnek rajta. Érdemes azonban tudatosítani magunkban, hogy minden érzésünk, indulatunk, minden, amit a lelkünk generál, vagy amit az agyunk generál, az megjelenik hormonszinten, így megjelenik nyilván olyan lenyomatban is, amit érzékel a kutya, például ilyen a már sokat emlegetett stresszint, és így aztán valóban nyitott könyv tudunk lenni a kutya számára, és hogyha meg szeretnénk érteni azt, hogy ő miért viselkedik úgy, ahogy miért kezd egyszer csak a semmiből ugatni például nekünk, hiszen az ugatás típusokat azért megismerjük már gazdiként, akkor érdemes figyelni azt is, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen. Miért akar a kutya úgy közeledni hozzánk ahhoz, ahogy, hogy fölugrik, hogy nyalogat, hogy puszilgat, vagy az ölünkbe akar ülni, meg akar nyugtatni. Ő a komfortérzést szeretné visszaadni nekünk. Nagyon érdekes különben, és ez egy gyönyörű felfedezés, hogyha megtanulunk együtt létezni a kutyánkkal, és megtanuljuk az ő nyelvét is, és az ő reakcióját ránk. Csodálatos kapcsolatot kialakulni, és csodálatos felfedezéseket tehetünk, hogy mi mindent érzékelnek a kutyák.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos,